0: gyümölcse Jézus.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörülj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Páncsázza a következő telefonszámot.
8: 031 504 0404.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefon

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett

0: Ott kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig című műsort hallgatják, ami Szent János apostolnak a jelenések könyvéről szól. Jelenések könyve önmagában annyira idegenül hat az olvasóra, szinte megfejthetetlennek tűnik. Ugyanakkor azonban, ha ténylegesen meglátjuk a központi mondani valóját ennek a könyvnek, akkor megérthetjük azt is, hogy milyen jelentősége. Mindenekelőtt azt szerettem volna kiemelni a bevezető gondolatokban, hogy a jelenések könyve önmagában az apokaliptika és az eszkatológia, ahogyan teológia nevezi, arra a célra utal, hogy megvilágosítsa a keresztény remények a fontosságát. És nem csak a fontosságát, hanem megerősítse bennünk a keresztény reményt, mint az életünk, hitünk mozgató rugóját. Akkor, amikor fölvázolja a végcélt, hogy mi az, amit keresztény hívő emberként keresnem kell, akkor azt azért teszi, hogy segítsen nehézségek közepette megtalálni a helyes utat, ugye lendületet adjon, illetve a végcélból megvilágosítsa a jelenemet. Az, hogy a jelenések könyve sokszor olyan furcsa, szimbolikus képekkel megrajzolja azt az utat, ami a világ beteljesedéséhez vezet, az igazából azt akarja megmutatni, hogy milyen út vezet a világ megújulásához, a világ beteljesüléséhez. És ezen keresztül ez az eszme, ahogyan az Isten meg akarja újítani, be akarja teljesíteni a világot, ezen keresztül segít megvilágosítani számunkra, hogy a jelenemben melyek a helyes döntések, segít megvilágosítani, felismerni a dolgoknak, amikkel találkozok, az igazi arcát, mi az igazán jó, mi az igazán rossz. Önmagában annyira könnyen eltévedünk, és jelenések könyve tehát egy nagyszerű útmutató, és egy nagyszerű lendületet adó, biztató könyv. Hozzá kell azt is tennünk, és ez a mai témánk már, hogy mi is ennek a jelenések könyvének a témája. Különböző látomások. De jó tudnunk, hogy ezek a látomások nem egyszerűen úgy vannak leírva, ahogyan azt Szent János apostol megélte, hanem nagyon is gondosan vannak egy egészi összeszerkesztve. Tehát nem egyszerűen arról van a szó, hogy Szent János apostolnak volt egy élménye, és azt rögtön leírta, hanem ezeket a látomásokat valószínűleg mélyen átmeditálta, és azután vetette papírra. Ugyanis a jelenések könyvének, a János apokalipszisnek a szerkezete olyannyira harmonikusan ki van formálva, kiegyensúlyozott, hogy elejétől a végig nagyon is látszik, hogy átgondolt mű. Az első pillantásra, amikor az ember nekiáll a jelenések könyvének, akkor egy hatalmas szimbólum halmazt gondol, de egyáltalán nincs így. Nehéz ugyan így szóban pontosan fölvázolni az egész szerkezetét a műnek, de nagyon pontosan meg vannak határozva az, hogy minek hol a helye. A bevezető rész után, amit az előzőekben már tárgyaltunk, mindenekelőtt a föltámadt Krisztus jelenése, az az indító mozzanat, ezt fogjuk a mai előadásban majd tárgyalni, ami meghatározza azt, hogy milyen küldetést kap maga a látnok, azután pedig következik a hét levél a hét egyháznak, tehát az egész írás a hét egyháznak szól, de külön-külön mindegyik egyháznak szól egy levél, egyfajta ismét csak egy másik bevezető mozzanata, a feltámadt Krisztus jelenése, utána a hét levél a hét egyháznak két-két bevezető mozzanat, aztán pedig következik az úgynevezett trónterem vízió, amikor a jelenések látnoka Isten trónja előtt áll, és igazából ebből a trónterem vízióból indul el az egész a látomásoknak a sorozata. Először következik a trónterem vízióban, amikor a bárány átveszi egy tekercset és a hét pecsét feltörése. A hét pecsétnek ez a feltörése, ez az első etes szimbólum, ami már leírja az utolsó időknek a folyamatát. Azután következik a hét harsona, második hetes, ami ugyancsak leírja más szemszögből az utolsó időknek a hét esemény sorozatát. Később pedig a 15-ös fejezetben lesz egy harmadik ilyen hetes sorozat, a harag hét edénye. Ténylegesen tehát azokat, amiket apokaliptikus esemény sorozatoknak nevezünk, bár majd későbbiekben közelebbről még megvizsgáljuk őket, az 3x7-es esemény sorozat, a hét pecsét feltörése, a hét harsona, a hét edény kiöntése, ami mind a három alkalommal más szemszögből vizsgálja ténylegesen ugyanaz az esemény sort. A hét harsona, vagy a harag hét edények között különböző eseményeket ír még le, szimbólumokat vázol fel a jelenések szerzője. Egyrészt az egész mű kellős közepén találjuk a napböltözött asszonynak a képét, aki egyszerre a szűzanya és egyszerre az egyház. Valahol az egész műnek az ő jelenléte a szíve. Előtte és utána viszont találjuk azokat a szereplőket, akik vagy Isten mellett tesztek tanúságot, ez a napböltözött asszony megjelenése előtt van, vagy pedig a gonosz hármasság, aki éppen, hogy Isten ellen működve akarja a világot térdre kényszeríteni. A harag hét edényének a leírása után viszont két látomás következik még, két befejező látomás. Az egyik a nagy parázna ítélete, a nagy Babilon ítélete, de ami egyáltalán az emberiségben mindez, ami gonosz és Isten ellen lázadó, illetve az új Jeruzsálem, a beteljesedett emberiség képének a leírása. És ezután következik a befejezés. Vagyis ki fogunk még térni az adott helyen ezekre az egyes témákra, de azt kell megértenünk a jelenések könyvéről, hogy szinte centivel ki vannak mérve az egyes szövegeknek a helyei, a pontos szerkezete. Hát egyáltalán nem arról van szó, hogy extázisba János apostol nekiállt és leírta mindazt, amit látott. A látomásokat írja le, de ezeket a látomásokat előzőleg egész biztosan, hogy mélyen-mélyen átelmélkedte, átimádkozta, és azután foglalta őket írásba. Nem egy olyan műről van szó, ami össze-vissza hord mindenféle extázisba látott látomásokat, hogy aztán meg se értsük. Nagyon is átgondolt, nagyon is mindent a helyére tevő, jól megszerkesztett műről van szó, ami az olvasót, ha ténylegesen ráérzünk az ízére, akkor biztos kézzel vezeti Isten felé való közeledésre. Ahogyan mondtam, az előző alkalommal beszéltünk a jelenések könyvének a bevezető gondolatairól, ami egyfajta nyitánya volt. Jó néhány olyan kérdést már fölvetett, amit a későbbiekben tárgyalni akar. Mindenek előtt azt szögezte le, hogy Isten, aki mindennek a kezdete és vége, az alfa és az omega az egész teremtett világ számára, éreztetni akarja ezzel a művel az ő mindenható hatalmát. Ő a teremtő, és ővé lesz az utolsó szó. Ő lesz az omega is. Akár tetszik nekünk, akár nem. Hívő ember éppen ez miatt reménykedik az Isten mindenhatóságában, de az irgalmában is. Ezek után János apostol, miután a bevezetőben megfogalmazta egy kicsit a gondolatoknak a menetét, amit a János apokalipszisben majd elő akar adni, ezek után beszéli el azt a látomását, a föltámadt Krisztusnak azt a jelenését, amivel megkapja a küldetését, hogy megírja ezt a művet, és ami igazából a meghatározó része az egész műnek. Arról beszéltünk a bevezetőben, hogy igazából az egész mű Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Vagyis nem csupán Isten tervének a föltárásáról van szó a jelenések könyvében, hanem kifejezetten Jézust, egészen pontosan a föltámas Jézus Krisztust, aki föl akarja tárni saját magán keresztül a történelem valódi arcát és végcélját. A föltámadt Krisztusnak ez a meghatározó szerepe mutatkozik meg abban is, hogy a mű bevezető jeleneteként a látnok a föltámadt Krisztussal való találkozását mutatja be. Illetve a mű megírására fölszólító küldetésének elnyerését mutatja be. Ténylegesen azt kell megállapítanunk, hogy ebben az első szakaszban, Jézus jelenésében a legtöbb helyet magának a föltámadt Krisztusnak a leírásának szenteli a szerző. Azt írja le, hogy hogyan élte meg a föltámadt Krisztust. Milyen a föltámadt Krisztus? A szinoptikusoknál, az evangéliumokban a föltámadt Krisztussal való találkozás egy meghatározó pontja az evangélium elbeszéléseknek. De közel sem írja le ennyire pontosan azt, amit megéltek az apostolok. Szent János itt ebben a részben nagyon nagy hangsúlyt fektet Krisztus leírására, ami nem is azt fogja annyira jelenteni, hogy ténylegesen milyen Krisztus, hanem hogy milyen módon élte meg maga az apostol. És ami nagyon érdekes, hogy igazából már ezen a ponton látni fogjuk, hogy szinte az összes szimbólum, amivel leírja a föltámadt Krisztust, az az Ószövetségből vett elem. Arról beszéltem már az előző alkalommal, hogy igen jól kell ismerni mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget, hogy tudjuk érteni a jelenések könyvét. Látni fogjuk hamarosan, hogy igazából a szerző szinte mozaikokból rakja össze, mozaik darabkákból, ószövetségi idézetekből rakja össze az, hogy milyennek élte meg a föltámadt Krisztust. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy Szent János apostolnak számára szinte az élettere a Szentírás. És akkor, amikor az Isten szól hozzá, akkor, amikor a föltámadt Krisztus megjelenik számára, akkor azokon a mozaik kockákon keresztül érti meg, amelyikben él. A valódi Krisztus jelenése ez, de aki megvilágosítja a saját létét, a saját föltámadt valóságát, az Ószövetség egyes üzenete igazságain keresztül. Nem véletlen, hogy ekkora nagy teret szentel Szent János apostol a föltámadt Krisztus leírásának. Az egész jelenések folyamán ugyanis Krisztus saját magán keresztül mutatja meg, hogy mi a világtörténelem célja. A világtörténelem célja, hogy krisztusi emberekké váljunk, hogy ehhez a föltámadt Krisztushoz minél mélyebben kapcsolódjunk és hozzá hasonuljunk. Épp ez miatt ez a leírás meghatározza gyakorlatilag az egész további folyamatát a jelenések könyvének. Úgy kell olvasni, hogy előttünk van az a tapasztalat, amit Szent János apostol föltámadt Krisztussal találkozva megélt. Először a bevezetés, a jelenése bevezetésnek a külső körülmények leírásával kezdődik. A látnok mindenekelőtt megnevezi saját magát. Én János, testvéretek és társatok a szorongatatásban, az országban és a Jézusban való türelemben. A mondat nem is annyira bemutatás, hanem az olvasókkal való maradandó közösséget, az összetartozást juttatja az eszükbe. Szent János apostol azoknak ír, akik az ő közössége, akik őt jól ismerik. Amikor megnevezi magát, akkor mindenek előtt azt akarja eszükbe juttatni, hogy bár távol vannak tőle, hiszen számüzetésben él, ezt rögtön mondja, annak ellenére lelkiekben talán még szorosabban kötődnek. És kifejezetten azt mondja, én János a testvéretek. Társatok a szorongattatásban, az üldöztetésben, ő a számüzetésben, az otthoniak valamilyen más módon, társatok az országban, közösen részesedünk Isten országában, amit Krisztus elhozott, és társadok a Jézusban való türelemben. Az üldöztetés, a szorongattatás, a számüzetés türelmet is követel. Az üldöztetés ráeső részét rögtön meg is nevezi a látnok, amikor azt mondja, a Patmosznak nevezett szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúság tétele miatt. Bár szó szerint nem említi meg, számüzetésben van, de ez gyakorlatilag azt jelenti. Az Isten igéje és a Jézus tanúság tétele miatt kifejezés is ezt erősíti meg. Valami miatt van Patmoszon. Gyakorlatilag az volt a célja a keresztény üldözőknek, hogy elszakítsák a közösségtől annak lelki vezetőjét, lelki útmutató személyét. Sajátos ez a Jézus tanúságtitele kifejezés, ami megkísérli összefoglalni Jézusnak az ő földi életében, halálában, tanításában kifejezett magatartását. Jézust másutt is úgy nevezi a jelenések könyv, vagy hűséges tanú, aki tanúskodik Isten igazságosságáról és szeretetéről. A jelenések könyve Krisztussal való találkozás az Úr napján történik. Az ószövetségi iratok számára az Úr napja a 10 parancs rendelkezése szerint az a nap, amit meg kell szentelni, a nyugalom napja, vagyis a szombat. Nem egyértelmű, hogy Szent János itt a szombatra gondol-e, vagy pedig már a vasárnapra. Az apostolok cselekedete is, a korintusiakhoz írt első levél is igazolja, hogy a páli közösségek már Szent Pál idejében a vasárnapot, a hét első napját tekintették ünnepnek. Ugyanakkor az egyház nagy része a legelső időben, legalábbis egy jó része, aki a zsidóságból származott, biztosan még a szombatot ünnepelte. Igazából azonban nem is az a kérdés, hogy ez a nap a szombat-e vagy a vasárnap, hanem sokkal fontosabb az a tény, hogy az Úr napja. Az Ószövetség elgondolása szerint az Úr napja az az idő, az a nap, amikor az Úr különleges módon jelen van. És ezért az időn keresztül lehetünk vele életközösségbe. Azáltal, hogy belépek Isten idejébe. Belépek, és úgy viselkedem az Úr napján, mint az Úr napját megtisztelve vagyok jelen. A keresztények számára a vasárnap is ez. Belépni különleges módon a föltámadt Krisztus jelenlétébe. Tehát nem véletlen, hogy a föltámadt Krisztus éppen az Úr napján jelenik meg. Ez az ő napja. Ez az mellett szól igazából, hogy valószínűleg a vasárnapról lehet szó. Ezen a napon elragadtatásba esik. Az eredeti szöveg ettől az elragadtatásba esik szónál sokkal többet mond, ugyanis azt mondja, hogy lélekbe kerül. Ami egy olyan állapotot jelöl, hogy a látnok saját maga Istenre való különleges nyitottság állapotába kerül, de akár azt is jelenti, hogy a Szentlélek ragadja meg a látnokot, és emeli az Isten közelségében. Elragadtatásba estem, de a Szentlélek ragad meg. Az elragadtatás első élménye, ami történik, hogy hallottam mögöttem egy harsány hangot, mint a harsonát szólni. A mögöttem kifejezés lehetne akár egy mellékes részlete is a látomásnak. Az János apokalipszisben azonban olyan jelentősége van minden részletnek, hogy inkább az Isten élmény egyik jellegzetességének kell tekintenünk. A mögöttem felcsendülő hang azt jelzi, hogy Isten megfoghatatlan, megragadhatatlan akkor is, amikor valóságos kapcsolatba kerülök vele. Más helyeken is előfordul a Szentírásban ez a rész, Izaiásnál van az a rész, amikor azt mondja, hogy a te tanítód szavát mindig hallani fogod, amikor jobbra vagy balra eltérnél, hogy ez az út, ezt kövesd. Isten valóságos kapcsolatba akar lépni az emberrel, és lép is. De még akkor is, amikor legvalóságosabban kapcsolatba kerülök vele, akkor se tudom úgy megragadni, akkor is hátom mögül szól a hang, vagyis nem tudom teljes egészében leuralni az ő jelenlétét, hiszen Isten. A harsona, amihez hasonlítja Szent János apostol ezt a hangot, ez ismét nem véletlen. A harsona ugyanis egy nagyon jellegzetes része volt az apokaliptikus leírásoknak. Emlékezzünk arra, hogy Szent Pál apostol is, amikor az első Tesszalonikosz írt első levélben leírja a föltámadás valóságát, akkor arról beszél, hogy a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. A harsona, vagy kürt, itt úgy kerül bele az apokaliptikába, hogy igen fontos jele volt a Sínai hegyen végbe ment jelenésnek. Amikor a Sínai hegyen, mielőtt a 10 parancsolatot megkapja a választott nép, amikor megjelenik az Isten Mózesnek és a választott népnek, akkor kifejezetten arról beszél, hogy hatalmas harsonazúgást hallanak. Földrengés, hatalmas vihar, és hatalmas harsonazúgás. És aztán kifejezetten még megemlíti, hogy egyre erősödött ez a harsonazúgás. A jelkép azt akarja mondani, hogy Isten, amikor leszáll a Sínai hegyre, hogy találkozzon az ön népével, akkor a harsonazúgás, ez nem más, mint az ő királyi udvar tartása. Az érkező Istent egyfajta dicsérettel, harsonazúgással veszi körül az ő udvar tartása, értsük az angyalok, a kerubok. De mindenképpen azt akarja jelenteni, hogy ez a harsonazúgás az Isten jelenlétére vonatkozik. Másrészt érthetjük ezt a harsonazúgást arra a szent harcban használt kürtre, vagy harsonára is, ami később a zsidó templomi liturgiában is fontos szerepet játszott, sőt, igazából még ma is a liturgikus kürtel jelzik a sabbat, a szombat kezdetét. Ez a liturgikus kürt az Úr parancsa szerint azért kell, hogy az úrati istenetek megemlékezzék rólatok, mondja Mózes a választott népnek. Tehát akár azért van a kürt, hogy Isten jelenlétét jelezze, a harsona, akár azért, hogy Istennek eszébe juttasson bennünket, mindenképpen az Úr jelenlétére vonatkozik. Amikor harsonaként hallja a hangot, már az jelzi, hogy a hangnak a tulajdonosa, akitől származik, egy isteni valóságot jelenít meg számára. Hogy a jó Istennel találkozik. Ez a harsonaként zengő hang aztán parancsot ad a látnoknak, és azt mondja, amit látsz, írd le és küldd el a 7 egyháznak. Látnok ezekkel a szavakkal, írd le és küldd el, kap egy küldetést. Szent Jánosnak már megvan az apostoli küldetése, de ezzel itt kap egy újabb küldetést. Leírni és elküldeni a 7 egyháznak. Igazából az egész mű megfogalmazásában benne van Szent János apostolnak a személyes megértése is. De mégis az alap küldetés az, hogy leírja és elküldje. A 7 egyháznak, erről már beszéltünk, hogy igazából ezek a jánosi egyházak lehetnek, az ókori Ázsia provincia területén található egyház közösségek, püspökségek, ha úgy akarjuk. De a 7-es szám érezteti velünk, hogy nem csak ennek a 7 konkrét egyháznak szól, hanem az egyházak egészének, vagyis az egész katolikus keresztény egyháznak. Mikor ezt hallja a látnok, megfordul, hogy lássa a hangot, amely szól hozzá. Ami ezzel a látomás egy új fázisba lép, a halláson keresztül történő érzékelésről átlép a látásba. A bibliai tanúság tétel szerint a hallás az alapvető formája az Istennel való találkozásnak. Ugyanakkor azonban kivételes személyiségek részt kapnak a látás kegyelméből is. Mózes, Izajás, Jákob, Ezekiel. Minden egyes alkalommal látni az Istent, akire egyszerre igaz, hogy nem lehet látni anélkül, hogy az ember meg ne halljon, és egyszerre igaz, hogy anélkül, hogy látnánk az Istent, nem lehet az ember teljes értelemben élő. Ebben a kegyelemben részesül itt János apostol. Egyértelmű, hogy János apostolnak ez nem az első látomása, hiszen a húsvéti jelenésekkor már találkozott a föltámadt Krisztussal. Ez a látomás, ez a jelenés azonban azt jelenti, hogy erre a konkrét küldetésre szóróan tapasztalja meg azt, hogy a föltámadt Krisztus odafordul hozzá. szeretném azt újra kiemelni, mint az előtt mondtam, az Ószövetség ismételten kihangsúlyozza azt, hogy az Istent látni nem lehet, és életben maradni. De egészen egyszerűen az miatt, mert az Isten olyannyira túlcsorduló valóság, hogy igazából az ember vele szembe por és hamu. Ugyanakkor azonban mégis igaz, már az Ószövetség szintjén is, de még inkább az Ószövetség szintjén, hogy az ember nem lehet teljes értelemben élő ember, ha nem találkozik, nem látja az Istent. És itt nem fizikai látásról van szó, hiszen az Isten sosem lehet egyszerűen csak fizikailag látni, de hitben igenis kell, hogy lássuk a föltámadt Krisztust. Ez a valóság, amire mit megtapasztal a látnok János is, és illetve amire minden keresztény embert hív Istenre való találkozásban. Hallani és a szívünkkel meglátni Istent. Boldog a tiszta szívűek, mert ők meg fogják látni az Istent. Köszönöm szépen a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Szeretett hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus, szentségimádást közvetítünk az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Megkérjük kedves hallgatóinkat, az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyei Atyám, köszönöm neked a hit ajándékát, amely által erőt meríthetek a reménytelenségben is. Kérlek, erősítsd meg bennem a bizalmat, hogy mindig bízzak abban, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Segíts, hogy hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és bízva várok rád. Áldott légy mindörökké. Amen.

Ó, Uram, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőképpel. Segíts, hogy mindig lássam előre a fényt a sötétségben is, és hittel várjak rád. Legyen bennem mindig erős a reménység, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak abban, hogy te jó útra vezetsz engem. Köszönet neked minden napért. Amen.

Drága Istenem, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak szeretettel és gondoskodással irántunk. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel várjam az ígéreteid beteljesedését az életemben. Adj nekem türelmet és kitartást ahhoz, hogy soha ne adjam fel a reményt, és mindig bízzak abban, hogy te jóra fordítod minden helyzetemet. Köszönet neked minden áldásért. Amen.

Uram, köszönöm neked az erőt és kitartást, amit mindig adni tudsz nekem a nehéz időkben. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel nézek szembe az élet kihívásaival, és soha ne veszítsem el a reményt a szívemben. Adj nekem lelki erőt ahhoz, hogy minden akadályon átlendüljek, és tartsam magamban a hitet abban, hogy te velem vagy, minden lépésemet vezeted. Köszönet neked mindazért, amit adsz nekem. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm a reményt, amit szívembe helyeztél. Segíts nekem hinni abban, hogy a jövőm fényesebb lesz, mint a múltam. Kérlek, adj erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtartsam a reményt szívemben, még a legnehezebb időkben is. Legyen áldott az utam, és vezess engem az igazságot felé. Köszönöm Jézusom, hogy mindig mellettem vagy. Amen.

Dicsőség neked, mennyei atyám, minden jóságodért és szeretetedért. Köszönöm neked a reményt, mely mindig új erővel tölt fel engem. Segíts nekem megőrizni ezt az érzést a szívemben minden nap, és hálásan fogadni minden ajándékodat, amit nekem adsz. Köszönöm neked, Istenem, az irányításodat az életem felett, és a végtelenül nagy türelmedet velem szembe. Áldott légy mindenért. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked az eddigi áldásokat és kegyelmeket. Kérlek, adj nekem erőt és kitartást ahhoz, hogy bízzak benned és reménykedjek a jövőben. Segíts nekem hálát adni minden napért, és bízni abban, hogy te mindig jó irányba vezetsz engem. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked a lelki erőt és kitartást, amit napról napra adtál nekem. Kérlek, segíts nekem megerősíteni a hitet és a reményt szívemben, minden kihívás ellenére is. Adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy mindig rád figyeljek az életem minden pillanatában. Amen.

Kérünk téged, adj nekünk képességet arra, hogy hálát adjunk mindenért, ami történik az életünkben. Legyen bennünk békesség és nyugalom, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk minden pillanatban. Áld meg a reményünket, és erősítsd meg hitünket minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőbeli lehetőségekkel. Segíts minket abban, hogy mindig hittel nézzünk előre, és bízzunk ma abban, hogy jó dolgok várnak ránk. Adj nekünk erőt és kitartást a várakozás idején, hogy soha ne veszítsük el a hitünket és a reményünket. Engedd meg számunkra, hogy mindig érezzük jelenlétedet és vezetésedet az életünkben. Áld meg azokat az embereket is körülöttünk, akiknek kevésbé fénylik a jövője. Adj nekik reménységet és erősíts meg hitüket abban, hogy te mindig velük vagy. Amen.

Segíts most is erősnek maradni, ha úgy érezzük, nincs tovább. Adj kitartást minden nehézséghez, mely útjainkba kerülhet, és segíts még jobban megtanulni benned bízni minden pillanatban. Áld meg szívünket örök reménységgel, és soha ne veszítsük el hitünket. Vezess minket, Istenem, az úton mindannyian együtt, hogy legyünk egységben minden kihívásra szemben. Áldott légy mindörökkön örökké. Amen.

Drága Istenem, köszönöm, hogy mindig fényt adsz az életembe, még a legsötétebb pillanatokban is. Kérlek, adj erőt és kitartást nekem ahhoz, hogy higgyek a jövőmben, és ne veszítsem el a reményemet. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te gondoskodsz rólam, és vezetsz az utamon.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a reményt. Köszönöm, hogy adod nekem ezt a csodálatos ajándékodat. A reményre gondolok általában, az jut eszembe, hogy amikor éppen nehéz az élet, nehéz a kereszt, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, nem kell kétségbe esnem, hiszen te velem vagy, mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb a helyzet jobbra fordul, hiszen te bármit megtehetsz, és soha nem hagysz el. Igen, Uram, belátom, hogy legtöbbször a remény számomra azt jelenti, hogy a helyzet majd megváltozik, jóra fordul minden. Pedig a te apostolod azt mondja, hogy ha csak ebben a földi életben remélünk te benned, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Igen, Uram, bevallom, hogy én is sokszor elveszítem szemem elől az örök élet, az örök boldogság perspektíváját. Sokszor tényleg csak ebben a világban gondolkozom. És bár tudom, ott van valahol a szívem mélyén a hit, hogy van élet a halál után, hogy van örök boldogság a te jelenlétedben. Ez elég ritkán jelenik meg a szemeim előtt. Uram, ajándékozz meg egy olyan reménységgel, ami mindig a szemem elé hozza az örök boldogság kilátását, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjek ígéreteid beteljesedésében, hanem ennek a végső remény beteljesedésének reményében, ennek fényében éljem a hétköznapjaimat és egész életemet. Amen.

Uram, hálát adok neked én is a reményért. Hálát adok neked, hogy a te igéden keresztül táplálsz minket ezzel a reménységgel. Hálát adok azért, hogy megígérted, hogy te nem romlást, hanem békességet adsz nekünk, hogy reményteljes jövőt készítettél számunkra. Uram, tudjuk, hogy a te igéd igazság, és hálát adok azért is, hogy bízhatunk benned, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. És mégis, Uram, sokszor elkeseredünk, amikor sötétebb idők jönnek ránk, elveszítjük a bátorságunkat, a reményünket. Kérlek téged, hogy akkor se feledkezz meg rólunk, hogy bátoríts minket, hogy emelj fel minket, add meg a kegyelmet, hogy újra rá tudjuk szegezni a tekintetünket, és újra felé legyen bennünk az a reménység, ami el van rejtve a szívünkben. Uram, hálát adok neked azért a legfontosabb reménységért, hogy te helyet készítettél számunkra a te országodban. Uram, add, hogy mindent ezen keresztül szemléljünk, a földi élet minden megpróbáltatását úgy tudjuk megélni, hogy örök reményünk van, hogy te majd letörölsz a szemünkről minden könnyet, hogy megszűnik minden gyász és fájdalom, és találkozhatunk veled színről színre, és veled lehetünk egy örökké valóságon át. Hála és dicsőség neked ezért, Uram, mindörökké.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit!
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit!
1: Hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért tesdekelnek, hagyj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Köszönjük, hogy együtt velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádióval. Jó rádiózást kívánunk, és áldott estét! A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

pünkösd előtt. Sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Pünkösdig hallgattak, vártak, hallgattak. Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. Nem mentek vele, egy helyben maradtak. Aztán pünkösd lett és ütött az óra, zendült a szó, lélek volt és erő. És 3000-en állottak egyetlen prédikációra, és egyház született. Ma is megmozdul 1000 és 1000 szív, hogyha a szó lélektől ihletett. Lélektelen mennyit beszéltünk már mi. Tanuljunk csendben a lélekre várni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál,

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
1: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelkerejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
2: Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo.
1: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a szent lélekben Isten hajlékává építi. Mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
2: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
1: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
0: Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a Szentszék nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttérésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában vérelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
3: Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosban, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
0: Éppen erről szeretnék kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
3: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, lent az első sorban ülhettek és megtapasztalni az egyháznak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen így Pünkös környékén.
0: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt az a személyes találkozás?
3: Ugye ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a Katolikus Egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
0: Most arról kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával és azon túl szakmai szempontból?
3: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
0: Egy szép nálam zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
3: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraktnói és a püspöki kar között 1910-1913.
0: Miért kellett küzdeni?
3: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett az ő magántörténeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját várodi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történet és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
0: Mégpedig?
3: Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csekély jövedelem, hanem a váradi ordinárius. Ugye, mert váradi kanonoki jövedele, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a javadalmat, és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
0: Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
3: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknói is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Na, elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolt a Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az.
0: És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
3: Igen. Igen.
0: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
3: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevics Tibor vezetésével, hiszen már jön a Klebersberg-féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még így 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, amit szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni. Tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
0: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
3: Igen.
0: És további jó kutató munkát.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatósoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető, institutumfraknói.hu.
0: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesay Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Légy álhatatos. Az álhatatosság nem azt jelenti, hogy mindig erős vagy, hanem azt, hogy nem adod fel akkor sem, amikor nincs eredmény, nincs visszajelzés, és nincs pozitív érzés. A Szentírás is újra és újra erre hív. Legyetek tehát álhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim. Így biztatja Pál apostol a korintusi gyülekezetet. A zsidóknak írt levélben pedig ezt olvashatjuk. Álhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek.

álhatatosság ott kezdődik, ahol a lelkesedés véget ér. Ott, ahol már nem visz előre az érzés, csak a döntés. Nem arról szól, hogy mindig erős vagy, hanem arról, hogy nem fordulsz vissza akkor sem, amikor már nem érzed az erőt. Mert tudod, hogy Isten ott is dolgozik, ahol te még nem látod az eredményt. Amikor imádkozol, de nem látsz változást. Amikor szeretsz, de azt nem viszonozzák. Amikor harcolsz, de még nincs áttörés. Amikor próbálsz hűséges lenni, akkor is, amikor üresnek érzed magad. Ez az a pont, ahol sokan feladják, mert elfáradnak. Jakab apostol éppen az ilyen helyzetekkel kapcsolatosan mondja: boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. A legtöbb áttörés nem azért nem történik meg, mert Isten nem cselekszik, hanem mert az ember túl korán feladja. Pedig sokszor éppen a határán van annak, hogy valami megmozduljon. Ezért soha ne add fel. Tarts ki az imában. Vess jó magokat a körülötted élők életébe. Még akkor is, ha egyelőre nem látod a változást. Isten gazdagon megjutalmazza a hűségedet és a kitartásodat.

Ha Krisztus bennetek van, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által.

0: Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus, aki által a Szentlélekben utunk nyílik az Atyához. Könyörögjünk tehát. Krisztus, hallgass minket! Küldd el szent lelkedet, lelkünk várva várt vendégét, és add, hogy soha meg ne szomorítsuk.
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Aki feltámadtál a halálból, és az Isten jobbján ülsz, jár közben mindenkor értünk az Atyánál.
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Szent lelked által kapcsolj magadhoz minket, hogy a megpróbáltatások, üldözések vagy veszedelmek soha el ne szakítsanak minket szeretetettől.
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Add, hogy szívünkbe tudjuk zárni egymást, ahogyan te szent szívedbe zártál minket.
1: Krisztus!

0: Urunk Istenünk, töltsön el minket ajándékaival szent lelked, és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét. Alakítsa tetszésed szerint gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Pázmány Péter, ima az ellenségeinkért. Add Uram Istenem, hogy ne csak jó akaróimat, de Te éretted ellenségeimet is szeressem. És a Te szent fiat példáját követvén imádkozzam tiszta szívvel rossz akaróimért. Végy ki, Uram, én belőlem minden gyűlöltséget, irigységet, és fele barátom ellen való nehézséget.

együtt lenni az övéivel. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem. Ez egy csodálatos kijelentés. Jézus nem csak megmenteni akar, hanem örökké együtt akar lenni velünk. Az üdvösség nem csupán egy hely, hanem kapcsolat Krisztussal. És a hívő ember végső célja nem egyszerűen a menny, hanem Jézus jelenléte. Jézus azt mondja, hogy megismertettem velük a te nevedet. Tehát a cél, hogy megismerjük Istent, megtapasztalni az Atya szeretetét, hogy Krisztus éljen bennünk. Tehát a keresztény élet nem egy vallási teljesítmény, hanem Krisztus bennünk való élete. Tehát Jézus utolsó nagy imájában három dolgot kér, egységet, hiteles tanúságot, közösséget és szeretetet. A világ nem tökéletes emberekre vár, hanem olyanokra, akikben látható Krisztus szeretete.

0: Könyörögjünk, Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. május 21-én Tibor atya a stúdió mikrofonjánál. Na, pontos idő 7 óra 17 perc, hallgassák meg híreinket, programajánlóinkat. Törökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a csíkborzsovai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Évadzáró moldvai táncház. Az elmúlt hónapok sikeres rendezvény sorozata után szezon záró alkalmához érkezett a Marosvásárhelyi G-kaféban működő moldvai táncház. A szervezők ma este 7 órától egy nagyszabású közösségépítő eseményre várják a fiatalokat, illetve a népzene kedvelőit. A rendezvény gerincét ezúttal is az élő népzene, a felszabadult hangulat és a hagyományos moldvai körtáncok adják. A részvételhez semmilyen előzetes néptánc tudásra nincs szükség. A Székely himnusz napja. A himnusz történetének és kulturális örökségének, valamint a közösségi emlékezetünket alakító alkotókra való közös emlékezésre hív a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ munkaközössége holnap. Délelőtt 10 órától tudományos konferencia lesz a Székely himnusz és a magyar hiszek egy története címmel a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesi hivatalának konferencia termében. 2 órától kiállítást nyitanak meg a Székely himnusz története címmel a Mártonáron téren, amit Csanádi Györgyről való közös megemlékezés követ a Mártonáron téren, a Betlen Gábor utcai emléktáblánál és a belvárosi református temetőkertben. Rózsák megáldása Nagyváradon. Kassiai Szent Rita 1457. januárjában, amikor betegen feküdt a mamostor cellájában, megkérte az egyik unokahúgát, hogy hozzon neki a szülőföldjéről egy szár rózsát. A hagyomány szerint Isten meghallgatta az ő kérését, és Rita rokon a havas téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Erre emlékezve minden évben május 22-én Szent Rita ünnepén az egyház elvégzi a rózsaáldás szertartását. Holnap délután 6 órakor a Szent Rita nőszövetség tagjai a Barátok templomában várják mindazokat, akik szeretnék kérni a lehetetlen dolgok szentjének a közbenjárását. Múzeumok éjszakája Nagyváradon. A korábbi évekhez hasonlóan szombaton este 7 és éjfél között a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is csatlakozik a Múzeumok éjszakája elnevezésű program sorozathoz. A Püspöki Palota, a Patika Történeti Múzeum, a Székesegyház tárkapukkal várja a kultúra szerelmeseit ezen az estén. A Székesegyházban 8 órakor orgona koncertre is várják az érdeklődőket. Közreműködik Kristófi, János orgona, Gáti Sándor oboa, Csuszánski Judit szoprán. Műsoron Albinoni, Bach, Händel, Marcello, Vajda, Templi és Gigó művei. Pünkösd vasárnapi zarándok mise Gyergyó Szent Miklóson. Vasárnap délelőtt 9 órától a Szent Miklós előtti téren tartják a hagyományos pünkösd vasárnapi ünnepi és zarándok misét, melynek fő celebránsa és szónoka Marton Zsolt váci megyés püspök lesz. Közreműködik a Szent Miklós plébánia ifjúsági szkólája. Megemlékező Szent Mise Templi József megyés püspök halálának 10. évfordulóján. Május 25-én délután 6 órakor Böcskei László megyés püspök megemlékező Szent Misét mutat be a Nagyváradi Székesegyházban Templi József egykori főpásztor halálának 10. évfordulója alkalmából.
Terápiás program Magyar Ózdon. 4 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Június 4 és 7-e között a Magyar Ózdi Terápiás Otthonban a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kis csoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat, és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdő támogatók közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges. Határideje június 2-a. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0751 226 906 Gerét Tünde Székelyudvarhely, vagy 0744 308 021 Puskás Szilárd a Csíkszereda, 0757 489 778 Kozma Ferenc Sepsiszentgyörgy és környéken.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szentatyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek minnyájan, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, melyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem.

0: engem. Én igaz atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, melyel engem szeretsz bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Kedves, szeretett testvérek, a mai evangélium az egységről szól. És Jézus egyenesen azt mondja, hogy ő a Szent Háromságban, hogy egységben van, hát úgy legyünk mi is egyek. Döbbenetes, nem? Az emlékedés elején nézzük meg, vajon milyen a Szent Háromság egysége. Hát Jézus ilyen Szent Háromság tant nyíltan nem hirdetett meg, de szinte minden oldalon a Szentírásban, egy minden vörös vonal ott van az Atyával, a lélekkel való viszonya mi Urunk Jézus Krisztusnak. Hát nyilvános működésének első napján, ima az én szeretett fiam, őt hallgassátok, aki meg kedvemet találom. Milyen szép. És utána az Atya úgy visszavonul, drága Szent Fiára bízza a világ megváltását, látszólag legalábbis. És Jézus újból és újból hát visszavonul az Atyával, lélekkel megbeszélni a dolgait. Azt mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem. Végtelen ráhagyatkozás. Nagy csütörtökön, ott az olajfák hegyén is, legyen úgy, ahogy te akarod. És a szeretet parancsának a végső akarata nagy péntek. És Jézus szólnék, ugye utolsó azt írja a Szentírás, hogy felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, és azzal kirehelte a lelkét. De a Szentlélekről is olyan szépen beszél Jézus. Egy helyet azt mondja, hogy az igazat mondom nektek, jobb, ha én elmegyek, mert ha én elmegyek, akkor elküldöm a Szentlelket, aki mindenre megtanít titeket, mindent eszetekbe juttat, amit én mondtam nektek. Gyönyörű. Igazából azt látjuk, hogy a Szent Háromság és szeretet közösség. És Jézus azt mondja, hát aki lát engem, az látja az Atyát is, a Szent Lelket is. Hát ez a modell. Jó magas rakta Jézus a mércét. És akkor nézzünk a mi világunkba szét. Ugye, hát én közel 7000 gyereket fogadtam be, és láttam, hogy szét tudja szedni a gonosz lélek a családokat, a közösségeket, de nézzük az esti híradót, hogy mennyi acsarkodás van, szivakodás, bár csak ennyi lenne, de hát látjuk, hogy hány helyt modern fegyverekkel, nagyon okos egyetemet végzett professzorok állnak neki, hogy olyan gyilkosságokat szervezzenek, amik nem egy-két embert, hanem sok embert meg tudnak ölni. Ugye a gonosz léleknek nincs keze, nincs nyelve, nincs lába, nem beszélve rakétákról, meg hasonlókról, nincs neki ilyen. Gonosz lélek azt szeretné, hogy te add oda a nyelvedet, és a másikról mondjál rosszat. Csipkedjed, féligasságok, hazugságok, belefér a gonosz léleknél. Nincs keze, ő nem tud megütni senkit. Add oda te a kezedet. Add oda a tudásodat, és indíts rakétát a másik város ellen. Ahol éppen gyerekek összegyűltek, ugye láttuk ott a Iránban is 180 valamennyi gyerek megtelik zsongással, zsibongással az iskola, és akkor bejön egy olyan rakéta, ami szétver minden. Amiről azt mondják, hogy őt pontosan oda küldik, ahol akarják. Meg akarták félelmíteni ezeket a gyerekeket. Döbbenetes, nem? Hát igen. Ide kell az erős lelkület, hogy nemet mondjak. Ha megütik az egyik arcomat, tartsam oda a másikat. Nem. Nem adom a kezemet, a nyelvemet, a lábamat, semmimet a gonosz léleknek, hogy általam bántson, gyilkoljon, fájdalmat okozzon. Erős elhatározás, erős lélek. A Szentléleknek ez a belső ereje, hogy nem szólok vissza. Nem mond mondom el a véleményemet, nem bántom meg a másikat. Nem lesz olyan a mosdó, mint amilyen a törülköző volt. Igen. És hogyha nagyjainkra nézzünk, Szent Péter, idős ember, elindul Rómából, és visszatér, és vállalja a vértanúságot. Döbbenetes. Az őskeresztények nem lázadtak egyszer se fel Róma, hát gyilkos ereje ellen. Nincsenek politikai gyilkosságok, hogy akkor aztán kiírtsuk Nérót, vagy mit tudom én kit. Nincs. És mehetünk tovább. Szent Ferenc atyánk. Mekkora lelki ereje kellett legyen, hát hogy amikor, mondjam, akár ugye rendben nem úgy mentek a dolgok, ahogy szerette volna, lemond. De akkor is azt kéri, hogy rendeljenek feléje valakit a renden belül, akinek ő engedelmeskedni tud. Nincs duzzogás, nincs sértődés, hanem van naphimnusz. Isten dicsőíti. Ugye pont 800 évvel ezelőtt Szienába elvitték orvoshoz, és ott egy súlyos gyomorvérzése volt, és mindenki azt gondolta, hogy vége, és akkor három dolgot hagyott rá a testvérekre. Oda vittek egy testvért, aki tudott szépen írni, és leírta, hogy mindenek előtt szeressék egymást, hogy egységben legyenek, hogy közösségben legyenek. És ennek az egységnek a jele az egyszerűség, a szegénység. Ez tartsa össze őket. Ez a közös zászlajuk. És utolsó, hogy mondjam, elhaló hangon még azt is hozatette, hogy mindenkor engedelmeskedjenek, az egység jele az egyház. A püspökök, a papok, a pápa. Hogy egységben legyenek az egyházzal. Hát hál' Istennek tudjuk, nem Szienába halt meg, hanem hazavitték Assisibe, de tény az, hogy ez a végrendelete Szent Ferenc atyának, egység, közösség. Körülnézünk, akkor nem ezt látjuk, mert sajnos a családjaink ugye széthullanak. Nem csak a veszekedés, hanem az érdek, a ide megyek, oda megyek. Emlékszem, hogy Déván jött egy néni, és azt mondja, mondjak misét, hogy az ő unokája Kanadába kapja a munkahelyet. Nem mondom, én ezért nem imádkozok. Aztán megfizeti. Nem mondom, maga annyit nem tud nekem fizetni. Nézett nagy kerek szemekkel. Mondom, nézzem, hogy hazajöjjön az unokája Kanadába, és itt, Erdélyben, Déván, kapjon munkahelyet, ezért imádkozok, letérjelek magával reggeli, tiszta ingyen, az oltár előtt ezért imádkozok. De azért, hogy a világ túlsó felé, hogy az unokája gyökere teressze, hogy maga többet soha büdös életben ne tudja megölelni őt, hanem csak úgy skype-olottam, hogy tudom, beszélgetnek. Hát mondom, maga nem bántott engem, hogy ilyeneket kérjek a jó Istentől. Nézett a néni, és azt mondja, atya, tudja, mit igaza van? Többet ez én se imádkozok. Testvérem, tartsuk össze a családunkat. Mint oldott kéve úgy folyunk szanaszét. Bármerre megyek, mit tudom, Németországba, vagy bárhova misézni, egy csomó csíki, egy csomó széke, egy csomó erdély szembe jön vele. És akkor megkérdeztem többször, hogy boldogok vagytok? Otthon érzitek magatok, hogy sikerül gyökere teresszetek? Egy sem mondta azt, hogy rendben van minden. Emlékszel, egy férfi félrehívott, és azt mondja, atya, én itt soha nem fogok gyökere tereszteni. És akkor elévett egy, mint egy orvosságos üvegbe oroszhegyi szívapálinkát töltött, azt mondja, atya, ebből mindig, ha nagyon gyötör a honvágy, akkor töltök magamnak pipettával, mint a patikában, mert olyan kevés van. Na, Isten, Isten! Testvéreim, egység, közösség. Lelkünk mélyén arra vágyunk, hogy együtt legyünk. Tegyünk meg mindent, hogy a családunk, a közösségünk, a mi drága népünk valóban egységben legyen. Milyen szép ez a pünkösdi búcsú. Mária összegyűjti gyermekeit, igaz? És ez a jövő, hisz maga Jézus mondta, hogy hát igen, egy akkor lesz és egy pásztor. Ez az emberiség jövője, hogy összebújunk. Mint amikor kotló hívja a csibéit, hogy jön a sas, odabújnak hozzá. Adja az Isten, hogy tényleg ez az összes fogás, ez a közösség iránti vágy szívünkbe feléledjen, és az erősség lelkehez erőt is adja, hogy tényleg kis családunkban, de nagyobb közösségben is meg tudjuk ezt valósítani. Amen. Testvéreim, éljünk a lehetőséggel, fogalmazzuk meg kéréseinket, és tárjuk alázattal mennyi atyánk elé.
1: Imádkozzunk Szent Atyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Gergely püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyház közösségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől.
0: Mindenhat örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjjel, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk Krisztus a mi Urunk által.

Valóba méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő föltámadás után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára felemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre. A nagy világ örvendezve újjunk, a mennyi erők és az angyalok hatalmas szóza dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül énekli.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime ittünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elhalljuk föl támadásodat, amíg el nem jött.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Testvéreim, hogy a családba, a nemzetbe és a nagyvilágba is béke és egység legyen, Jézus Krisztus szavaival így imádkozunk. Mi atyánk,

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Föltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem az egyház hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Ime az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya.
1: Csak egy szóval, és meggyógyul a szívem.

0: Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus,
1: ó irgalmas Jézus,
0: imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok,
1: tied vagyok
0: életemben és halálomban. Amen. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, a magunkhoz vett misztériumok növeljenek minket, és újítsanak meg erejünkkel, hogy megnyerjük az örök ajándékaidat Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nagyon remélem, hogy jó lesz az idő, és a tömeg kijön a térre, itt Csíksomi, a Szent István ház udvarán. Hunyadi napokat tartunk, és hát rengeteg szép program lesz, de úgy gondolom, hogy Molnár Leventét mindenki ismeri, és este ők fognak, hát énekes, tehát a csapatukkal egy gyönyörű koncertet adni Hunyadi János tiszteletére, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk a Mária kertbe. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szent is áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hálánk.
0: Te Áron püspököt arra választottad ki,
2: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai reggeli szentmisét a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából közvetítettük. A szentmisét Csaba testvér, ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, folytatódik tovább az ébresztő műsor.

0: Vidám ébredést és áldásokban gazdag, szép napot kíván önnek a Mária Rádió.
1: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
2: Mexikói vértanúk. A 24 mexikói vértanú főként az 1926-28-ban zajló egyházüldözésben adták életüket Krisztusért. Második János Pál pápa 2000-ben avatta szentté őket. Közülük néhányat megemlítünk haláluk körülményeivel együtt. Galván Bermude Szent Dávid pap. A guadalajarai szeminárium teológia tanára volt. Fiatal korában apja mellett cipészként dolgozott. Papként a cipészek megsegítésére egyesületet szervezett. A házasság szentségét védve oltalmába vett egy leányt, akit egy nős katona akart feleségül venni. Ez bosszúból, amikor egy fegyveres összecsapás után Dávid sebesült katonákat látott el, elfogadta és kivégeztette. Morales Szent Emmanuel, munkás. Fiatal munkás ember három kisgyermekkel. Tevékenyen részt vett a plébánia életében. Az Akció Katolika ifjúsági tagozatának tagja, az egyházellenes törvények eltörléséért harcoló vallásszabadságot védő Nemzeti Liga elnöke. Amikor megtudta, hogy Batis plébánost bebörtönözték, elindult a kiszabadítására. Épp összegyűjtött néhány fiatalt, amikor egy csapat katona őt kereste. Jelentkezett. Azonnal bántalmazni kezdték, majd a plébánossal együtt vitték a vesztőhelyre. Amikor a plébánost menteni próbálta, így szólt. Plébános úr, én meghalok, de Isten nem. Ő majd gondoskodik a feleségemről és gyermekeimről. Utolsó kiáltása ez volt. Éljen Krisztus király és a guadalupei szüzanya. Majd lelőtték. Lara Puente Szent Szalvátor, ifjú munkás. Özvegy anyja nevelte, az elemi iskola után egy vasöntőben kapott munkát. Az Akció Katolika ifjúsági részlegében tevékenykedett. Kortársai fölnéztek a kisportolt, becsületes munkás fiúra. Emmanuellel és Dáviddal együtt fogták el és lőtték agyon. Correa Megalannes Szent Máté, plébános. A Zacatecasi egyházmegye papjává szentelték, Valparaíóban lett plébános. Kiváló lelkipásztor volt. Az üldözések idején többször is bebörtönözték. Épp beteghez ment, mikor utoljára elfogták. Néhány napig Frenillóban tartották fogva, majd átvitték Durangóba. Itt a parancsnok azt kívánta tőle, hogy gyóntassa meg a foglyokat, és számoljon be a gyónásban hallottakról, különben leköveti. Mateo így válaszolt. Megteheti, de tudja meg, hogy egy papnak meg kell őriznie a gyónási titkot. A városon kívül kivégezték. Uribe Velasco Szent Dávid plébános. A Csilapai egyházmegye papjává szentelték, Igualában lett plébános. A vidék különösen is szabadkőművesek, protestánsok és különféle szekták hatalmában volt. Amikor elfogták, fölkínálták neki, hogy ha elfogadja az állam rendelkezéseit, az alapítandó szakadár egyházban püspökké teszik. Dávid plébános ezt elutasította. Ezért lelőtték. Reyes Salazar Szent Szabbasz, pap. A San Juan de los Lagosi egyházmegye papjává szentelték, Tototlánban lett káplán. Különösen tisztelte a Szent Háromságot. A gyermekeket és fiatalokat nem csak katekézisre, hanem mesterségre, zenére is oktatta. 1927 nagy hétfőn érték el a plébániát az üldözők. Keresték a plébánost és munkatársait. Mivel csak Szabbasz atyát találták, a plébánia templomban az egyik oszlophoz kötötték. Három napig étlen szomjan ott tartották, kínzások közepette. Nagy szerdán kivitték a temetőbe, és ott lelőtték. Caloca Cortes Szent Ágoston káplán. Elfogták, és a már fogságban lévő plébános mellé zárták. Az egyik őr megszánta fiatalsága miatt, s fölkínálta neki a szökés lehetőségét, de Ágoston csak a plébánosával együtt lett volna hajlandó menekülni. A kivégző osztag előtt utolsó szavai. Istennek élünk, és érte halunk meg. Esqueda Ramírez Szent Péter, pap, a San Juan de los Lagos-i egyházmegye papjává szentelték, a püspöki székhelyen lett káplán. Főleg a kisgyermekek hitoktatását szerette, katekéta iskolát is nyitott. Az üldözések idején családokkal éjszakai szentségimádást szervezett. Miután elfogták, kegyetlenül bántalmazták. Miközben kivégezni vitték, kicsi gyermekekkel találkoztak. És ő utolsó szavaival is oktatta őket. Ubiárka Robles, Szent Tranquillus pap. A San Juan de los Lagos-i egyházmegye papjává szentelték, Tepatitlánban lett káplán, plébánosi jogkörrel. Az üldözés idején az egyik legbuzgóbb pap volt. Guadalajarába indult beszerezni a misézéshez szükséges dolgokat. Figyelmeztették, hogy állomás helye a legveszélyesebbek közé tartozik, ő mégis visszatért. 1928. október 4-én éjszaka fogták el, miközben szentmisére és esketésre készült. A hajnalban fölakasztották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is, hiszen nem sokára a nap eseményeit fogjuk ismertetni önökkel. Ma van az év 141. napja, 224 nap van még hátra. Május 21-e van.
1: Mindjárt itt van karácsony.
0: Itt van, nálunk most már itt van karácsony. Mindenkinél itt van karácsony.
1: Délután most már akkor csíkba lesz karácsony.
0: Igen, és a hétvégén is.
1: Pünkösdre mégis karácsony.
0: Pünkösdre készülünk, de a keresztény embernek minden nap van húsvétja.
1: Újjászületés, karácsony.
0: Így van, karácsony.
1: Feltámadás, így van.
0: Jó, nézzük meg akkor, hogy ez a mai naphoz milyen híres, neves személyiségek, illetve fontosabb események kapcsolódnak. 34 éve, 1992 óta ma van a Magyar Honvédelem napja.
1: 25 éve, 2001 óta a Kulturális Fejlődés és Sokszínűség napja.
0: 555 éve, 1471-ben en napon 6. Henrik meghalt a londoni Towerben, feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg.
1: 555 éve született Albrecht Dürer, német festő és grafikus.
0: 182 éve, 1844-ben Bécsben megkapta orvosdoktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp. Orvos volt és ismeretes, mint az édesanyák megmentője.
1: 1844-ben, 182 éve megszületett Henri Rousseau, francia festő.
0: 166 éve, 1860-ban e napon született William Einhauer, holland fizikus, az elektrokardiográf feltalálója.
1: 1863-ban, 163 éve Aradon született Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője.
0: 148 éve, 1878-ban született Glenn Curtis, amerikai feltaláló, a hidroplán megalkotója.
1: 1881-ben, 145 éve megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével.
0: 99 éve, 1927-ben született Szvak Péter, nagyvállalkozó, diplomata, az unikum híres gyomorkeserű titkos receptjének egyik birtokosa.
1: 1940-ben, 86 éve megszületett Pécsi Ildikó, Kossuth és Jászai díjas színésznő rendező, az ő nevéhez fűződik az Indula Bakterház.
0: Százhat éve halt meg Eleanor P. H. Porter, amerikai regény írónő, legismertebb regénye az 1912-ben megjelent az Életjátéka, Pollyanna című mű.
1: 2013-ban, 13 éve meghalt Erős Zsolt székely hegymászó, az első magyar, aki járt a föld legmagasabb hegycsúcsán.
0: 2. hallgatóink, egy rövid zenei szünet után kezdetét veszi a nap témája, amit Tibor atya fog elárulni.
1: Igen, a Zarándok vonat elindult már Budapestről, és a főszervezőjével lépünk élő kapcsolatban, hogy beszámoljon egy picit a vonaton történő hangulatról.
0: Úgyhogy kedves hallgatók, most vonatra szállunk, hívjuk önöket is, hogy így a technikán keresztül tekintsünk be a Zarándok vonat. És az ottani hangulatba.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket, és ahogy a háttérben már hallatszik, igen, elindult a Boldogasszony Zarándok vonat már Budapestről, a keleti pálya udvarról, a missziótúr és a MÁV személyszállítási ZRT együttműködésében megvalósulhatott az idén is a Boldogasszony Zarándok vonat. Több mint 800 zarándok kelt útra, a résztvevők között 300 középiskolás is utazik a csíksomolyi pünkösdi búcsúba, a robogó szerelvényen a Rákóczi Szövetség jó voltából. Ennek kapcsán léptünk kapcsolatba Budai László fő szervezővel, aki a missziótúrnak is a vezetője. Szeretettel köszöntünk, kedves László! Halló!
1: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió valamennyi hallgat. Halló, halló!
0: Igen, hallunk.
1: Halló, halló!
0: Hallunk, te csak mondjad nyugodtan, mert halljunk, mindent hallunk.
1: Halló! Na!
0: Hallunk mi teljes egészében, úgyhogy nyugodtan köszönöm. Mondjad.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió valamennyi hallgatóját.
0: Az lenne.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió valamennyi hallgatóját és munkatársát. Igen, én beszélek.
0: Halljuk, élőben vagy, mondjad nyugodtan.
1: Halló?
0: Igen, igen, mondjad, mert mi hallunk jól.
2: Sajnos megszakadt a technika, kicsit valószínű, hogy a vonat...
0: Nincs elég jel, gyorsan száguld a zarándoklat.
2: Lemaradt a hang, lemaradt, de újra próbáljuk. Köszönjük a kedves hallgatók türelmét, és az imád. Igen, újra élőben vagy.
1: Igen, halló, halló.
0: Na most hallunk jól, te is gondolom.
1: Én most tökéletesen, az előbb valami szakadozott. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját, most már újra nekifutva. Éppen Szolnokról megyünk kifele, és a Tibor atya felvezetőjéhez szeretném hozzátenni, hogy éppen Lőrinc Brigittával a 300 fiatal Rákóczi Szövetség által kijelölt vezetőjével beszéljük meg a részleteket, és Fabok Molnár Petrával, aki pedig a missziótúrsz részéről mindeneknek tudója és igazgatója. Úgyhogy tényleg gyönyörű idő van, egy nagyon szép búcsúztató, ünnepélyes búcsúztatás volt a keleti pályaudvaron, ahol Székely János püspökatya is köszöntötte az zarándokokat, hiszen az idei búcsú szónoka itt utazik velünk a vonaton együtt, már a lelki szolgálatban is részt vállal, hiszen látom, hogy az ő fülkéje előtt is sorba állnak a lelki beszélgetésre, Szent Jónásra vágyók, illetve Marton Zsolt püspökatya egy nagyon szép útra indító beszédet mondott, és megáldotta a zarándokokat, a zarándoklat résztvevőit, így kezdtük el az utunkat. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke is ugyancsak köszöntötte a zarándokokat, és hagyományosan Pálmai Árpád karnagyunk énekével, Boldogasszony anyánk énekével indultunk útnak a mai reggel, most már 13. alkalommal Csíksomlyóra, a csíksomlyói fogadalmi búcsúba.
0: Mitől lesz másabb ez a zarándoklat, a vonat, a zarándok vonat, mint a többi eddigi?
1: Hát az egyik, ami egyre több a fiatal, tehát az azért borzaszt, nagyon jó érzés nekem, hogy a létszámát tekintve ugye ilyen 8-900 fő körül volt egy-két kiugró év, amikor az 1000 fő körül vagy azon a fölött is voltunk, de a létszám az megmaradt, viszont egyre jobb a korfája, ahogy a szociológusok mondanák, és ennek én nagyon örülök, mert azt látom, hogy például a segítő csapat is, a körülöttünk velünk együtt dolgozó segítő csapat is egyre fiatalodik, egyre több fiatallal rendelkezünk, és ez azért nagyon jó érzés, hiszen ha tetszik, akkor abban más, mert a remény vonata is vagyunk ezzel, és ez fontos. Azt hiszem, hogy fontosabb, mint bármikor ez a remény.
0: És akkor egy picit értesítsük a kedves hallgatókat is, hogy egy picit imádkozzanak értetek, és milyen program lesz az Zarándok vonat alkalmával, hány napos, mikor érkeztek, milyen programokkal.
1: Igen. Hát a mai nap, ahol lesz még megállásunk, Debrecenbe érkezünk nem sokára, és Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi egyházmegyés püspökatya fog köszönteni minket Debrecenbe. Utána pedig a következő megállásunk az Maroshévízen lesz Erdélybe, illetve Gyergyószentmiklóson, ahol hagyományosan nagy ünnepi fogadóműsorra várnak minket. A holnapi nap délben Marton Zsolt Váci megyés püspök tartja a szentmisét, és ő lesz a szónok is a Csíksomlyói kegytemplomba. Ezt a Mária Rádió is egyenesbe fogja közvetíteni, amennyire én tudom.
0: Így van, igen.
1: És hát szombaton természetesen mi is részt veszünk a fogadalmi búcsún a Hegynyerekbe, és vasárnap pedig Gyergyószentmiklóson hagyományosan, ugye most már 13. alkalommal, pünkösd vasárnapi szentmise lett, ugyancsak püspöki szentmise, hiszen Marton püspök atya mutatja be, itt is ő lesz a főcelebrás. Egyébként szép számú papság is, összesen 8 pap utazik a lelki szolgálatot is erősítendő velünk a vonaton, és ő lesz a szónoka is ennek a pünkösd vasárnapi szentmisének. Aztán pedig hazafele Nagy Károlyba lesz még egy befejező fogadás, ami ugyancsak nagyon nagy élmény szokott lenni a résztvevőknek, meg a minket váróknak is. Így aztán sokkal nagyobb a közösség, mint a vonaton utazók közönsége, hiszen nagyon sokan lesznek ma is, hiszen már tudjuk előre, hogy sokszor ott állnak a sínek mellett, a kertek végében az emberek integetnek, várnak minket, és kérik az imáinkat, mi elvisszük ezeket a kéréseket a szűzanyárhoz, de mi is kérjük a hallgatókat, hogy imádkozzanak értünk, hogy tudjuk azt a küldetést, azt a szolgálatot, ne mondjam missziót vállalni, és jól teljesíteni, amire valamennyien vállalkoztunk.
0: Hát én biztosítlak, hogy biztos, hogy a háttérima az meg lesz, és megvan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a mai beszélgetést.
1: Mondhatok erre egy mondatot, Tibor?
0: Igen, természetes.
1: Én erdőkürti születésű vagyok, és Erdőkürtön van a Pálos rend egyetlen egy női monostora. Teréz nővéremnek a monostornak most a főnöknője és vezetője, és én nagyon jó kapcsolatban vagyok velük. És én mindig kapom a nővérektől az üzenetet, hogy Laci, imádkozunk, érted a szolgálatotokért, és tényleg nagyon hálás vagyok a Mária Rádió által küldött imákért is, mert folyamatosan érzem a pálos nővéreknek is annak a hatékonyságát, a jótékony hatását annak a imának. Úgyhogy én ezt csak meg tudom erősíteni, hogy mennyire fontos ez az imádságos küldetés, amit ti a Mária Rádió által tudtok teljesíteni. Köszönöm, hogy
0: mi is köszönjük vagytok ezeket a szép szavakat, és a holnapi nap folyamán remélem, hogy vagyis biztos vagyok benne, hogy mikrofon végre foglak téged is kapni a püspökatyákkal együtt, és a méltóságokkal együtt. További jó utat, imádságos lelkülettel, jó hangulatot. Üdvözöljük az egész Zarándok csapatot.
1: El fogjuk mondani a stúdióba, át fogjuk adni az üdvözletet. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Buzai Lászlóval való beszélgetést hallhatták.

0: Kedves hallgatók, 8 óra 45 perc a pontos idő, innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntjük azon hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. A Boldogasszony anyánk népéneket hallhatták Pálmai Árpád kántorkarnagy előadásában, ha már bemutatták őt az elmúlt interjúba, most pedig néhány perc maradt még, és köszönhetik mindazokat, akik szívükhöz közel állnak, akik születésnapot, névnapot, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek, a szokott módon hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon, illetve rövid szöveges üzenetet is küldhetnek a 0758 420 555-ös számra.
1: A mai napon a Konstantin és Szilárd nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akik ma születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb fontos eseményt ünnepelnek.
0: És nézzük meg a neveknek az eredetét és jelentését. A Konstantin a latin Constantinus rövidülése, ami a latin Constans szóból ered, és a jelentése álhatatos, következetes, szilárd.
1: A szilárd magyar nyelvújítási alkotás a Konstantin magyarítására, amely a latin Constans szóból ered, szintén a jelentése álhatatos és szilárd.
0: És amíg telefonálunk lesz, addig én köszöntöm Kovács Károly csíkdánfalvi plébánost, aki nagyon sokáig itt volt Sepsiszentgyörgyön segédlelkészként, és ő volt az első pap, úgymond, aki napi evangéliumot vállalt itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Ma van a születésnapja, a Jóisten éltesse a plébános urat.
1: Továbbá Kovács József lelki igazgató plébánost, illetve spirituális, így szoktuk mondani, aki a Gyulafehérvári Teológiai Liceum lelki igazgatója.
0: És én köszöntöm Szilágyi Katalint és Ignácot házassági évfordulójuk alkalmából, 49 éve házasok. Mindketten önkénteskedtek, illetve Ignác, amióta beteg, hát csak a háttérben, de nagyon sokáig itt volt a Férfi Rózsafüzér társulattal, sokáig imádkoztak a stúdióban, és telefonáló van a vonalban.
1: Tessék, Mária Rádió. Halló.
2: Halló. Mit értesít a Jézus
1: Krisztus? Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni Kovács Jóska babát, itt Gyulafehérváron van. A jó Isten, ráma van a születésnapja, a jó Isten értesse sokáig, de sokáig, sok boldogságba. És szeretném köszönteni saját magamot, máma van születésnapom nekem is. A Jóisten éltesse, hogy tudjam a beteg férjemet gondozni, és a szép családomval életni, valameddig a Jóisten, ameddig éltet. Isten is hosszú voltam Jézoklára, Isten fizesse meghallgatta, kellemes szép napot kívánok.
1: Viszont kívánjuk mi is boldog születésnapot, Isten áldását kérjük önre is. Maradjon velünk a mai napon is a Mária Rádióval.

0: Közben nézem az üzeneteket, mert sok üzenet van, de mindenik imakérés, ezeket majd 9 óra után fogom, illetve fogjuk felolvasni. Ha szeretnének köszönteni valakit, akkor most megtehetik. És már is van valaki a vonalban.
1: Tessék, már a rádió.
2: Halló, dicsek, tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
2: amen. Szeretettel köszöntöm a rádió összeg dolgozóját. Szeretném köszönteni a Kicsomi óra elindult, ahhoz leállomot Alföldből nagy időt az unokáim Esztert és Tamás, valamint a szolgálat az unokámat Zsanett. Mindenkinek elmutatték, és a szintenyával az elkezdődés hozzáhoznak, mint egy nagyon májának, és megszolgálat. Dittetesek a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket. Közben jött egy üzenet.
0: Kovács József papbácsit Isten bőséges áldásával köszöntik szülőfalujából, Borzontról. Még egy-két perc van hátra az ide szánt időből. Ki lehet használni, gyorsan lehet pötyögtetni, vagy tárcsázni valamelyik számot.

0: Tessék, Máli Rádió. Halló, tessék.
1: A rádiókészüléket tessék lehalkítani, és a telefonba megszólalni.
2: Halló.
1: Jól halljuk Önt, igen.
0: Tessék mondani.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Imádságos szeretettel, és minden a Jóisten áldásával köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, és szeretném köszönteni a drága kicsi családomot, és szeretném köszönteni a Gyimesbükki keresztalja, aki indul a csicsomjai búcsúra, a Jóisten áldása legyen rajtuk. Szülőfalumból jönnek, minden évben szoktak kijönni, a Jóisten áldása legyen rajtuk, minden elképzelhető jót. Csíkból voltam, Pannika, a Jóisten áldása legyen mindenkivel, aki a csicsomjai búcsúra megy. Én is szoktam járni, de most megöregettem, és beteg vagyok, s nem tudok menni, de lélekben mindenkivel ott vagyok. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünk, és azt is, hogy imádkozik az zarándokokért.
1: És emlékeztetjük kedves Pannikát, és minden kedves hallgatót, akik nem tudnak részt venni a zarándoklaton, hogy élő adásban fogjuk közvetíteni a csíksomlyói búcsúnak a fontosabb
0: ünnepsorozat.
1: Igen, tehát a szentmisét, a különböző interjúkat majd bekapcsolódhatnak. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani
0: zenés köszöntőbe.
1: Mondjuk úgy zenés köszöntőbe, még van egy hallgató, meghallgatjuk?
0: Meg, persze, jó. Természetesen. Igen, tessék, Mária Rádió.
1: Kérjük szépen a rádiókészüléket.
3: Halló!
1: Igen, halló. Hallgatjuk Önt, köszöntjük halló, Margit néni, mindörökké amen.
3: Nem mondtam, de jó Isten, adja meg! És szeretetteljes ünkösti ünnepeket kívánok figurákának, tűnik-e neked is a kedves családoddal együtt, ezt kívánja látom az én kis fennából. Minden hozzá tartozó családtagomnak szeretetteljes ünkösti ünnepeket kívánok Anna néninek fülkébe, mikor valószínűleg minden rokonságomnak. Nagy szeretettel küldöm a pünkösti ünnepek köszöntését. Minden Mária Rádió hallgató, támogató, áldjon meg a drága Jóisten, adjon mindenkinek szeretetet, békességet és boldog pünkösti ünnepeket. Én tényleg már voltam a szüzanyámnál, örvendek, hogy mehettem.
1: Mi is örvendünk, Margit néni. Köszönjük szépen, hogy velünk rádiózik a mai reggelen is, hiszen tudjuk, hogy hűséges hallgatója a rádiunknak, és mi is Önnel együtt köszöntjük Anna nénit Ülkéből, és jó egészséget, jó gyógyulást kívánunk mi is neki. A Jóisten áldása legyen Önökkel. És meghívjuk Önöket, hogy hallgassák meg a nap gondolatát, melyet Tibor atya fog felolvasni Önöknek.
0: A mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól, hogy Isten szeretete valódi bennünk, azt az ő kedvéért végrehajtott tettekből lehet megismerni.

0: kedves hallgatók, rövid időre elbúcsúzunk önöktől, hiszen nem sokára az igézőt hallják, majd 9 órától fogadjuk az önök ima szándékaikat, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát imádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból.
1: Majd 10 órától Takács Zoltán tanárpedagógus jelentkezik az Isteni Érintések című új műsorával, amelyet követ majd Szilágyi László kollégánk egy picit csepreget a házunk táján.
0: Ezt követően Illis Izabella és Pálos István atya műsorát hallják Krisztus nyomában, majd Dávid Gyöngyi terít nekünk asztalt, gondolom, hogy a pünkösdi menüvel készül, és 12 órától Vidikán Lokodi Tünde kolléganőnk veszi át a szót, a déli imákkal, majd a déli magazinnal jelentkezik. A déli magazin végén egy újabb műsorismertető lesz hallható. Kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy ma délután 6 órától közvetítünk Szentmisét Csíksomjóról, a Kegytemplomból, holnap pénteken pedig.
1: Reggel 6 órától a Kis Szent Teréz templomból, Székelyudvarhelyről közvetítjük a zarándok induló Szentmisét, és délután, illetve 8 órától szintén délelőtt Szabadkáról lesz a négy magyar nyelvű Márián, Mária Rádiónak a közös szentmiséje, amelyet ugye Szabadkáról közvetítünk, és 12 órától szintén szentmisét közvetítünk, de már Csíksomjóról, a Kegytemplomból, ugye a vonatos zarándokok érkeznek meg, és a hálaadó szentmisét fogjuk onnan közvetíteni.
0: És azt ígérted, Tibor atya, hogy majd mikrofon végre kapod a zarándokvonat szervezőit, illetve a méltóságokat, a vendégeket, akik jönnek, úgyhogy a kedves hallgatóknak figyelmébe ajánljuk ezeket az interjúkat is, illetve délután 5 órától egy különleges rózsafűzérre hívjuk önöket a Mária Rádió világcsaládjával, melyet Ninivéből, Irakból fogunk közvetíteni.
1: És 18 órától szentmisét közvetítünk Csíksomjóról, a Kegytemplom pünkösdi búcsú nyitó szentmiséjét.
0: Mi megköszönjük megtisztelőt figyelmüket!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdesse a választott nemzet, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdessék fölszentelt papjai, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdesse minden Isten félő ember, mivel irgalma örökké megmarad. Számomra megnyugtató részlet, annyira szép, és az egész húsvéti időszak annyira szép, nagyon elgondolkoztató számomra. Az egyetlen lehetőség, amikor az civil ember, tehát nem fölszentelt ember, az evangéliumot a passió alkalmával elmondhatja, elénekelheti. Aztán, amikor megszólal az Alleluja nagy szombat este, akkor az embernek a szíve újjong, zeng az orgona, zúgnak a harangok, és elkezdődik egy nagy-nagy ünnep. És azért szól olyan hangos erővel az orgona, mert minden szentmise kezdete Jézus jeruzsálemi bevonulását képezi. Amikor a szent három nap végén alig várom, hogy megszólalhasson az orgona, és meg is szólal, akkor az ember lelke fölújjong az orgonával együtt. Én nagy örömmel éneklem a dicsőség, szentáldás, tisztesség, föltámadt Krisztus e napon, és a többi húsvéti éneket. És azért szól ünnepélyesen az orgona, hát akkor szól erősebben, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Hát gondoljunk arra a népre, aki a ruháját, meg zöldágakat, meg egy mindenki tudja, hogy mi történt. Ugye én ezt érzem, és nekem ezt jelenti, nekem minden mise kezdett, Jézus jeruzsálemi bevonulását jelenti, és mise végén is azért, mert végbe ment a megváltás, az örömöt jelzi a kicsit hangosabb orgonaszó.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, a pontos idő 9 óra és 3 perc. A mikrofonoknál
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya köszönti Önöket.
1: Kedves hallgatók, hamarosan a dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániát fogjuk imádkozni innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, melyet ma is felajánlunk a háborúk megszűnéséért. Felajánljuk Szentatyánkért, Leópápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért. Felajánljuk a zarándokokért, akik nem csak a zarándok vonaton vannak, amely már elindult, hanem azokért, akik gyalogosan zarándokolnak, vagy bármilyen más eszközzel, ugye elindult.

0: voltak már, hiszen vannak, akik biciklivel, gyalog vagy lóháton érkeznek. De felajánljuk a betegekért, azokért, akik valamikor részt vettek, de most már a betegség, a nehézség, az öregség meggátolja ebben. Így a rádió hullámhosszán keresztül majd egy lélek lehetünk. Ma is hálával imádkozunk minden kedves önkéntesünkért, a munkatársakért, támogatókért, hogy mindannyiunkat a Szentlélek vezessen. És hívhatnak minket a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon.
1: Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.hu honlapon az ima szándékra kattintva.
0: És emlékeztetjük a kedves hallgatókat, akik betelefonálnak, hogy akkor, amikor élőadásba kerülnek, ne feledjék el a háttérben kikapcsolni, illetve lehalkítani a rádiókészüléket. Köszönjük szépen megértésüket és türelmüket.
1: Mindörökké, amen.
2: Köszöntöm Tibor atyát, és a másikot is köszöntöm, melyik beszél.
1: Tünde.
0: Köszönöm.
2: Felajánlom ezt a rózsafűzőt saját magamnak, és a nek háború, nek színésít, és akik mennek a Csíksomjóra, azoknak is felajánlom, mert hétfőn mi is nejünk, ő Istennek segít. Találkozunk éppen Csíksomjón is, ha ott lesz.
0: Nagyon szépen köszönjük a hívását, és köszönjük, hogy rádiónknak hűséges hallgatója, és hogy a háttérben mindig imádkozik. Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztunk önökkel, ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, jó magam és párom egészségért, lelki békéért, halottaimért és minden emberért. Köszönöm.
1: Egy újabb hallgató a vonalban, tessék, Mária Rádió.
3: Dicsértették a Jézusnak szemában, én mindennapos hallgató, a leánka, amit akarom, meg születésen, azért nem a napja, és egy beteg is leánka, Eleni Marian kia. És magikét, hogy a csüzönyi Mária segél még mai közvetlenül, én volna bizalmat, felejtettem, mert
1: köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, kitartást önnek, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
0: Szüleim lelke üdvéért ajánlom fel ezt az imát, és három fiam egészségéért, boldogságáért, valamint a kapott kegyelmekért, Andrea írta.
1: Következő üzenet így szól, felajánlom ezt a rózsafűzét a családomért, kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, önökért, békét, betegekért és megfelelő időjárásért. Közben egy újabb hallgató a vonalban.
0: Aki letette.
1: Volt, igen.
0: Kérjük a hallgatók türelmét és kitartását, hiszen nem is olyan egyszerű bejutni sem, és bennmaradni sem, ezt tudjuk, tapasztaljuk, de itt is van a kedves telefonáló.
1: Tessék, Mária Rádió. Halló. Igen. Tessék, élőben. Halló. Tessék, élőben van, halljuk.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tündikét és a Tibor atyát, és ezt a margegáli rózsafűzét, a szemmisét, a mai napi minden ima fel szeretném ajánlani a családom egészségért, a nevérem és az ő családja egészségért, a Mária Rádió munka közösségéért, a világ békéért, különösen az arándokokért, hogy a Jóisten segélye meg, balesetmentesen járhassák meg a Csíksomlói búcsút. És felajánlom a Csíkszentmunkos Egyház község minden egyes lakójának a jó egészségét, a papácsiainkét, a kantor úrét, a segességét, az ő családjaikét, és végül, de nem utolsó sorban elhúnyt szeretteink lelke üdvét, adjon a Jóistennek örök nyugodalmat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott.

0: Üzenetek érkeztek a honlapunkra is. Egy édesanyja Székelyudvarhelyről így ír: felajánlom a rózsafüzés minden imát az én lelki gyógyulásomért, mert nagyon beteg vagyok, meg a családomért. Jézusom, bízom benned.
1: Imád kérek egy gyerek áldásért, írták Csíkszeredából. Egy újabb hallgató a vonalban, tessék, Mária Rádió. Haló, tessék.
2: Haló.
1: Igen, tessék, halljuk.
2: Viszeltessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Jegyőként Falráról vagyok, Szász Ildikó. Nagyon szépen köszönöm előre is, hogy bejutottam. Önöknek pedig kívánok egy áldott pünkösdvárást, és felajánlanám az imáimot hálából az üzanyának a kapott kegyelmekét. Édesanyám is beteg volt, meg én is, hálója Istennek, megsegített minket. Volt egy hosszú útam, arról is szerencsésen haza tudtam férni.
1: Köszönjük
2: és
1: szépen.
2: És még ezt szeretném ajánlani a zarándokokét, különösen a Gyergyó alfalviak itt, akik a kénfalviakkal, újfalviakkal együtt mennek, és a magyarországiak, és vannak valami ismerőseim, kispunhalasiak, azokért, és mindenki ír, aki úton van. Viszont meg szeretném a drága Jószit anyának köszönni, aki gyalog megy, annak egy kicsit kellemetlen azt a jó, szép, csendes esőt, ami a földeknek nagyon hiányzott. Köszöntöm önöket, Tündét, a papbácsit is, és kívánok egy további szép napot. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi köszönjük, hogy hívott bennünket, és imádkozzunk együtt közösen továbbra is.
0: A rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának, az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért.
1: Édesanyámért kérek, imádok egy nehéz műtéten esett át, feleségemért, gyerekeinkért, a családért és bűneink bocsánatáért.
0: Ezt a rózsafüzért szent misét felajánlom drága édesanyám lelke üdvéért, aki nagyon hiányzik a családból, hiánya pótolhatatlan. Imádkozom a család egészségéért, békességéért, valamint unokám sikeres vizsgájáért és dédszüleink csendes pihenéséért.
1: Imád kérünk munkahelyért, hogy legyen munkahelyünk, valahogy így jött ki most ez az üzenet. Egy újabb hallgató a vonalban, tessék, Mária Rádió.
3: Viszlátessék az Úr Jézus Krisztus. Én is fel szeretném ajánlani ezt a rózsafüzés az egész napi szentmisét, ami elhangzik a Mária Rádióba, a Ferenc pápa lelke üdvéért, a békéért, a szereteté és a zarándokokék, akik mennek Sicsomjóra, hogy a Jóisten adjon nekik tájás lelkés búcsú ányerés, a Szentlélek kiáradását, és szállja meg őket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből voltam egy idős néni, egy állandó hallgatójuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, maradjon velünk a mai napon is.
0: Minden zarándokért, különösen Kismartonból és Pápáról jövőkért ajánlom a rózsafűzért.
1: A rózsafűzért hálából ajánlom felek kapott kegyelmekét, gyermekeim, unokáim egészségét, ellenségeimért, gonosz távozásáért, Tibor atyáért, a rádió minden dolgozójáért, papokért, zarándokokért, halottainkért, betegekért és több fontos szándékra. Isten fizesse. Egy újabb hallgató vonalban, tessék, már a rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
4: Ezt a mai rózsafűzért és szemmisét szeretném felajánlani csomag közön Vas Etelka néniért, aki ma visszaadta lelkét a teremtőjének. A Jóisten adjon neki csendes pihenést az anyaföldben, emléke legyen, áldott pihenése legyen csendes. Egy mindennapos Mária Rádió hallgató volt és adakozó. A Jóisten adjon neki csendes pihenést, valamint a zarándokokért, akik elindulnak Csíksomlyóra, hogy a Jóisten segítse meg őket, és imádkozzanak értük is, Tibor atyáért, és minden hozzám tartozó jó szándékú emberért. Egy mindennapos hallgató voltam Csoma közül, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, párom egészségéért, jó magam gyógyulásáért, hogy megszűnjenek a problémáim.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, egészségért és a világ békéért.
0: Rózsafüzért felajánlom beteg lányom teljes gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned.
1: Imád kérek sógoromért, írta Kati.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom édesapám lelke üdvéért, aki 6 hete hagyott itt bennünket, imádkoznak érte felesége, gyermekei és azoknak a családjaik. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe, a mai nap folyamán lesz még lehetőségük írni, hívni bennünket. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, most imába kapcsolódjanak, így lélekben velünk, és imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafüzért, majd a Lorettói litániát, melyet a Szent József plébánia templom rózsafüzért tagjaival, illetve önkéntesekkel fogunk imádkozni, akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból föltámadott. Ha te, Uram, föl nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna föl az előző titkokat, s hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz, és meg nem téveszthetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon feltámadásod dicsőségében részesítesz.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe fölment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled nagyon szomorú búcsúzás lenne csupán, azzal a halvány remél, távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre, pünköstkort pedig arra, hogy bennünk lakozol.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Ebben az eseményben érik el lelkünk mélyét Isten tettei, amelyekről eddig elmélkedtünk. Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz, feltámadásának csirái pedig bennünk vannak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: hatáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony!

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: uráljon. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Ó, dicsőséges szent szűz, mennyei édesanyánk, ne feledkezzél meg árva szenvedő, kísértésekkel küszködő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek szent fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér, 5. szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A te koronád, mennynek királynője, nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyánk, hogy hűségesek legyünk, mint halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
3: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
3: Mária Rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: A Loreto Litániát imádkozzunk. Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzeknek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelmi Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nékű való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtünk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítünk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagy hatalmú Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Hűséges Szűz,
2: könyörögj érettünk.
1: Igazság tükre,
2: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség széke,
2: könyörögj érettünk.
1: Örömünk oka,
2: könyörögj érettünk.
1: Lelki edény,
2: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes edény,
2: könyörögj érettünk.
1: Hajtatosság jeles edénye,
2: könyörögj érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörögj érettünk.
1: Dávid király tornya,
2: könyörögj érettünk.
1: Elefántcsontorony,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária aranyház,
2: könyörögj érettünk.
1: Fridnek szekrénye,
2: könyörögj érettünk.
1: Mennyországnak ajtaja,
2: könyörögj érettünk.
1: Hajnali csillag,
2: könyörögj érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
2: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörögj érettünk.
1: Keresztények segítsége,
2: könyörögj érettünk.
1: Magyarország oltalmazója,
2: könyörögj érettünk.
1: Angyalok királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Pátriák királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Proféták királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Apostolok királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Mindenszettek királynéja,
2: könyörögj érettünk.
1: Átterendő bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Menj be felvett királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Szent olvasó királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Szent Anyja.
3: Hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörgünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos test és lelki jólétnek örvendezhessük, és a boldogságos mindenkoros szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárás által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Amen.
1: Oltalmad alá futunk,
2: Istennek

0: nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözöttek

0: mára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te
0: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük,

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Takály Zoltán vagyok, pedagógus, 45 éves, házas, boldog ember, akire az Úr több mint 25 éve megtalált, és vele járom ezt a néha nem könnyű utat, de mégis gyönyörűséges utat. Földrajz történelmet tanítok, így nagyon sokszor utazok csoportokkal, gyerekekkel a Kárpát-medencébe, egész Európába, és lehetőségem van a természeti csodákon keresztül, az épített történelmi örökségen keresztül is hirdetni Isten nagyságát, az evangéliumot. Két hetente fognak velem találkozni, amikor majd szeretnék beszélni önöknek a hitről, a keresztény élet nehézségeiről, örömeiről, a történelemről, történelmi személyek nagyságáról, világ dolgairól, persze mindez keresztény szemmel. A mai témánk egy olyan téma lesz, amely mindannyiunkat érint, kisebb-nagyobb formában mindannyian átmegyünk a szenvedés tűzpróbáján. Ezért a mai témánk a szenvedés misztériuma. Mielőtt elkezdenénk feltetnék a kérdést magunknak, hogy mi is a szenvedés? Ha van, honnan van? Mi célból van? Miért olyan titok, misztérium ez? A Biblia és Jézus tanította, hogy számítsunk nehézségekre, kihívásokra az életben. A Bibliában rengeteg helyen látunk olyat, hogy istenfélő emberek különféle okok miatt nagy szenvedésen mennek át. Ilyen volt József példája, Dávid királyi, a szenvedő Jóbé, Jeremiás prófétái, vagy Pál apostolé, és mégis a legnagyobb szenvedést Jézus Krisztust állta ki, hogy véghez vigye Isten legfőbb célját, hogy megváltsa a világot, és elhozza számunkra az üdvösséget. A szenvedés, a próba, a megpróbáltatások mindannyiunkat érintenek. A szenvedés legegyetemesebb emberi tapasztalat, mégis olyan nehezen szeretünk erről beszélni, még kevésbé átélni ezt. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy beszélhetünk globális szenvedésről, ami éri ma nemzeteket, népeket, háborúk, éhínség, vallásüldözés. Látjuk, mi történik Nigériába, hogy a muzulmán többség hogyan mészárolja le a keresztény falvakat, vagy látjuk Észak-Koreában, hogy a kommunista rezsim mit csinál a sajátjaival, vagy azokkal, akik hisznek, vagy akarnak hinni a Krisztusban, vagy látjuk a közel-keleti térséget, ahol úgy szintén háború van, terrorizmus van, vallásüldözés van. De most nem ezekről szeretnék beszélni, hanem beszélhetünk egyéni szenvedésekről, egyéni traumákról,

amit mi, én meg te átéltünk, vagy átélünk, vagy át fogunk élni. Ezek a szenvedések lehetnek abból, mert életünket érte egy betegség, érte lelki sérülés, fájdalom vagy trauma, de szenvedhetünk mindannyian a magánytól, az elutasítottságtól, az elnyomástól, a függőségek okozta traumáktól. Szenvedhetek azért, hogy nem az vagyok, aki lennem kéne, és nem ott vagyok, ahol lennem kéne. Szenvedek a rossz mintáktól, a sémáktól, a meg nem kapott dolgoktól. Úgyhogy mindannyiunkat éri, ér szenvedés. Feltetjük a kérdést, hogy ha szenvedek, ha szenvedésen megyek át, akkor miért szenvedek? Magam hibájából, vagy Istenért? Nagyon fontos volt az elmúlt években, amikor életemben egy nagyon nehéz időszakon mentünk át feleségemmel, akkor meg kellett lássuk, hogy mi célból van az. Mit akar az Úr ezzel a próbával, ezzel a szenvedéssel? Ebben az időszakban megpúl-e a szívünk, vagy megkeményedik? Találkozik a szenvedésben az én szívem a szenvedő Krisztussal? Nagyon sokszor feltetjük a kérdést, hogy hol van Isten, amikor fáj? Hogy hol van Isten, amikor kínlódok, amikor bonszolom magam, amikor gyötrődöm, amikor fáj a testem, amikor fáj a lelkem? Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia, mit mond Isten a szenvedésről, a próbákról. Róma 8:18 azt mondja, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Majd 1 Péter 4-ben azt mondja Pál apostol, mint ahogy Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hogy többi ne embereknek kívánsága szerint, hanem Isten akarata szerint éljetek e testben hátralévő időt. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatást véget támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történt volna, sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedésében, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örülhessetek. Mert nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érte. És boldogok vagytok, mikor az emberek gyűlölnek és kirekesztenek és szidalmaznak titeket az embernek fiáért. Örülj és örvendezz, mert a te jutalmad bőséges lesz a mennyben, mondja Lukács evangélium 6. részében. Igen, itt világosan látjuk, hogy célja van a szenvedésnek, hogy az Úr megengedi néha a szenvedést, hogy az Úr kezében a szenvedés lehet egy formáló eszköz, lehet egy tanító, lehet egy lecke. Igen, a Biblia beszél a szenvedésről. Isten tud és látja az emberi szenvedést. Az Úr látja a fájdalmunkat, látja a könnyeinket, látja a csendes, szomorú sóhajtásainkat. Az Úr igen, ezekben is ott van. És nagyon sokszor velünk szenved, velünk sír, velünk gyászol, velünk tűr. De mi is lehet az oka a szenvedésnek? Mi vezet oda, hogy átmegyünk szenvedésen? Igen, Isten népe több okból szenvedhet. Először is, mert megromlott a világunk, mert bűnössé lett ez a teremtett világ. Ádám és Éva eredendő bűnesete után az egész világ, az egész emberiségre áthatott a bűnnek a csírája. Így jött be a fájdalom, a konfliktus, a halál, a szenvedés. Azt mondja a Biblia, hogy az egész teremtett világ sóhajtozik a bűn szörnyű súlya alatt, és sóvága várja az új eget és új föld megjelenését. Majd szenvedhetünk saját hibánk miatt, saját bűneink miatt, mert elhagytam az Urat, elhagytam az Úr útját, mert nem érdekel, mit mond az Úr, mert megyek az elképzeléseim fejem után, megyek a bűnösök útján,
és ezáltal megszomorítom Istennek a szent lelkét, és olyan szellemi ajtókat nyitok ki, ahol be tud jönni a gonosz, és tud nekem, nekünk ártani. A Biblia azt mondja, hogy amit vet az ember, azt aratja. Úgyhogy meg kell vizsgáljuk, hogy mi az, amit mi elrontunk, hogy van-e meg nem bocsájtott szívünk, van-e gőgös szívünk, van-e kemény egónk, mert Isten ezeknek ellenáll. Utána beszéltünk arról, hogy igen, úgy keresztényt, meg nem keresztényt is elég a szenvedés. Mert ez a világ egy bukott világ, egy megrontott világ, a sátánnak, a világ fejedelmének még nagyon nagy befolyása van a világ fölött, és nagyon sok baj tud okozni a világban, és még a hívőknek is. De azt is tudjuk, hogy a hívő embernek Isten elmondta, hogyan tud hatékonyan harcolni a gonosz ellen, hogy fel kell venni Istennek teljes fegyverzetét, minden lelki, szellemi fegyvert és páncélzatot. Utána a szenvedés valamiért az Úr megengedi a mi életünkbe. Azért, mert látja, hogy valamiben meg kell változzak. Hogy valamiben meg kell puhuljon az én szívem. Hogy vannak jellemhibáim. És az Úr képes pozitív hatást kifejteni a szenvedésen keresztül az én életemre. Hiszem azt, és el tudom mondani, hogy az én életemben is, amikor bejöttek a könnyek, a sóhajtások, a fájdalmak, a nyomorúságok, mindig az Úrhoz kiáltottam, az Úrhoz menekültem. 5 évesen vesztettük el édesanyánkat, majd 10 évesen édesapám egy 25 évig tartó betegségben lebénult. Hosszú éveken át, 25 éven át nem volt olyan nap szinte, hogy ne sírjak az ő betegsége fölött, hogy ne sajnáljam, hogy ne fájna a szívem, hogy kell látnom édesapámat. De ez a betegség engem is megtört. Ez a betegség a kereszthez vitt. Ez a betegség bevitt a belső szobába, ahol az Úr csendben közel jött hozzám. Az Úr átölelt és velem sírt. Ezek voltak életem legmélyebb Isten élményei. Éreztem, hogy az Úr velem szenved, hogy az Úrnak az én fájdalmam neki is fáj. És még átmentem nehézségeken az életemben, de el tudom mondani, hogy az Úr a legnehezebb helyzetekben is ott van velünk. Igen, el tudom mondani, hogy a szenvedés az megtanít kiáltani. A szenvedés az megtanít őszintén fohászkodni. A szenvedés megtanít sírni, megtanít kérni, és megtanít lebogulni. Kedves hallgatóm, lehet, hogy szenvedsz testileg, vannak fájdalmaid, ágyhoz vagy kötve, szenvedsz a magánytól, szenvedsz a családtagjaidtól, szenvedsz azért, mert talán átnéznek feletted, vagy talán valamelyik családtagod elfelejtett. Vagy fáj az, hogy nem látod úgy az Istennek a munkáját a te életedben, a családban, hogy szeretnéd, vagy szűkölködsz anyagilag, vagy bármiben. De el tudom mondani, hogy hidd el, nem vagy egyedül. Az Úr tud rólad, az Úr lát téged, az Úr kontrollálja a helyzetedet. És azt mondja az Úr neked, hogy én még új vagyok minden fölött. Én új vagyok a te élethelyzeted fölött, a te egészséged fölött, a te minden bajod és nyomorúságod fölött is. A szenvedés elvezet a lelkünkhöz. A szenvedés elvezet Istenhez. A Biblia szerint, akinek az élete megpróbáltatik, aki szenvedésen nehéz próbán megy át, az megtisztul a bűntől. Azt olvastuk itt az igében, hogy az megtisztul a bűntől. Elhagyja az öntelt, bűnnel teli önző életét, és elkezd befele, felfele fordulni. Amikor próba van az életünkben, akkor nézzék meg, hogy nagyobb fegyelem, nagyobb önugalom, nagyobb álhatatosság jön be a mi életünkbe. Az az ember, akinek az élete megpróbált, főleg azoknak az időseknél láttam, akik annyi mindenen átmentek, hogy bölcsé lettek, érzékenyebbé lettek a másik szenvedésére, érzékenyebbek lettek a bűnre, és érzékenyebbek lettek Isten szavára is. Amikor szenvedünk, vagy szenvedési periduson megyünk át, egy pusztai léten megyünk át. Sok bibliai személy fordult meg már ott, ment ki a pusztába, ment ki a világból, ment ki a világ zajából.
Isten ezeket a próbákat, szenvedési időszakokat, sínai pusztákat széladja. Isten Dávidot a pusztában készítette föl majd a királysága. Isten keresztelő Jánost a pusztában készítette fel arra a szolgálatra, amire őt elhívta. Az igazi jellem, az igazi hit a szenvedésben látszik meg. Ott lesz igazán kipróbálva. A Lator Jézus mellett a szenvedés pillanatában tér meg. Látja Jézus szenvedni. Látja azt a méltóságot, azt az isteni erőt, alázatot, ahogy ő ott van, és a szenvedésben az ő fájdalma, meg a Jézus fájdalma végül megmenti a lelkét. A római százados úgy szintén Jézus szenvedésére mondja ki azt, bizony Isten fia volt. Isten ott volt Józseffel a kútban. Isten ott volt Józseffel a börtönben, Egyiptomban, a nehézségek közepette. Isten ott volt Dániellel az oroszlán verembe. Isten ott volt Illéssel a börtönbe, a verembe, a kútba. És ott volt Pál apostollal is a nehézségek közepette, amikor megkövezik, amikor megverik, amikor hajótörés szenved, amikor börtönbe zárják. És az a Pál apostol volt az, aki Filippi 4:4-ben azt mondja, a börtönből nekünk, akik lehet, hogy jóval könnyebb helyzetben vagyunk és élünk, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Drágáim, szükségünk van néha a próbákra, mert a próbák azok tisztítanak, azok nemesítenek, azok erősítenek, mert Isten nem gyönyörű szőlő szemek ki akar formálni bennünket, hanem ki akarja belőlünk sajtolni az édes mustot, és ez nem könnyű, és ez fájdalmas. Ennek ára van, ebbe évek vannak, ebbe fájdalmak vannak, könnyek vannak. De Isten soha nem a mi pusztulásunkat akarja. Meg akarja menteni a mi lelkünket. Az a mi nyomorúságunk, hogy mi attól akarunk megszabadulni, mi zavar bennünket. És ahhoz meg ragaszkodunk, ami pusztuláshoz visz. Igen, sokszor nem a bűntől akarunk megszabadulni, hanem a szenvedéstől. Meg lehet térni, igen, meg lehet térni szenvedés nélkül, de a lelki érettségre, a szolgálatba álláshoz nem lehet enélkül átmenni. A szenvedéseim tanítottak meg igazán sírni, leborulni és keresni az Istent. Még jobban odaszegezett Krisztus keresztjéhez. Don Bosco mondja egyik könyvében, ebben az életben sok tövisünk van, a másikból rózsából lesz sok. Míg Dávid ezt mondja egy zsoltárában, hogy sok nyomorúságon kell bemenni Isten országába, mert sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. De valamennyiből kimenti az Úr. Amikor a zsidó nép nem követte az Urat eléggé, nem követte tiszta szívvel, rengetegszer bosszantották őt, nem tudtak sírni bűneik felett, Jeruzsálemben, akkor Isten elvitte őket Babilonba, fogságba. Ha nem tud sírni Jeruzsálemben, majd lesz egy hely, Babilon, ahol Isten behajtja az elmulasztott könnyeket. Drága Viski Feri bácsi áldott pásztor volt, akit a kommunista időkben 21 évre ítéltek a hitéért, mert házi bibliókat szervezett, mesélte nekünk, hogy amikor bevitték a börtönbe Szamosújvára, kommunista transzparensen ez volt kiírva, aki te belépsz, hagyj fel minden reménnyel, ez egy idézet Dante poklából, isteni színjátékból. És ahogy mentek beljebb, meséli nekünk, a kommunista transzparens mögött egy latin feliratot láttak a tulajdonképpeni börtön falába, ami régen Martinuczy Fráter György erdélyi helytartónak volt a kastélya, ami ez állt. Istenben bízok, nem félek, ember mit áthat nékem. És úgy mentek be a börtönbe, hogy az Úrral, hogy nem félelem közt. És az Úr volt az ő szenvedéseik közepette, az Úr volt a börtönbe velük. Nem tudták megtörni az életüket, mert a lélek erősebb volt a testnél. És meg tudtak bocsájtani, és tudtak imádkozni a kínzóikért. És Isten ezt a szenvedést a javukra formálta, mert amikor kijöttek onnan, rengeteg gyümölcsöt teremtek az ő dicsőségére, és ennek a gyümölcse vagyok én is. Hiszem azt, hogy minden rossz valami nagyobb jóért történik. Minden rossz valami nagyobb jóért történik.
ne aggódjatok semmi miatt, hanem mindent imádságotokban és könyörgésetekben terjeszítek Isten elé hálaadással, és akkor Isten békéje, mely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket a Jézus Krisztusban, mondja Pál apostol Filippi 4:6-7-ben. Kedveseim, ezt mondja az Úr, hogy ne aggódjunk, ne aggodalmaskodjunk, bízunk ő benne, vigyük oda kéréseinket, boruljunk le, kiáltsunk teljesen, teljes torokból ő hozzá, és ő meg fogja tudni adni az ő békéjét, meg fogja tudni adni a kimenekedést, meg fogja őrizni mi szívünket és értelmünket, mert ő a mindenhatónk, ő a mi pásztorunk, a mi gyógyítónk, a mi erősziklavárunk. Hiszem teljes szívvel azt, hogy minden próba az életünkben egy tanító, hogy minden vihar egy iskola. Ha sírsz is, ha nehéz is, ne veszítsd el a reményt. Soha ne veszítsd el a reményt. Auschwitzban azok haltak meg leghamarabb és biztosan, akik feladták a reményt. Éva Eger, egy kassai magyar holokauszt túlélő, aki 2 hete halt meg, a Döntés című könyvében leírja, idézem, csak ma éljem túl, hogy holnap szabad legyek. Csak ma éljem túl, hogy holnap szabad legyek. Ezzel a mentalitással túlélte Auschwitzot, és túlélte a deportálás szörnyűségeit. És azok maradtak életben ott, akik megértették, hogy még Auschwitzban is az életnek van értelme. Viktor Emil Frank a lágerben azt tapasztalta, hogy ez lett a logoterápia kulcsa, és hogy az emberi életnek feltétlen nélkül van értelme. Nem csak akkor, amikor valaki fiatal, hanem akkor is, amikor öreg. Nem csak akkor, amikor valaki egészséges, hanem akkor is, amikor beteg. És nem csak akkor, amikor házasságban megy gyerekkel, amikor egyedülálló. Isten a nehéz időket céllal adja. Isten kegyelme által a szenvedésednek igenis célja van. Drágáim, a Biblia azt mondja, hogy a Kánaán előtt ott volt a zsidó népnek a Sinai puszta. Át kellett azon menjenek, hogy beérjenek az ígéret földjére. A menny előtt ott van a földi létünk. A Biblia azt mondja, hogy sok nyomorúságon kell átmenjünk, hogy odaérjünk, de megéri, mert ott lesz majd a babérkoszorú. Ott lesz majd az örök élet jutalma, ott lesz majd, hogy színről színre meglátjuk a mi Urunkat, és dicsőítjük őt egész életünkben. A kereszténység mártíromságú által terjedt. Néró nem tudta őket kiirtani, de a szenvedés egy mag volt, minden mártír egy mag volt, és így tört be, és hódította meg a kereszténység a római birodalmat. Az a nép, aki tud sírni, az a személy, aki tud sírni, az nem veszhet el. Annak van reménye. A mai társam legnagyobb baja és nyomorúság, hogy nem tud sírni. Nem tud elég bánkódni. A sírás tisztít. A sírás erősít. A sírás nemesít. Isten azt mondja a Bibliában, hogy Istennek kedves áldozat a bűnbánó töredelmes lélek. A bűnbánó töredelmes lélek. Drágáim, néha arra van szükségünk, hogy szükségünk legyen, hogy egy református lelkész mondta a börtön után, hogy nem a teológia, hanem a szekuritáit tanított meg imádkozni. Néha nehézség, a próba, az visz le bennünket oda. Úgyhogy, drágáim, a fejlődés, a nehéz idők ajándéka. Ma nem lennék ott, vagy talán te se lennél ott, vagy nem lennél az, aki, ha nem lettek volna az életedben a mélységek, a kemény történések, mert ezek a felismerések visznek téged és bennünket előre. Jóbot is megpróbálta Isten, odaadta, kiadta a gonosznak, de Jób kiállt a próbát, Jób hűséges maradt, és az Úr megjutalmazta. Maradjunk hűségesek abban a dologban, abban az élethelyzetben, amit talán Isten ránk mért. Ha fájdalmaink vannak, ha nehézségeink vannak, boruljunk le, imádkozzunk, kérjünk segítséget, és hiszem teljes szívemből, hogy az Úr meg tudja adni azt az erőt, azt a kimenekedést, azt a testvért, aki enyhíti, könnyíti, vagy ő maga veszi el azokat a nehézségeket, amik elhordozhatatlanok. És végezetül, kedves hallgatók, szeretnék imádkozni és imával befejezni ezt az alkalmat. Drága Uram, köszönöm, hogy Te látsz bennünket. Köszönöm, Uram, hogy Te tudod a mi szenvedésünket. Köszönöm, hogy Te velünk vagy, velünk sírsz.
közel jössz hozzánk a mi próbáinkban, a mi magányunkban, a mi testi fájdalmaink közepette. Köszönöm, Uram, hogy Te is minden nyomorúságot, szenvedést átértél és ismersz. Köszönöm, Uram, hogy kiállhatunk hozzád. Köszönjük, hogy rád tehetjük ezeknek a gondokat, terheket. Köszönöm, hogy olyan Úr vagy, aki szeretsz bennünket, aki meghallasz bennünket, és aki tiszta szívvel vágysz arra, hogy mi teljes torokkal kiáltsunk hozzád. Uram, imádkozok minden hallgatóért, enyhítsd az ő fájdalmukat, legyél te az ő vigasztalójuk, legyél te az ő gyógyítójuk, a helyreállítójuk, az áldott orvosuk. Uram, fogd meg a betegek kezét, vigasztald a megtört szívűeket, a megrongyant térdeket, Uram, és kiáltunk hozzád, hogy a te kegyelmeddel, te vigasztaló hatalmaddal és erőddel jöjj közel mi hozzánk. Köszönöm, Uram, hogy megáldod a te népedet békével, hogy megáldod a te népedet a te kegyelmeddel, és köszönjük, Urunk, hogy itt voltál, és köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket. Legyen áldott a neved ezért. Amen. A műsort majd visszahallgathatják rádiunk honlapján, a hangtár menüpont alatt. Az Isteni Érintések című műsort hallották. Búcsúzik Önöktől Takály Zoltán. Legyenek megáldva és szeretve. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket a Csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük, néhány kivétellel, ahogy mindig pünköstkor szoktuk ezt. A mai napon este 6 órától lesz a szentmise, holnap egy kicsit zsúfolt nap lesz szentmise közvetítés szempontjából. Reggel 6 órától közvetítjük Székelyudvarhelyről a Kisszent Terész plébánia templomból a gyalogos zarándoklat résztvevőinek az indító szentmiséjét. Reggel 8 órától délvidékről közvetítünk egy szentmisét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében. Délben 12 órától a kegytemplomban lesz egy szentmise, a vonatos zarándokok megérkeznek Magyarországról, és az ő szentmiséjük lesz. Ezt is közvetítjük, majd este 6 órától lesz a pünkösdi ünnep sorozatnak a nyitó szentmiséje. Szombaton délelőtt 10 órától közvetítünk a Nyeregből, a szabadtérről, ott különböző imádságok lesznek, 12 órától pedig majd riportok, beszélgetések lesznek ott a szentmise előtt, élőben. 12 óra 30 perctől közvetítjük természetesen a búcsús szentmisét a Nyeregből. Délután pedig 5 órától a Csángó szentmisét közvetítjük a Csobotfalvi Szent Péter Pál templomból. Vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől közvetítjük a kegytemplomból a pünkösdi szentmisét, előtte 9.45-től a rózsafűzért is imádkozzák ott a kegytemplomban. Este 6 óra 30 perctől, tehát vasárnap este fél héttől Székelyudvarhelyen a Rákóczi Centerben lesz az a szentmise, amivel hálát adnak a gyalogos zarándokok, akik visszaérkeznek időközben Udvarhelyre. És még elfelejtettem megemlíteni, hogy szombat este 10 órától ugyancsak a Csobotfalvi templomból közvetítjük az egész éjszaka tartó vérasztást is. Jövő héten a szentmiséket Szovátáról, illetve Szilágycse katolikus templomából közvetítjük. A reggeli szentmisék 7 órától lesznek minden nap Szovátáról, a délutáni szentmiség pedig 6 órától Szilágycse katolikus templomából, kivételképp ez a kedd, amikor még a Szent Antal nagy kilencedet közvetítjük a Csíksomlyói kegytemplomból. Jövő héten pénteken még reggel 8 órától lesz egy szentmisénk a kolozsvári Szent Mihály templomból a teológia 30 éves évfordulóját megünneplik, egy hálaadó szentmise lesz, tehát jövő héten. Jövő vasárnap 10 óra 30 perctől lesz Szilágycsehiből a szentmise, előtte 10 órától a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, majd Szovátára kapcsolunk, fél egytől a búcsos szentmisébe kapcsolódhatunk be, hiszen Szovátán a templom Szent Háromság tiszteletére van szentelve, de visszatérve most a Csíksomlyói kegytemplomra, az e-heti közvetítésekre nagyon szépen köszönjük a Csíksomlyói kegytemplomban szolgáló ferences paptestvéreknek, hogy onnan közvetíthetjük a szentmiséket, és nem csak ezen a héten, hanem nagyon szoros az együttműködés, sokszor közvetítünk onnan máskor is szentmiséket, ugye első szombat, vagy ez a Szent Antal nagy kilenced, illetve más alkalomkor is előfordul, hogy egy-egy kiegészítő szentmise kell ide-oda, egy vasárnap este vagy valami, és tudom, hogy mindig nagyon szívesen vállalják, úgyhogy nekik nagyon-nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse a paptestvéreknek és a ferenceseknek, és az ott szolgálatot teljesítő többieknek is, többek között a kántori szolgálatért is hála és köszönet. Június hónapban az első héten, tehát 1-től 7-ig Lázárfalva lesz az egyik helyszínünk, a Csíksomlyói kegytemplom
részben, illetve péntektől pedig már a Szatmári Kálvária templom. Lázár falván ugye búcsú lesz azon a héten, június 4-én lesz Krisztus Szenteste és Vérének ünnepe, vagyis Úrnapja. Azon a napon ugye 11 órától Udvarhelyről, a szabadtérről, a város központjából közvetítjük a szentmisét és a körmenetet. Lázár falván a templom, ez a templom titulusa, Krisztus Szenteste és Vére. Ők viszont a búcsús szentmisét vasárnap tartják, ezért esett egyébként a választás Lázár falvára. Pénteken kezdődik a Jézus szíve 9-et Szatmáron, és akkor ezért így döntöttünk, hogy a Csíksomlyék egy templommal egészítjük ki, ugye itt ezt a néhány napot, amiből amúgy is ott volt a Szent Antal 9-ed utolsó része, és lesz majd a maga Szent Antal ünnep is. Természetesen az első szombati Mária köszöntő is. Június 8-ától 14-ig a nagyváradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból lesznek a reggeli szentmisék. Tibor atya fog misézni, és folytatódik Szatmáron a Kálvária templomban a Jézus szíve 9-ed. Június 15-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Szilágysomlyó lesz, a másik pedig Madéfalva, és van itt még néhány szentmise, amivel ki kell egészíteni ezt a hetet, ezt továbbra, és akkor Tibor atya fog itt majd három napon reggel szentmisét tartani Nagyváradról. Június 22-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Krasznabéltek lesz, a másik pedig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templom. Krasznabélteken Szent László búcsú lesz, Keresztelő Szent János templomban pedig 24-én Keresztelő Szent János születése tiszteletére ott is búcsú lesz, majd a hétvégén Kisbácsról lesz még egy búcsú Szent Péter és Pál tiszteletére. Másnap túl június 29-től Kisbács lesz az egyik helyszínünk, és premierként Aknasugatag lesz a másik helyszínünk. Aknasugatag már a Marosban van, Szigettől nem olyan messze, onnan még nem volt soha közvetítés, és ennek különösen örülünk, hiszen ott még primíciás szentmisénk is lesz. Ennek köszönhetjük egyébként az ottani közvetítést. Hát pillanatnyilag itt tartok, ugye 29-én lesz papszentelés Gyulafehérváron, július 4-én a Szatmárnémetiben, a Székesegyházban, és az első primícia már meg is lesz július 5-én, az azt követő héten lesz a másik két primícia a Gyulafehérvári Egyházmegyében, Csobotfalván, illetve Lövétén. Azon a héten még dolgozok a közvetítések megszervezésén, illetve onnantól kezdve már szabad a pálya, tehát pillanatnyilag itt tartok. És akkor még visszatérnék ide a pünkösdi búcsúra. Ugye a munkatársaink közül néhányan ott lesznek, és lehet velük találkozni. Hívjuk, várjuk a kedves hallgatókat, akik elzarándokolnak Csíksomlyóra, hogy látogassák meg a Mária Rádió stúdióját, ami ott van a kegytemplom mellett, és nagy szeretettel várunk mindenkit, ott különböző Mária Rádiós tárgyakat is be lehet szerezni, akár úgynevezett búcsú fiaként is, vannak golyóstollaink, kulcstartóink, hűtőmágnesek, csészék, gyertyák, két különböző méretben, kulacs, ami például nagyon praktikus, az ember felmegy a hegyre, ugye a nyerekbe, azt meg lehet tölteni vízzel, vagy bármilyen más folyadékkal, és lehet iszogatni belőle, nagyon jó zár a dugója, csavarozható, nem ömlik ki belőle víz, és pehely, könnyű, tehát szinte nincs is súlya, és oda lehet akár így akasztani a övre, vagy bárhova a hátizsákhoz is, tehát nagyon praktikus a Mária Rádiós kulacs erre az alkalomra. Különös tekintettel ajánljuk szeretettel. Igen, ezen a vasárnapon még Mária Rádiós program. Én el fogok menni Szilágycsehibe,
ott a vasárnapi szentmisén, ami 10 óra 30 perctől kezdődik, részt veszek, és oda természetesen viszek én is magammal különböző Mária Rádiós tárgyakat. Adományozásra lehetőség lesz a Mária Rádió számára, és utána beszerelem a mobil stúdiót a jövő heti közvetítéshez, és hát természetesen nagyon nagy szeretettel találkozok és beszélgetek el az ottani hallgatóinkkal. Ha május, ugye akkor a szűzanya hónapja, és ezen kívül még a világcsaláddal együtt is a Mariaton hónapja. Itt Erdélyben, és nem csak Erdélyben, a Mariatont a hónap végén 28-ától 31-ig, tehát jövő hét csütörtöktől vasárnapig fogjuk tartani itt Erdélyben. Mi a négy magyar nyelvű Mária Rádió összefogunk azért, hogy a két nálunknál kisebb testvérünket segítsük, a felvidéki és a délvidéki Mária Rádiókat. Ezt nekünk így a világcsalád megengedte, hogy mi kivétel legyünk, ne valamilyen afrikai vagy ázsiai Mária Rádió megalapítására vagy fejlesztésére gyűjtsünk, hanem itt a szlovákiai, illetve szerbiai magyar testvéreinket segítsük, ezt a két olyan magyar nyelvű rádiót, ami a saját forrásból nem képes fenntartani magát. Ilyen jó dolgunk van itt a 20 éves Erdélyi Mária Rádióban, hogy önállóan fent tudjuk tartani magunkat, hála a kedves hallgatók nagy lelkűségének, és még időnként segíteni is tudunk azoknak, akik még inkább kisebbségi sorban vannak, tehát a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió hallgató testvéreknek. Készülünk a következő újság megjelenésére, azt hiszem, hogy már az utolsó simításoknál, korrektúráknál, tördelésnél tartunk, és valószínű, hogy jövő héten valamikor be fogunk tudni kerülni a nyomdába az újsággal. Tehát akik abban reménykedtek esetleg, hogy pünkösdre megjelenik az újság, ez sajnos nem jön össze, csak jövő hónap elejére jelenik meg az újság. Én abban bízok, hogy megérkezik időben ide Nagyváradra az újság. Nem is az a probléma, hogy mikor lesz kéz, hanem hogy mikor jut ide. Ugye június 1-i állami ünnep van, ugye a román pünköst hétfő, meg gyermeknap, és akkor ezzel kapcsolatban egy kicsit bonyolódik ott a dolog, még várom a végleges visszajelzést, de bízom benne, hogy 1-én vagy 2-án megérkezik Nagyváradra a Mária Rádió újságja. Én minden esetre reménykedem, és úgy tervezem, hogy június 3-án szerdán tartom az első önkéntes találkozót Kolozsváron. Tehát június 3 szerda, Kolozsvár délután 4 óra. Igen, és nyilván akkor elmegyek minden önkénteshez, illetve helyre, ahova máskor is el szoktam látogatni, amikor Kolozsvár felé tartok. Hát ez azt jelenti, hogy főleg Nagyvárad és Élest között van több hely, ahol meg szoktam állni, elviszem az újságot, esetleg az adományokat átveszem, illetve Jegenyére szoktam még bemenni. Ezúttal el kell vigyem Kisbácsba a mobil stúdiót is, majd későbbi közvetítésekhez. Tehát ezért is fontos, hogy Kolozsvárra elmenjek és önkéntes találkozót tartsunk, bár zárójelben megjegyzem, hogy 10 napra rá ünnepelünk Kolozsváron a Kolozsvári Stúdió, nem tudom, hanyadik születésnapját, és a Mária Rádió, Erdélyi Mária Rádió 20. születésnapját ünnepelni fogjuk, tehát június 13-án szombaton délután 3 órai kezdettel egy szentmisével, illetve majd meglátjuk ott, mik lesznek az ünnepi pontok. Minden esetre a Szent Mihály templomba várjuk, tehát Szent Antal, Pádua és Szent Antal napján délután 3 órára a Szent Mihály templomba mindazokat, akiket érint a dolog, akik szeretik a Mária Rádiót, önkéntesek, hallgatók, akik Kolozsváron akarnak velünk együtt ünnepelni, de ezt még fogjuk hirdetni természetesen. És akkor itt lapozok tovább, tehát június 4-én csütörtökön délután 4 órára tervezem Érmihály falvára az önkéntes találkozót,
június 5-én pénteken Nagy Károlyban tervezem a találkozó délután 3 órára, tehát a hónap első péntekén délután 3. Itt úgy szoktuk a Szent László közösségi házban, Mihály falván a plébánia közösségi termében. Június 6-án szombaton, hónap első szombatján Szatmárnémetiben a stúdióban délelőtt 10 órára tervezem az önkéntes találkozót. Azt követő héten, június 8-án hétfőn Nagyváradra tervezem a találkozót délután 4:30-ra. Többen kérték a Nagyvárad és környékbeli önkéntesek, hogy hétfői napra kerüljön a találkozó, ezért tettem hétfőre, és azért 4:30-ra, hogy aki akar, még 6 órára vagy 7 órára el tud érni a Szentmisére, akár oda, ahol tartjuk, vagy a saját templomába is még elér a Szentmisére. És az utolsó önkéntes találkozó két Erdély nyugati részében úgy tervezem, hogy június 9-én kedden legyenek Temesváron és Aradon. Itt még az időpontokat majd egyeztetem, de az még egy kicsit odébb van minden esetre, akiket érint, csak azért mondom, hogy tudják, úgy készüljenek erre. És örömmel számolok be arról, hogy az elmúlt vasárnap akció volt. Ugye általában olyan helyekre szoktam elmenni, ahova felszerelni vagy leszerelni megyek a mobil stúdiót a közvetítésekhez, és ott használom ki a lehetőséget, hogyha már úgyis ott járok, akkor kicsit beszélek a rádióról, a Szentmise végén találkozok és beszélgetek a hallgatókkal, viszek Mária rádiós tárgyakat is. Hát ilyen, ezeket nevezzük promóciónak, ugye, mert promováljuk a Mária rádiót. Hát az a helyzet, hogy vannak viszont olyan templomok, ahol nem igen van lehetőség az egész hetes közvetítésre. Kis szorvány közösségekben például az elmúlt vasárnap egy ilyen helyre jutottam el. Hát nem véletlenül, mert a templom búcsús ünnepe volt Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt templomban Fugyivásárhelyen. Az a megtiszteltetésért, hogy meghívtak, hogy én legyek a búcsú szónoka, és ha már úgyis ott voltam azon a szentmisén, akkor megkértem a plébános atyát, hogy engedje meg, hogy kitegyünk egy pár Mária rádiós tárgyat, ugye, a templomban, és akkor a mise végén egy pár szót mondtam az Erdélyi Mária rádióval kapcsolatban. Velem volt a nagyváradi önkéntesünk Szebeni Lajos is, aki ott ült az asztalnál, a Mária rádiós tárgyaknál, és jó volt, beszélgettünk az ottani hallgatókkal, adományok is gyűltek, volt, akinek telepítettem a telefonjára az applikációt, voltak, akik már ismerték az applikációt, és használták. Hát ebből a templomból valamikor régebben még volt egy hetes közvetítés, de sajnos folyamatosan csökken a hívek száma, és hát tényleg egy nagyon kis lélekszámú közösségről van szó. Most, amint hallottam a búcsú szentmise végén, hogy a következő hétre mindössze 2 szentmisét hirdettek hétköznapra, tehát, és azokra a szentmisékre is kevesen járnak, tehát nem igen van lehetőség egy egész hetes közvetítésre, de így az ünnep kapcsán örülök, hogy eljutottam, és ott is sikerült találkozni az ottani hallgatókkal. Utána pedig a kis ebéd után, amit nagyon szépen köszönjük, hogy meghívtak rá minket, elmentünk Vajdahunyadra és Dévára a mobil stúdiókat összeszedni az elmúlt heti, illetve az azelőtt heti közvetítésekről. Oda is vittünk még különböző tárgyakat Vajdahunyadra és Dévára, illetve még Csernakeresztúra is. Mind a három helyen volt ilyen promóció, és hál' Istennek még utólag is még kértek az ottani hallgatók különböző Mária rádiós tárgyakat, ezeket pótoltuk, vittük azt, amit még kértek pluszba, és ott is újabb adományokat is vettem át. Nagyon sikeresnek éltem meg ezt a Hunyad megyei akciót, ugye 3 templomból tudtunk ott közvetítéseket tartani, promóció is volt, mind a 3 helyen tudtam találkozni, beszélgetni ottani hallgatókkal, úgyhogy nagyon jól éltem meg ezt az akciót, mondjam így, a 3 Hunyad megyei közösségben. Ott is szorványban vannak ugye a magyar anyanyelvű katolikusok,
örülünk, hogy az Erdélyi Mária Rádió támogathatja a szorvány közösségek megmaradását is, és ők is bekapcsolódhatnak így a Mária Rádió nagy családjának életébe. Végül az utolsó téma, továbbra is buzdítom a kedves hallgatókat, imádkozzanak értünk, velünk. Aki ima hátteret meg tud szervezni, vagy egy egész hétig, vagy akár hosszabb időre vállalja egy kis közösséggel, hogy imádkoznak az Erdélyi Mária Rádióért, kérem szépen, hogy szervezzék meg, tegyék meg, az ima háttérre mindig szükség van. És akkor foglaljuk össze gyorsan még a hátra levő napok, a hét szentmiséit. Ma csütörtökön este 6 órától van szentmise a Csíksomlyói Kegytemplomból, holnap 4 szentmisénk lesz reggel 6-tól Udvarhelyről, az Zarándokok indulási szentmisé reggel 8 órától délvidékről, délben 12 órától a Kegytemplomban imádkoznak a Magyarországról vonattal érkező zarándokok, ott tartják a szentmisét, majd este 6-tól lesz az egész ünnepsorozatnak a nyitó szentmiséje a Kegytemplomban. Szombaton délben 12:30-kor van a nagy búcsús szentmise, ugye fenn a Nyeregben, 10 órától élőben közvetítünk onnan imádságokat 12-ig, 12-től bekapcsolódunk egy kis riporttal, interjúkkal, az ottani hangulatot egy kicsit próbáljuk átadni a hallgatóknak. Természetesen a búcsús szentmise után is lesznek ilyen kis interjúk, illetve kiértékelés, beszélgetés a búcsús szentmiséről. Utána délután 5 órától a Csángó szentmisét közvetítjük a Csobotfalvi templomból, onnan pedig majd este 10 órától az egész éjszakai virasztást is közvetítjük a rádióban. Pünkösd vasárnapján az ünnepi pünkösdi szentmise 10 óra 30 perctől kezdődik a Kegytemplomban, előtte 9:45-től a rózsafűzért is imádkozzák ott a helyszínen, majd este 6 óra 30 perctől az udvarhelyi gyalogos zarándoklat záró háladó szentmisét közvetítjük a Rákóczi Centerből, Székely udvarhelyről. Jövő héten pedig reggel 7 órától és este 6 órától lesznek a szentmisék Szovátáról, illetve Szilágycsehiből. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Illés Izabella és
1: Páros István.
0: Kedves hallgatóink, örülünk, hogy a mai napon is együtt lehetünk önökkel, a kedves hallgatókkal, és mivel nagyon közeledünk Pünkösthöz, és pár napunk van hátra, ezért a mai műsorban arról szeretném, hogy beszélgessünk Pálos atyával, hogy mit is jelent számunkra a Szentlélek, hogyan készüljünk, hogyan fogadjuk a Szent Lelket. Valószínű már sokan vannak, akik akár a hallgatók közül is úton vannak Csíksomjó felé, már elindult a készület a szívükben, a lelkükben, a cselekedeteikben. Hát mi most innen a kis stúdiónkból próbálunk egy kicsit Csíksomjóra hangolódni, de különösképpen arra, hogy hogyan is tekintsünk a Szentlélekre, hogyan fogadjuk a szívünkbe, és tudatosítsuk azt, hogy mit jelent számunkra a Szentlélek. Egy szentírási részt hoznék mindenek előtt János evangéliumából, a 16-os fejezetből a 7-es igerész. Azt mondta Jézus: jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vígasztaló nem jön el hozzátok. Ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Kedves atya, ezen üzenet által mi az, amit hallgatóinknak szeretne mondani? Miért fontos ezen igerész? Miért mondta Jézus azt, hogy jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vígasztaló nem jön el hozzátok. Miért fontos számunkra a vígasztaló Szentlélek?
1: Látjuk azt az apostolok életéből is, hogy gyökeres változás állt be. Addig félénkek voltak, bezárkóztak, elbújtak, és ez a belső félelem, ez a szorongás teljesen megbénította őket. Attól kezdve, hogy az első pünköstkor lángnyelvek alakjában és a megtisztító légáramlat alakjában eljött a Szentlélek, teljesen új emberré formálta őket. Onnantól kezdve nem féltették magukat, nem féltették az életüket sem, hanem a Krisztus által

0: formában. Persze ehhez kell azért az előzetes felkészülés, tehát nem elsősorban csak a szellemi munkára, az ismeretgyűjtésre gondolok, hanem mindig arra a kérése, imádságra, hogy Uram, cselekedj az életemben, Uram, add meg nekem azokat a szükséges kegyelmeket, amelyre szükségem van, hogy ellássam hivatásomat, mindennapi feladataimat, hogy tudjak szeretni és szeretetre nevelni, ha ez a hivatásom, családon belül, vagy akár egy pedagógus hivatása is. Ugye, és akkor, hogyha ez működik az életemben, vagyis hogyha nem vetek gátat a jó terjedésének, ha nem beszélem le magamat, hogy ó, hát ez most pont nem alkalmas, meg most fáradt vagyok, hihetetlen, hogy az Úr mire tud képesíteni bennünket. Sokszor úgy érezzük, hogy teljesen a padlón vagyunk, és egy mákszemnyi erőnk sincsen, de amikor ott van a tennivaló, akkor és mégis belelendülünk, mindenről megfeledkezünk, és marad a szent cél, szolgálni Isten ügyét.
1: Mondhatjuk-e azt, hogy amikor megbérmáltak, megkaptuk a szent lelket és az elegendő?
0: Megkaptuk a szent lelket, sőt állítólag már a keresztségben is, hiszen az Atyafiú Szentlélek nevében keresztelnek meg bennünket. A bérmáláskor kiteljesedik a Szentlélek jelenléte bennünk, de ezt mindig ébren kell tartanunk. Tehát, hogyha ugye, mint az emberi kapcsolatokban is, ugye ahhoz, hogy mondjuk egy család élet, egy házasság jól működjön, minden nap kell tenni érte valamit. Mindig szoktam feltenni a kérdést, mit teszel azért, hogy elviselhető, hogy szerethető legyél, hogy alkalmas legyél, hogy átvállald a magad részét, mondjuk így fele részben szokták megosztani a házastársak a házasság szent feladatait, úgy mint a gondoskodás, a gyermeknevelés, ugye aztán a teherátvállalás. Nagyon tetszett egyszer, az egyik férj mondta, hogy ma én hallgatok, mert neki van rossz napja, lehet holnap nekem lesz rossz napom, és akkor neki kell hallgatnia. Ez feltétlenül fontos, hogy keveset beszéljünk, és sokat hallgassunk egy pár kapcsolatban.
1: És ezt tudni, megkülönböztetni, ugye, hogy mikor kell hallgatnom, és mikor beszélnem, és mikor cselekednem.
0: Hát a Szentlélek a megkülönböztetés lelke is.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy úgy gondolom, hogy a Szentlélek ebben is tud segíteni nekünk, hogy tudjunk megkülönböztetni dolgokat, hogy tudjuk, hogy mikor mit kell tennünk. És visszatérve a bérmálkozásra, meg a cukorra, úgy gondolom, a kettőt összekapcsolhatjuk, hogy igenis akkor megkapjuk a szent lelket, ott van, jelen van. De én úgy azt tapasztaltam a saját életemben, hogy amikor bérmálkozó voltam, nagyon fiatalon, fel sem fogtam, hogy ki a szent lélek, mit tud tenni az életembe. Persze a katekézisen elmondta ott nekünk a plébános atya, de nem igazán értettem, és nem igazán lett változás az életemben. Igazából akkor hozott változást a Szentlélek az én életemben, amikor ezt tudatosítottam. Egy lelki gyakorlaton, amikor azért imádkoztunk, hogy tudatosan kértem a Szent Lelket, hogy jöjjön és töltsön be, jöjjön és hozzon változást az életembe, akkor kezdett el az életem megváltozni, és ha hívjuk a Szent Lelket, ha kérjük, ha imádkozunk hozzá, akkor ő jön. Nem csak az apostolok életébe, hanem a mi életünkbe is. És az, amit akkor annó Jézus mondott, hogy hívjuk a Szent Lelket, mert eljön a vigasztaló, ugyanúgy bennünket is meg tud vigasztalni. Én annak idején, hát ez lassan már 20 éve, amikor ez a bizonyos lelki gyakorlat volt, nagyon elkeseredett, tele voltam szomorúsággal, keserűséggel, aggodalmaskodással,

0: ilyen depressziós hangulatban, egy nehéz gyermekkor után, és egyetemista voltam, amikor erre a lelki gyakorlatra elkerültem, és elmondhatom, hogy azon a hétvégén megváltozott az életem. A Szentlélek betöltött örömmel, békességgel, erővel, célt és értelmet adott az életembe, és azóta másképp tekintek az életemre. Tudom, hogy Isten ajándéka, tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy fontos vagyok számára. Tehát a Szentlélek át tudja változtatni a mi gondolkodásmódunkat, és másképp látjuk a világot. És azért is mondom ezt a hallgatóknak, hogy így ezekben a napokban különösképpen pünköst körül figyeljünk a Szentlélekre. Figyeljünk arra, hogy hívjuk őt, hogy kérjük meg a Szent Lelket, hogy jöjjön és segítsen a döntéseimben, segítsen megkülönböztetni dolgokat, segítsen abban, hogy átadjuk a nehézségeinket, de a mindennapi feladatainkba is hívhatjuk. Mit főzzek ma? Milyen ruhát vásároljak meg? Tetszik-e az a ruha a Jóistennek, a szűzanyának? Ha rám nézne a szűzanya abban a ruhában, vajon mit gondolna? Jöjj, Szentlélek, és vezess most ebben a dologban is. És nagyon sok területén az életünkben úgy gondolom, hogy változást tud hozni, de erről a lélek gyümölcseiről a Galata levélben olvashatunk, és felolvasnám a hallgatóknak ezen igerészt is. A Galata 5. fejezet, 22. igerész, a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Kérdés az, hogy tapasztaljuk-e, kedves hallgatók, ezeket az életünkbe. Jelen van-e az ön életében a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás? Persze, biztos vannak napok, amikor nem tapasztaljuk egyiket, másikat, de úgy gondolom, ha a lélek ott van a szívünkben, ha el vagyunk telve a Szent Lélekkel, akkor ezek jelen kell legyenek az életünkben. Ha pedig nincsenek, akkor kérnünk kell, akkor imádkoznunk kell azért, hogy jöjjön el a Szent Lélek és hozzon változást a házasságomban, a türelmemben, a gyermekeimmel, a munkahelyen, a kapcsolataimban, ott, ahol éppen nehéz. És a Szentlélek változást tud hozni, segíteni tud, erőt tud adni, ahogy az én életemben is megtette, úgy a kedves hallgató életében is megteheti. István atyát is kérdezném, hogy hogyan tapasztalta, amikor a Szentlélek jelen van az életében, akár egy-két helyzetet, vagy amikor megkapta a Szent Lelket, és érezte is, nem tudom, hogy az bérmálkozáskor volt-e az atya életébe, vagy egy más alkalommal?
1: Inkább a papás szenteléskor vált már egészen tudatossá, amikor aztán a szentségek kiszolgáltatásában megtapasztalta az ember, hogy működik a kegyelem, működik a lélek, és hogy a szentségek kiszolgáltatása által jut el a lélekhez, akinek gondozását hivatásunkban ránk bízza az Isten. Egyet azonban tudnunk kell, hogy az Isten nem ad készen erényeket, dolgokat. Itt ez a hűség, szeretet, ezek az értékeket nem adja készen, hanem eseményeket ad, személyeket ad, akiket lehet szeretni, akikkel szemben türelmesnek lehet lenni, kedvesnek lehet lenni, és tehát egyfajta gyakorlás által, és amit mondottad, hogy megtapasztaltad a lelki gyakorlaton, hogy jelen van a Szentlélek, ez a megtapasztalás adja azt a belső erőt és biztonságot, hogy nem vagyok egyedül. Amikor mindenki elhagy, amikor úgy érzem, hogy nincs tovább, a lélek ott van, és gondolatot ébreszt, és ösztönöz, hogy abba az irányba merjek küzdeni, és vállaljam a szenvedést is. Mert általában, amikor szeretünk, akkor másfelé fordulunk. Egyedül nem lehet szeretni, valaki kell, akinek, aki felé árad a kegyelem, és ebben a kegyelemben a szeretet. És ez az, ami, tehát, hogy mondjam, azért alapított Jézus egyház közösséget is, mert az ember egyedül nem tud előre haladni, csak akkor, ha igazi közösségben van. Nem közönség, hanem közösség, vagyis Krisztus fősége alatt egyek a szeretetben, a kegyelemben, és ezeket mind meg lehet tapasztalni, és ebből tudjuk, hogy közöttünk van a Szentlélek, hogy működik oda-vissza, és egyé kovácsol bennünket Krisztus szeretetében. És akkor mindenre képesek vagyunk. Hely tudunk elni, nagyon fáradtan, oda tudunk figyelni, elfogadók tudunk lenni, sőt, érdemben tudunk válaszolni is kérdésekre. És nem mondjuk azt, hogy hagyjál békén. Egyébként a lelki béke nem a hagyjál békén szemléletéből származik, hanem abból a belső harmóniából is békéből, hogy Isten és az ember előtt elfogadott tudok lenni. Tehát az, amit teszek, az, amit mondok, az Isten akarata szerint mások hasznára van.
0: Kedves atya, milyen helyzetben tapasztalta meg azt, hogy a Szentlélek segítségére sietett?
1: Sokszor, amikor mondjuk lelki gondozás alkalmával az ember hirtelen nem tudja, mit mondjon, és amikor azt mondom, inkább hallgatok, mert ez csak modorosság lenne, és akkor mégis mindig támad egy olyan gondolat, amiről azt gondolna az ember, hogy csak úgy eszembe jutott. És a Szentlélek sugalta azt. És aztán majd visszajön az illető, is elmondja, hogy neki az az egy szó mit jelentett, hogyan motiválta, és hogy mennyire bátorította, pedig azt gondolta, hogy egy próbát megérde ehhez a paphoz, többet nem jövök vissza. És mégis visszajött, mert úgy érezte, hogy kapott valamit. Mégis. Tehát egy olyan fenntartó erőt, egy bátorítást, egy kis megértést, egy kis szeretetet, ami elég volt útravalónak a továbbiakhoz. Emlékszem rá, hogy amikor elhelyeztek egyik helyemre, még segédlelkész voltam, és akkor én voltam 25 éves, az illető 52, egy férfi, aki hozzám járt gyón, és utána gondolkodtam én el, mikor ő mondta azt, hát ha elhelyezik innen, akkor kinek fogok én gyónni. És úgy elgondoltam, hogy Jézus Mária, hát én vagyok egy kölyök itt 25 évesen, ő egy meglett ember, tapasztalt ember, ugye, sok küzdelem a háta mögött, és ő tőlem várja, és akkor tudtam azt, hogy ez nem tőlem van, hanem rajtam keresztül a lélek üzen neki, és a lélek vezeti őt. És ez olyan megnyugtató az ember számára, hogy nem nekem kell erőlködnöm. És nem a magam bölcsességét kell hirdetnem. Csak azt mondanom, amit az Úr üzen általam.
0: A Szentlélek úgy gondolom, hogy Isten egyik nagyszerű ajándéka mindannyiunk számára, amelyet vagy elfogadunk, és kérünk, és jelen lehet az életünkbe, amely által, jelenléte által, aki által, mert ugye a Szentlélek az személy, és nem egy erő, hanem van ereje. Tehát a Szentlélek a harmadik isteni személy, aki jelen lehet, aki erőt adhat, aki változást hozhat az életünkbe, és Isten nagyszerű ajándéka jelen lehet a kedves hallgató életében is. És ez az ígéret nem csak az apostoloknak, hanem nekünk is szól, mindannyiunknak. Isten ígérete neked szól, kedves hallgató, hogy itt vagyok, jövök, segíteni akarok neked. Tisztítsd meg a szívedet, legyen az a gyónásban, add át Istennek azt, ami fáj, bocsáss meg, mert ugye az egyik akadály, úgy gondolom, a meg nem bocsátás, ha nem tudunk szívből megbocsátani egymásnak, ha nem tudunk kiengesztelődni, ha nem tudunk újra kezdeni, akkor a Szentlélek nem tud olyan erővel munkálkodni. És lassan műsoridőnk végéhez közeledve egy bátorító ige részt is hoztam a hallgatóknak, majd egy imával szeretném, hogy befejezzük mai műsorunkat. A Rómaiakhoz írt 8-as, fejezetből a 26-os rész, gyengeségünkben segítségünkre siet a lélek. Kedves hallgató, nem tudom, hogy most milyen gyengeséggel, milyen nehézséggel, milyen problémával küzd, de nincs olyan probléma, amit Isten ne tudna kézben tartani. Nincs olyan gond, amelybe a Szentlélek ne tudna belépni, ne tudná átformálni, átvenni, vezetni. Csak kérnünk kell, hogy arra hívom most a kedves hallgatókat, hogy egy imában adjuk át a mi gyengeségeinket, és kérjük a Szent Lelket, jöjjön segítségünkre.
1: Uram, küldd el lelkedet, és minden átalakul. Te, aki vigasztalónak adtad nekünk a lelket, engedd, hogy átadjuk magunkat a Szentlélek világosságában a te szeretetednek. Add, hogy ébressze bennünk a hitet, a kötelességtudást. Add, hogy rám merjünk hagyatkozni, hogy mindig ő legyen életünkben az első helyen. Tőle kérjünk tanácsot, hozzám mérjük magunkat. Szentlélek Úristen, őrizd a mi életünk templomát, hogy minden rám bízottnak lelki hasznára tudjunk lenni, hogy megéljük a szeretetet, hogy bátrak legyünk egymás felvállalásában, hogy együtt haladjunk azon az úton, amelyet a szentségek felvételekor elénk tárt az Úr, és amelyre meghívott minket, ezen az úton támogat a kegyelmi erejével a Szentlélek. Hogy ne csak legyünk egyik napról a másikra, hanem az életünk értelmes, tartalmas, szép legyen, és mások számára is az egység, a szeretet, a hűség, tisztesség és a becsület jele legyünk.
0: Amen. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy mai műsorunkban is velünk tartottak. Mindannyiukat bátorítom, hívják a Szent Lelket ezekben a napokban. Kérjük, hogy hozzon változást az életükben. Krisztus nyomában című műsort hallották, és akik elbúcsúznak Önöktől,
1: Pálos István
0: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden hallgatót a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Töltsék velünk az elkövetkezendő perceket, ha tehetik. Az elmúlt hetekben az egészséges táplálkozásról beszéltem. Só, cukor, zsír, fehérjék és a többi mellett a finomított élelmiszerek is szerepeltek benne. A finomított élelmiszerek közé tartozik a fehér liszt is és az abból készült pékáruk, száraz tészták. Beszéltem arról is, hogy a finom lisztet vegyítsük teljes kiőrlésűvel, egészen 20-35%-ban megtehetjük. De hogyan is választhatjuk ki a nekünk kellőt, és mit jelent a betűk és a számok a csomagolózacskón, ezt is mindjárt megtudhatják. Régebben csak egyet legyintettünk rá, tudván nem mindig a valóságot tükrözik a számok és a ráírt tartalom. A jó hír viszont most az, hogy egyre jobban felügyelik, vizsgálják, hogy megfelele a valóságnak a tasakra ráírt összetevő. Azt is kötelezővé teszik, hogy mennyi sót tartalmazhat például egy kenyér, a rostkenyér rost tartalma pedig el kell érje legalább a 60%-ot, azaz legalább 60%-ban rozslisztet kell tartalmazzon. Nemrég egy cikket olvastam, írója Kovács Judit. Ebben olvastam, hogy étrendünk alapját a gabonafélék képezik, amik nagy részt szénhidrátokból épülnek fel. Múltkori adásban arról próbáltam meggyőzni önöket, hogy abból minél kevesebbet fogyasszunk. Az izmoknak és az agynak pedig szüksége van a szénhidrátokra. Nos, akkor mit tegyünk? A járható út az, ha nem a mennyiséget, hanem a minőséget tartjuk szem előtt. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ismerjük, amit megeszünk, amiből főzünk, amit megveszünk. Kovács Judit cikkében nagyon érthetően elmagyarázza egy gabona szem felépítését úgy, hogy egy tojásra hasonlítja. A gabona héj vagy korpa, az a tojáshéj. A mag belső, azaz a fehér rész, és a csíra is a tojás sárgája. A fehér lisztnél csak a mag belsőt használják fel, ezért olyan, mintha a tojásból csak a fehérjét ennénk meg. A teljes kiőrlésű változatok minden tartalmaznak, a mag belső mellett a csírát és a korpát is. A korpam rész gazdag rostban, ez nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozáshoz, így nem csak üres kalóriát eszünk. Most pedig lássuk a gabonából készült lisztek osztályozását, mit is jelentenek azok a fránya betűk és számok a csomagoláson. Az első betű a gabona fajtájára, míg a második a szemcséjére, finomságára utal. A B betű az a búza, az R az a rozs, a TB a tönkölybúza, a D betű a durumbúzát rejti magában. A második betű a szemcseméretre utal. L betű apró szemcseméret, az F betű a fogosságát jelzi, rétes vagy grízes liszt. Mindenképp a finom lisztnél érdesebb tappintású, az, amelyik F betűvel van jelölve, nagyobb szemcseméretű örlemény. A szám, ami a betűket követi, az a hamutartalmára utal, minél nagyobb ez az érték, annál több a korpa a lisztben. Általunk leggyakrabban használt lisztípus a BL55-ös. Ez simma fehér liszt, ami nem tartalmaz korpát, azaz a héját és csírát. A BL80-as fehér kenyérliszt, a BL112-es már félbarna. A durumbúza gazdagabb rostokban és vitaminokban, mint fehér liszt rokona. Cukorbetegeknek jobban ajánlott. Kitűnő száraz tészta készíthető belőle, akár tojás hozzáadása nélkül is. Kenyér készítésére nem túl alkalmas, ám a tönkölybúza lisztből már kitűnő pékáru készíthető.
Gazdagabb fehérjében és vitaminokban, mint bármelyik más liszt. Jellegzetes, dióra emlékeztető íze van a tönkölybúza lisztnek. A lényeg az lenne, kedves hallgatók, hogy a rostokban gazdag teljes kiörléstű lisztek egészségesebbek. A rostok megakadályozzák részben a koleszterin vérből való felszívódását, ezzel védjük a szívünket, a magas rostbevitel pedig az emésztésünkre van jó hatással, kellő mennyiségű folyadékkal hat a székrekedés ellen, a vastagbélrák megelőzésében is szerepet játszik. Ízét, színét meg kell szokni ezeknek a liszteknek. Én kimondottan a rozslisztet használtam és használom ételek sűrítésére. Erről tudok inkább referálni. Színe sötétebb, enyhén kesernyés, ha nagyon ráfigyelünk, de néhány alkalom után már észre sem vesszük, főleg, ha a pirításnál odafigyelünk, hogy ne túl hosszú ideig pirítsuk, hiszen könnyen megég, így még kesernyésebb lesz az íze. Ez mindegyik más teljes kiörlésű lisztre is rá lehet mondani. És most nézzük egy finom receptet is belőle. Ez tarka zöldséges lepény, és a lepény elkészítéséhez kenyérlisztet használunk, azaz BL80-asat. Tehát kell ebből nekünk 25 deka kenyérliszt, csipet só, 10 deka vaj, 1 tojás. Az említetteket összedolgozzuk, kinyújtjuk, és olyan formát, aminek pereme van, zsíradékkal kikenünk, és belehelyezzük a tésztát. Alját villával megszurkódjuk, majd hideg helyre tesszük, úgy 30 percig. Megismétlem a tésztához valókat. 25 deka kenyérliszt, csipet só, 10 deka vaj, és 1 tojás. Ezt kell összegyúrni, és ezt simítjuk bele a formánkba, alját szépen megjuggásszuk, és letesszük pihenni. Ez az idő elég is lesz, ez a 30 perc, míg a tésztánk pihen, hogy elkészítsük a zöldséges masszát, amit ráhelyezünk majd a tésztánkra. Ehhez 25 deka cukini, 25 deka sárgarépa, 2 fej lila hagyma, és azért lila, mert az édesebb, 2 evőkanál vaj, só, bors, vágott rozmaring, 3 tojás, 2,5 deci tejszín, 2 evőkanál reszelt sajt kell. Tehát a 25 deka cukini mellé, de nem olyan fontos itt ennél a receptnél sem, hogy teljesen betartsuk a mennyiségeket. Lehet többet tenni egyik zöldségből, főleg abból, amit nagyon kedvelünk, kevesebbet a másikból, vagy ami otthon van, azt is szépen össze lehet válogatni. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy körülbelül mennyi zöldség megy rá 4 személyre, hát megemlítem az adagokat is. 25 deka cukini, 25 deka sárgarépa, 2 fej lilahagyma, 2 evőkanál vaj, ez azért kell, ezen fogjuk majd megdinsztelni a zöldségeinket, só, bors és nagyon apróra vágott rozmaring, ezt azért kell nagyon-nagyon apróra vágjuk, mert egy picit érdesebbek, a tüskésebb, és ha jól össze van vágva, akkor szépen beleolvad az egészbe. Mindemellett még kell 3 tojás, 2,5 deciliter tejszín és 2 evőkanál reszelt sajt. Tisztítás után a zöldségeket 1 cm-es kockákra vágjuk. A vajon először a hagymát pároljuk, pirítjuk meg, majd sorban a többi zöldséget is. Körülbelül 10 perc alatt puhára készítjük. Fűszerezzük a sóval, a borssal és az apróra vágott rozmaringgal. A tésztát elősütjük, szintén úgy 10 perc alatt. Míg sül, addig elkészítjük az öntetet, ehhez a tejszínt és a tojásokat, majd a sajtot összekeverjük, akár csak a csőben sütéshez. A tojásokat, a 3 tojást felverjük, beletesszük a 2,5 deciliter
tejszínt, majd a két kanál reszelt sajtot, és már kész is van az öntetünk. A zöldségeket a tésztán eloszlatjuk, a tejszínes tojásos masszát ráöntjük és megsütjük, amíg aranybarna nem lesz a teteje. Ha kiadósabban szeretnénk, akkor egy pár szelet sonkát is süthetünk a hagymával együtt. Sőt, hogy most újra van spenót, azzal is gazdagíthatjuk. Ha nagyon sietünk a tészta helyett, akár rétes lapot is használhatunk, de erre semmiképp se szokjunk rá. Nem sokára tovább folytatjuk a lepények sorát, most azonban pihenésképpen zenét hallgatunk. És hogy mit hallgatunk, legyen a Horváth kertben Budán és Honti Anna énekel.

Kedves hallgatók! Önök az Asztalt Terítünk műsort hallják a Székely Udvarhelyi stúdióból, persze a Mária Rádió hullámhosszán. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi, azon hallgatókat is szeretettel köszöntjük, akik most hangolódtak csak ránk. Adásunk első részében a teljes kiörlésű lisztekről, a csomagoláson feltüntetett betűkről és számokról beszéltem, hű maradván előző adásainkhoz, amikor az egészséges étkezés fontosságáról is beszéltem. Következő recept is ehhez fog igazodni, hozzávalóit most még könnyedén megvásárolhatjuk akár a piacon is, és akkor az őstermelőkre is gondolok, hogy tőlük, ismerős nénikre is, akik piacnapokon behozzák többlet terméküket. Ha tőlük vásárolunk, nem csak az egészséges életmódot választjuk, hanem jót is cselekszünk, hiszen hozzájárulunk egy kicsit könnyebb megélhetésükhöz. Ezt sem szabad soha szem elől veszíteni. Még ha kevéssel, többe is kerül ez az egész, hogyha a piacon vásárolunk, és nem egy akciós terméket veszünk meg egy üzletbe, azt a pluszot, amit elbeszélgetve kapunk, bizony megéri. Az a néhány bani vagy a lej. Nem mellesleg, ismerve az eladót, nagyobb a bizalom a termény iránt is. A következő étel a spenótos lepény lesz, elkészítéséhez viszont lehetőség szerint a piacon vegyünk spenótot, és a paradicsomot is még megvásárolhatjuk, és a külföldi fokhagyma helyett az itt termőt, a valódi jútúrót is választhatjuk. Ha 4 személyre készítjük, akkor a tésztához 40 deka lisztes burgonya, 10 deka natúr sajt, 6 deka durum púzadara és 10 deka liszt kell só, bors fűszernek. Ez mind a tésztájába fog belemenni, még a bors is. 4 személyre készítjük, akkor 40 deka lisztes burgonyát készítsünk elő, 10 deka natúr sajtot, 10 deka lisztet és 6 deka durum búzadarát, sót és borsot. A burgonyát tisztítás után kockára vágjuk, és sós vízben megfőzzük. Leöntve róla a vizet, még forrón áttörjük, egyszerűen csak burgonyatörővel. A natúr sajttal, a liszttel és a darával, sóval és a borssal simma tésztává gyúrjuk a már megfőtt és átnyomott krumplit. A tepsit kikenjük, a búzadarát szórunk alá, ezen kívül még egy kis búzadarát veszünk elő, és azzal megszórjuk a tepsi alját, és beletesszük akkor már a tésztát a tepsibe. Vagy formába, úgy, hogy széle legyen, tehát egy kicsit ilyen magasított széle legyen neki. Ezt azért van, hogy ne folyjon ki belőle a sok finomság. 10 deka spenótot kevés zsíradékon egy fokhagyma gerezddel megfonnyasztunk, fedő alatt 2-3 percig pároljuk, fűszerezzük sóval és borssal. 15-20 deka apró paradicsomot felszeletelünk, ha a tésztánkat 10 percig elősütöttük, mint a másiknál is, mivel hogy már a zöldségek meg vannak dinsztelve, ezért jó elősütni a tésztánkat. Már is megkenhetjük egy kis paprikakrémmel a tésztánkat 10 perc elősütés után, aztán eloszlatjuk rajta a spenótot, rátesszük a paradicsomkarikákat, és 15-20 deka túrót eloszlatunk mindennek a tetején. Megsütjük, majd tálalás előtt bazsalikommal megszórjuk. A tésztának a hozzávalóit elismételtem már, a 40 deka lisztes burgonyát, a 10 deka natúr sajtot, 10 deka lisztet és a 6 deka durum búzadarát, a sót és a borsot. Na most lássuk, hogy mi jön a masszába, ide 50 deka spenót, ez kevés zsíradékon egy fokhagyma gerezddel megfonyasztunk, aztán lefedjük és 2-3 percig pároljuk, majd fűszerezzük sóval és borssal. Ehhez jön még 15
deka, 20 deka apró paradicsom, de nem, azt már nem készítjük meg, a vajon nem fonyasztjuk meg, hanem ez csak kell, és 15-20 deka túró is. A tésztánkat, amikor már elősütöttük, akkor megkenjük paprikakrémmel, aztán eloszlatjuk rajta a spenótot, amit ugye megdínszeltünk egy pici fokhagymával, erre rátesszük a paradicsomkarikákat, és szépen még rámorzsolunk 15-20 deka túrót, és betesszük a sütőbe, majd tálalás előtt bazsalikommal megszórhatjuk, mert ettől csak finomabb lesz. És már is kész egy újabb húsmentes étel, akár csak az előző tarkalepény is. Persze mindkettő feldúsítható hússal, de gondoljunk a húsmentes napokra is, hiszen tudjuk, hogy ilyennek is kell lennie, akár csak főzelékes napoknak és a kifőtt tésztát sem feledhetjük ki az étrendünkből. Ezennel el is érkeztünk a száraz tésztákhoz, amik ha teljes kiürlésű lisztből készülnek, bizony egészségesebbek, főleg, ha az elkészítésüknél szem előtt tartjuk, hogy csak ritkán együk hússal, inkább zöldségekkel, akkor nem hízlal. Ugyanúgy, mint a lisztek kiválasztásánál, a kifőtt tésztához való spagettit, makaronit és egyéb tésztafélét is megválaszthatjuk. Kevéssel kerül többen, mint testvére a fehér lisztből készült, de rostokban gazdagabb és egészségesebb. Bármelyik előbb elhangzott zöldséggel elkészíthetjük, akár piros-zöld paprikát is adhatunk hozzá, tetejére még forró túrót, fetát szórhatunk, ízben, látványban is szép, tápláló, de nem hízlaló. A száraz tészta nem drága élelmiszer, talán ezért is van az, hogy a 10 legkedveltebb élelmiszerek közé tartozik térségünkben is. Ha már bőven fogyasztjuk, akkor válasszuk meg, és azt is, amit ráteszünk. Süssünk, főzzünk, szeressünk egészségeset és egészségesen, közben arról se feledkezzünk meg, hogy nem csak kenyérrel él az ember, tápláljuk lelkünket is, minden széppel és jóval. Ehhez kívánunk egészséget a Székelyudvarhelyi stúdióból, Józsa Ferenc technikus társammal együtt. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Dél van, megszólaltak a harangok, ma is arra hívnak bennünket, hogy néhány pillanat erejéig tegyük félre elfoglaltságunkat, ha tehetjük, és egy pár pillanatra gondolkodjunk el azon, hogy mi az, amiért hálát adhatunk, mik azok a szándékok, amik a szívünkben vannak, amiket most oda szeretnénk tárni a Jóisten elé, kérve természetesen mennyi édesanyánk Szűz Máriának a közben járását. Meghívom önöket, hogy tartsanak velem és kedves kolléganőmmel, Szűcs Timeával, hogy imádkozzuk együtt a Mennek királyné asszonya imádságát, majd azt követően a Zsolozsma napközi imaóráját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk!
1: Istenünk, ti egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is ötszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront rejánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velünk, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben.
1: Oltalmazó rejtek helyem vagy és pajzsom, ígédben nagyon reménykedem.
0: Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem, Istenem parancsolatait megtartom.
1: Oltalmaz, amint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban.
0: Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem.
1: Odavész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében.
0: Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét. Intelmeidben ezért telik kedvem.
1: Oly félelmetes vagy, testem is remeg. Ítéleteidtől resztketve félek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték.
1: Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak.
0: Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket.
1: Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók.
0: Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz?
1: Atyáink vétkét ne tarts számon, irgalmas siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk.
0: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk! Neved dicsőségéért szabadíts meg minket!
1: Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért!
0: Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit kiontott vérét számunk éred.
1: A rabláncon sínlődők jelszava jusson eléd, hatalmas karod erejével. Tartsd meg az életnek a halál fiait.
0: Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk.
1: Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét.
1: Aki a kerubokon trónolsz, jelen megy ragyogva, Efraim, Benjamin és Manesze törzse előtt.
0: Mutasd meg hatalmadat és jöjj, hogy megszabadíts minket.
1: Újíts meg minket, Istenünk! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Urunk, mindenható Isten! Meddig haragszol még néped imádsága ellenére?
1: könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk.
0: Szomszédaink előtt csúfá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk.
1: Újíts meg minket, mindenható Isten! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Egyiptomból telepítetted át szőlődet, népeket üztél el, hogy elültethesd.
1: Helyét jól megtisztítottad, gyökeret vert, és betöltötte már a földet.
0: Beborítja árnyéka a hegyeket, ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál.
1: Indái a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig.
0: Miért romboltad le kerítését? Hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék?
1: Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte.
0: Újíts meg minket, mindenható Isten!

0: és mi segítségül hívjuk nevedet.
1: Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítünk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.
0: Az Úr láttára, alleluja!
1: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, töltsön el minket ajándékaival szent lelked, és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét, alakítsa tetszésed szerint gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, hogy együtt imádkozhattunk. Köszönöm, Timi, hogy itt voltál velem. Öröm volt ma is együtt imádkozni. Arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy maradjanak továbbra is velem. Hamarosan kezdődik a Déli Magazin. Timi, neked további jó munkát kívánok, Jóisten áldásával.
1: Köszönöm szépen, örülök én is, hogy együtt imádkozhattunk, és kívánok mindenkinek egy áldott és szép délutánt.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Daily Magazin a Mária Rádióban. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be a Mária Rádió hallgatásába. A Déli Magazin veszi kezdetét. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Kedves hallgatók, a mai műsor is a megszokott mederben folyik majd, hiszen hírekkel, programajánlókkal és időjárás jelentéssel kezdünk. Majd a nap örömhírét hallgatjuk meg Tibor atya felolvasásában, aki utána néhány építő gondolatot is fűzött ezekhez a sorokhoz. Műsorunk második felében egy beszámolót fogunk hallani. Senior olimpiát tartottak Bihar keresztesen, hogy mit is jelent ez, miről is volt szó, hogyan zajlott ez. Pap Terész fog majd nekünk beszámolni, érdemes lesz tehát velünk tartani. Műsorunk végén pedig majd azt is elmondom, hogy mit kínálunk majd a folytatásban. Ha tehetik, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok, kedves mindannyiuknak!

2026. május 21-e van, a pontos idő 12 óra és 21 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlónkat. Papok találkozója Mária Radnán. A Mária Radnai kegytemplom adott otthont május 18-án annak a találkozónak, amelyen a Szeged Csanádi, a Nagybecskereki és a Temesvári Egyházmegye papjai vettek részt. Az összejövetel a Csanádi püspökség 1030-as megalapításának közelgő, 2030-ban megtartandó 1000 éves jubileumára való lelki felkészülés programjaihoz kapcsolódott. A Magyarország, Szerbia és Románia területén lévő három utód egyházmegye közösen készül erre a jelentős évfordulóra. Szentbeszédében Kondé Lajos az Istennel való szoros szövetség fontosságát emelte ki, majd így folytatta: ez a hely tudatosítsa bennünk, hogy egy hosszú lelki láncolathoz tartozunk, ahol elődeink oly sokat imádkoztak, zarándokoltak, idehozták örömeiket, vágyaikat, kéréseiket, áldozatot hoztak Istenért. Kérjük most itt az Úristent, segítsen bennünket, hogy ne hűljön ki közöttünk a testvéri szeretet. Mindegy az, hogy a Nagybecskereki, a Temesvári vagy a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez tartozunk, hordozzuk egymást imádságban, zárta szentbeszédét a szónok. Ebéd után a résztvevők lehetőséget kaptak egyéni elmélkedésre, amelyet a bazilika körültet sétával kötöttek össze. Pünkösdi virrasztás szombaton este 10 órától reggel 6 óráig tartják a Csíksomjó Csobotfalvi Szent Péter és Pál apostol templomban a pünkösdi virrasztást, melyet rádiónk élőben közvetít. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Búcsú a Madarasi Hargitán. Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösd vasárnap a Madarasi Hargitán. A Turul keresztbástya emlékoszlopnál 12:30-tól kezdődik a búcsús szentmise, amelyet Koncsag László plébános celebrál. Az eseményt a Szent András Egyházközség, a Turul keresztbástya gondozói és a Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a búcsút a Szentegyházas falvi római katolikus templomban tartják meg. Pünkösd ünnepe Nagyváradon. Húsvét után 50 nappal az egyház pünkösd ünnepét üli, melynek elnevezése a görög Pentekoszté 50. szóból ered. A Szentlélek eljövetelének az ünnepe egyben a húsvéti idő lezárását és az évközi idő kezdetét is jelzi. Pünkösd vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyéspüspök a Székesegyházban mutat be ünnepi szentmisét. Könyvbemutató Nagyváradon. Május 26-án délután 6 órakor a Festum Varadinum keretében egy drámaírói életút In Memoriam Hubai Miklós című könyvet mutatják be. Meghívott Kovács István, a Kolozsvári Vallásszabadság háza igazgatója, a Hubairól szóló monográfia szerzője. További vendégek a Hubai Miklós Elveszett Paradicsom Alapítvány kuratóriumának tagjai. Közreműködik Kistörék Ildikó és Meleg Vilmos. Helyszín Pável utca 10 szám. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak. Ima est Zetelakán. Az Élet a Lélekben közösség a Zetelaki Szentkereszt megtalálása templomban május 29-én délután 4 órai kezdettel ima estet tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtételek, imaszolgálat, szentségimádás és szentmise. Mindenkit szeretettel várnak. Anyalánya lelki nap Sepsiszentgyörgyön. Június 6-án anyalánya lelki napot tartanak a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián, amelyet 14-21 év közötti lányoknak és édesanyjuknak szerveznek.
A lelki nap segíthet megállni, elcsendesedni és újra a megfelelő irányba állítani a szívüket. Lehetőség lesz arra, hogy anya és lánya mélyebben kapcsolódjon egymáshoz. Részvételi díj 150 lej. Regisztrálni és további információkat kapni a családpásztor.com oldalon lehet. Zarándoklat Medjugorjéba. Lelki gyakorlatra hívnak és várnak minden érdeklődőt Medjugorjéba a Mládi Festre július 31 és augusztus 7-e között. A busz Érmihály falváról indul, érinti Nagy Károlyt és Szatmárnémetit. A részvételi díj 380 euró, mely magába foglalja az utazást, szállást és étkezést. Jelentkezni lehet Felvinci Erzsébetnél a 0747 247 370-es, vagy Szűcs Timeánál a 0749 766 714-es telefonszámokon.

Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat újabb figyelmeztetéseket adott ki a várható rossz idő miatt. Az ország több régiójában zivatarokra, jelentős mennyiségű csapadékra és erős szélre kell készülni a következő napokban. Egyes térségekre sárga jelzésű riasztást is kiadtak az erős széllökések miatt. A meteorológusok tájékoztatása szerint szombat délelőttig fokozott légköri instabilitás várható, elsősorban az ország keleti felében. Ma egyébként sárga jelzésű riasztást adtak ki Moldvára, Dobrudzsa északi részére, valamint Munténia keleti és északkeleti térségeire, valamint a Bánság déli térségében, ahol a széllökések elérhetik a 65 km/h is. Most pedig lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek országszerte. Ezek szerint Aradon 22 fok van, Baróton 12, Besztercén 15, Brassóban 14 fok volt, Csíkszeredában 13, Désen 19, Déván 21 fok van, Dicsőszentmártonban 16, Fogarason szintén 16 fok a hivatalos adat. Gyergyóalfaluban 14 fok van, Gyulafehérváron 19, Kézdivásárhelyen 13, Kolozsváron 17, Máramarosszigeten szintén 17, Maroshévízen 15, Marosvásárhelyen 17, Nagybányán 21 fokot mutatnak a hőmérők, Nagysármáson 17-et, Nagyszebenben 18 fok van, Nagyváradon 23, itt már jön a meleg front, úgy látom, Resicabányán 21 fok van, Sepsiszentgyörgyön 13, Szatmárnémetiben 23, Székelyudvarhelyen 12, Temesváron 22, Tordán ma délben 17 fokot mértek, végezetül pedig Zilahról 19 fokot jeleztek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönöm figyelmünket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek. Meg tudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél, Atyám. Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én, igaz Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Mai evangélium Jézus főpap imájának záró része. Ebben Jézus már nem csak a tanítványaiért imádkozik, hanem mindazokért is, akik később hinni fognak benne. Utolsó óráiban hangzott el földi szolgálatának, a kereszt előtt áll, mégis nem önmagára gondol, hanem a jövő hívőire, ránk is. Nem csak őértük könyörgök, hanem azokért, akik a beszédükre hisznek majd bennem. Ez azt jelenti, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt is rád gondolt, hogy mindnyájan egyek legyenek. Hát ugye az egység, ahogy szokták mondani, nem egyformaságot jelent. A tanítványok különböző emberek voltak, más háttér, természet, gondolkodás, mégis egyek lehettek Krisztusban. Az igazi keresztény egység az Krisztus központú szereteten alapul, és a világ számára egy tanúságtétel. És tudjuk, hogy ma nagyon sok megosztottság van a családokban. Jézus arra hív, hogy ne a különbségek legyenek középen, hanem ő. És az egység célja, hogy a világ higgyen, ahogy olvastuk az evangéliumban ma. Kétszer is kihangsúlyozza, hogy elhiggye a világ. Így mondja Jézus Krisztus, hogy elhiggye a világ. Tehát a hiteles kereszténység egyik legerősebb tanúságtétele a szeretetteljes egység. Sok ember nem a prédikációt hallja először, hanem a hívők életét látja. Mit lát rajtunk a világ? Vonza vagy taszítja Krisztushoz az életünk? Jézus vágya együtt lenni az övéivel. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem. Ez egy csodálatos kijelentés. Jézus nem csak megmenteni akar, hanem örökké együtt akar lenni velünk. Az üdvösség nem csupán egy hely, hanem kapcsolat Krisztussal. És a hívő ember végső célja nem egyszerűen a menny, hanem Jézus jelenléte. Jézus azt mondja, hogy megismertettem velük a te nevedet. Tehát a cél, hogy megismerjük Istent, megtapasztalni az Atya szeretetét, hogy Krisztus éljen bennünk. Tehát a keresztény élet nem egy vallási teljesítmény, hanem Krisztus bennünk való élete. Tehát Jézus utolsó nagy imájában három dolgot kér: egységet, hiteles tanúságot, közösséget és szeretetet. A világ nem tökéletes emberekre vár, hanem olyanokra, akikben látható Krisztus szeretete.

0: Kedves hallgatóink, 12 óra és 40 perc van, folytatódik a Déli Magazin, és beharangoztam már a műsor elején, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Senior olimpiát rendeztek Bihar keresztesen, a Gondviselés Háza református idősek otthona szervezésében. Hát nem tudtunk előtte beszélgetni, hogy egy picit úgy megreklámozzuk ezt az eseményt, de mindenképpen utána akkor szeretnénk egy picit erről bővebben is hallani. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Pap Terészt, az intézmény gyógytornászát, valamint Nagy Zsoltnét, az intézmény vezetőjét, lelkészét. Isten hozott benneteket, önöket a mai műsorban.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget. Jó napot kívánunk!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy látom, első alkalommal lett ez megszervezve, ez a Senior Olimpia. Honnan jött egyáltalán az ötlet, és mi volt ennek az olimpiának a célja? Illetve hát gondolom, azért csak nem úgy kell elképzelni, mint egy olimpiát, hogy itt ilyen maratonfutások voltak.
1: Hát majdnem. Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát családi eredetű az ötlet, az egyik kislányommal egy diák olimpián vettünk részt, és annyira jó volt annak a hangulata, hogy akkor jutott eszembe, hogy ezt miért nem lehetne idősekkel is megcsinálni, megszervezni, aztán így kértem el a szabályzatot, a játékokat, és azokat próbáltam átalakítani az időseknek megfelelően, az idősek képességeinek megfelelően, és aztán hál' Istennek a munkáltatónk részéről jött egy elfogadó, pozitív hozzáállás, úgyhogy így jött létre.
0: Az intézményvezetőt kérdezném, hogy Zsoltné, hogy fogadta ezt az ötletet?
1: Én azt gondolom, hogy az ötletekkel kapcsolatosan alapvetően elég befogadó vagyok, úgyhogy mindig nagyon örülök annak, hogyha a munkatársak javaslattal, ötlettel állnak elő, hiszen ettől szebb, élvezetesebb, változatosabb lesz az intézményi élet. És azt gondolom, hogyha ők maguk hozzák az ötleteket, akkor még nagyobb lendülettel állnak bele azoknak a megvalósításába. Amikor Terka az ötlettel előállt, akkor éppen a költségvetés tervezés előtt voltunk, és már ezzel a tervvel, az anyagiakat hozzárendelve álltunk oda a fenntartó református szeretett szolgálat vezetőség elé, akik azonnal elfogadták, befogadták ezt a gondolatot, és a költségvetés keretében biztosították is a hozzá szükséges anyagi forrásokat. Úgyhogy örültünk neki, és sokan be is álltak ebbe a feladatba, és egy szép nap kerekedett a végére.
0: Hosszú időbe telt ennek a megszervezése? Mennyit tartott ez, vagy sok elő munka volt?
1: Hát az volt az elképzelés, hogy felvettük a kapcsolatot a Nagyváradi Állami Egyetem gyógytorna szakával, és eljöttek hozzánk az egyetemisták, akikkel felmértük az időseknek az állóképességét, a fizikai állóképességét megfelelő tesztekkel, és akkor február közepén, végén hozzáfogtunk egy ilyen 3 hónapos edzéshez, amivel készültünk erre az adott napra. És hát el kell mondjuk azt, hogy az időseket elég nehéz kimozdítani a komfortzónájukból, hogy csak úgy egyet mozogjanak, de így, hogy volt egy bizonyos cél a szemünk előtt, akkor is sokkal motiváltabbak voltak, lelkesebbek, és ezzel koronáztuk meg ezt a 3 havi edzést, hogy a tegnap összegyűltünk több intézménnyel is, és megmérettettünk. A továbbiakban még az a cél, hogy akkor legyen egy lezáró teszt elvégzése, amit ugyancsak az egyetemistákkal végzünk, dr. Kálmán Klára tanárnő vezetésével, hogy reményeink szerint ez az állóképességük javult, ez a 3 hónapos nem erőltetett menetben, de az edzés során, hogy ügyesebbek lettek.
0: És akkor egy kicsit bővebben a tegnapi napról, kik vettek részt, hányan, milyen próbákat kellett kiállni, hogyan zajlott akkor ez?
1: A tegnapi napon a teljes résztvevői létszám az olyan 90 fő körül volt. Ennek a nagyobbik része természetesen a versenyzőkből állt össze, és aztán az egyetemisták, illetve a munkatársak, mint segítők is beletartoznak ebbe a létszámba. Fontosnak tartottuk azt, hogy itt a határ mentén élve próbáljuk meg a határmenti kapcsolatokat is erősíteni. Így a Bihar Félegyházai Életfája Idősek Otthonnal, aztán Nagyváradról a Szent Erzsébet Otthon csapata is jelen volt, aztán a magyarországi részről pedig Debrecenből a Mélius Juhász Péter Református Szeretet Otthon csapata, illetve Bakonszegről az Idősek Klubja jelentkezett, és hát a saját intézményünk bentlakói és klubtagjai is részt vettek, tehát így 5 csapat versenyzett egymással. A versenyzőkön kívül ugye itt voltak még az intézményekből a kísérők, segítők, aztán a váradi egyetemisták a tanárnőjük vezetésével, illetve a saját munkatársaink, mint segítők, kiszolgálók, szervezők és a hátteret biztosító személyzet vettünk így együtt részt. Nagyon jó volt az, hogy nagyon vegyes volt a csapat, hiszen nyilván akik nappali ellátásban vannak, klubtagok, akik még önállóan az otthonukban élnek, ők azért fizikailag jobb állapotúak, fürgék is voltak, és aztán mindenkiben egekbe csapott a versenyszellem. És aztán persze voltak tulajdonképpen gyengébb állapotú idősek is, kerekesszékes résztvevő is volt, aki szintén ugyanúgy versenyzett a többiekkel, hol önállóan tudott egy-egy feladatot végrehajtani, hol pedig valaki segítette őt a mozgásban, hogy a két kezük szabad lehessen. És aztán egészen idős versenyzőink is voltak, hiszen 4 voltak, akik 90 fölötti versenyzők voltak. Az egyik néni a 100. életévében jár, aztán 98, 96 és talán 91 éves volt a 4 legidősebb versenyző. Egészen megható volt az ő részvételük és jelenlétük.
0: Én azt hiszem, hogy nagy példák ők a fiatalok számára, ugye manapság még a fiatalokat is nehéz kimozdítani, megmozdítani. Gondolom, hogy nagy élmény volt látni, hogy azért bennük ott van még ez a tenni akarás, ha valamit mozogni, csinálni, játszani.
1: Sőt, annyira elkapta őket ez a versenydruk, hogy külön ki kellett hangsúlyozni azt, hogy elsősorban a biztonságuk a legfontosabb. Mert hogy bennük van ez a versenyszellem, meg hogy elsők akarnak lenni, mert tehát versenyről van szó, és valakinek csak kell lenni első, második, harmadik díjazottnak, de kiemeltük azt, hogy a biztonságuk a legfontosabb, hogy ne legyen baleset. Nagyon lelkesek voltak, hát 7 olyan kis sportverseny, vagy ilyen
2: sorversenyt
1: játszottak el, amelyet úgy előzetesen már elgyakoroltunk, és úgy változtattuk meg, hogy élvezzék. Az volt a lényeg, hogy jól érezzék magukat, más idősekkel találkozzanak, más intézmények lakóival, ellátottaival, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki kapott valami jót a tegnapi napon.
0: Voltak egyébként visszajelzések, aki már ott úgy a nap végén úgy leszűrte a következtetéseket?
1: Nagyon örültünk annak, hogy mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott azonnal, tényleg nagyon jól érezték magukat, és mindenki arról beszélt, hogy jó volna, ha folytatódna maga ez a rendezvény is, tehát valóban ez az első legyen, és ne az utolsó. És ezen túl is jöttek jelzések arra nézve, hogy a hétköznapokban is jó volna az intézményeknek kicsit szorosabbra fonni a kapcsolatot egymással, úgyhogy már Bihar Félegyházára is kaptunk egy meghívást, majd egy közös négycsütögetésre, és a Szent Erzsébet Otthon részéről is jelezték, hogy szeretettel várnak bennünket is egy látogatásra. És hát egy nagyon kedves visszajelzés is jött, ugye sokan már bizonyára láthatták a Caritasnak az oldalán a beszámolót, a tegnapi eseményről egy képes beszámolót, illetve a Bihar Félegyházi intézményből az egyik résztvevő egy nagyon kedves verset írt, a tegnapi napról, és hát nagyon, nagyon örültünk neki, hogy ez ilyen módon is megfogalmazódott. Szabad felolvasni ezt a verset?
0: Én éppen ezt akartam mondani, hogy vajon nem hallhatnánk mi ezt a verset?
1: De igen, Fazakas Ida néni írta a Diherszélegyházi Intézményből, így hangzik, nem csak a 20 éveseké. Haj te ide, olimpikon lettem, nem egyedül, hanem az otthonból egy derék csoportos keretben. Szénior olimpia, így hívják, és nem is nemzetközi, ennél több. Egy nemzet, de két ország, két testben egy lélek, feledhetetlen, amíg csak élek. Az idősek otthonának elit csapata, a két fiatal edzőt, a kapitányt és a szurkolókat is beleszámítva. Igaz, nem mi hoztuk el a kupát, maradt a bihari határon oda át. Nem volt híja meleg testvérségnek, szívek szeretettel töltöttek. Himnuszunk így szólt, szeressük egymást, gyerekek. Mi meg azt üzenjük nektek, vigyázzatok egymásra és magatokra, igyekezzetek ti is fel a havasokra, lehetnek fehérek, kékek vagy lilák, véssétek a lelketekbe, nem csak a 20 éveseké a világ.
0: Nagyon kedves. És akkor megkérdezem, hogy lesz folytatás?
1: Szándékunk szerint igen, reményekünk szerint igen. Különösen, hogy nem kudarccal, hanem csupa jó érzéssel fejeződött be, vagy végződött ez az első próbálkozásunk. Úgyhogy igen, igen, szándékozunk ezt folytatni, és nagyon jó volt azt megtapasztalni most is, hogy nem csak a fenntartó részéről kaptuk meg a támogatást, hanem a helyi elöljáróság részéről is, itt a polgármesteri hivatal művelődési ház biztosította a sportcsarnok ott, mint helyi széget, és a két iskolától, az állami iskolától és a református általános iskolától pedig sporteszközöket kaptunk kölcsön, tehát igazán nagyon, nagyon kedves összefogásban valósulhatott meg ez a tegnapi nap.
0: Hát nagyon jó ezt hallani, és köszönjük, hogy megosztották ezt az élményt a Mária Rádió hallgatóival is. Akkor mondjuk úgy, hogy egy ajtó kinyílt, vagy hogy egy új útat kitapostak ennek a kapcsolatnak is. Nem tudom, előtte tartották a kapcsolatot a többi idősek otthonával? Voltak már így közös programok, vagy ez volt az első?
1: Hát volt, akivel igen. Ugye már a Szent Erzsébet otthonban voltunk egyszer egy látogatáson, egy tükep csapattal, munkatársakkal, ez egy ilyen szakmai jellegű látogatás volt, meg a Nagyváradon rendezett egyéb szociális rendezvényeken is vettünk már részt, így aztán a Biharfélegyházi intézmény sem volt idegen számunkra, hiszen a vezetőséggel már találkozhatunk. A Nagyváradi Egyetemmel ugye most történt meg a kapcsolatfelvétel ennek a közös munkának a keretében. A Debreceni Református Idősek Otthon a testvérintézményünk, hiszen közös a fenntartónk, tehát velük már többször találkozhattunk, és a Bakonszegi Idősek Klubjával is volt már kapcsolatunk, mert meghívtuk őket egy-egy nagyobb rendezvényünkre.
0: Hát akkor azt kívánom, hogy hajrá, és ezeket a kapcsolatokat biztos, hogy mindenképpen jó életben tartani, erősíteni, gondolom az idősek között barátságok jönnek létre, ők is örülnek annak, hogy picit kimozdulnak, hogy másokkal is találkoznak, és hát gratulálok, hogy ilyen szép ötletet sikerült megvalósítani. Adja Isten, hogy még sokszor halljunk, illetve hát halljuk majd a folytatást is, és ki tudja, talán a találkozások közepette majd még újabb ötletek is napvilágra kerülnek.
1: Biztosan így lesz. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is, hogy itt voltak, további jó munkát kívánok önöknek, és üdvözletünk az idősek számára. Jó Isten áldását kívánjuk.
1: Köszönjük
0: szépen. Szolgálatukra. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, az előző percekben a tegnap megrendezett Szenyor Olimpiáról hallhattak beszámolót, Nagy Zsoltnét, az intézmény vezetőjét, pontosabban a Bihar Keresztesi Gondviselés Háza református idősek otthona intézmény vezetőjét, valamint lelkészét és Pap Terészt, gyújtornászt,

Kedves hallgatóink, hamar elszaladt a műsoridő, nem maradt más hátra, mint hogy elmondjam, hogy mit kínálunk a folytatásban. Hamarosan kapcsoljuk a csíksomlyói stúdiót, ők lesznek majd a mai délutánon az önök házigazdái. Szeretetleng Rózsafűzér Imával jelentkeznek, majd Ima lesz a békéért és zenés köszöntő. 14 órától folytatódik a Felvidéki Beszélgetések című sorozat, ezt követően pedig a Szentlélek 9-ednek a 7. napi imájára kerül sor Csiki Szabolcs atya előadásában. Ezt követően Medjugorjei üzenet következik, majd az önök ima szándékainak a fogadása, 15 órától az Irgalmasság Rózsafűzérnek az elimádkozása. Ezt követi a koncertó Böjte László szerkesztésében, majd 16 órától az igézőt hallhatják ismétlésben, melyet a nap katekézise követ, ahogy azt már megszokhatták, Timár Sándor Asztrik, ferences atya számít az önök figyelmére. Ezt követi a Vatikáni Rádió műsora, majd ismét ima szándékok fogadása, majd a dicsőséges Rózsafűzér és a Lorettói Litánia elimádkozása. 18 órától a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük a Szentmisét, melynek végén Gábor Anna ismerteti a hét plébániáját. 19 órától a Mennynek királyné asszonya imára hívjuk meg önöket, majd Szent Pál és a Pogány Irodalom című sorozatával várja önöket Tibor atya. Ezt követően 19 óra 30 perctől egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Felhívnám a kedves hallgatóink figyelmét, hogy holnap 4 szentmisét is közvetítünk, és lesz egy világcsaládos rózsafűzér is. Reggel 6 órától Székelyudvarhelyről indulnak a gyalogos zarándokok a Kisszent Teréz templomból. A nyitó szentmise az a rádióban is követhető lesz. 8 órától Szabadkáról a Délvidéki Mária Rádióból közvetítünk szentmisét. 12 órára megérkezik a zarándok vonat a csíksomlyói kegytemplomba, az ő szentmiséjüket fogjuk majd 12 órától tehát közvetíteni. Délután 17 órától Irakból lesz rózsafűzér a világcsaláddal, majd 18 órától a pünkösdi búcsú nyitó szentmiséjét a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük. Gazdag programmal várjuk önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzom önöktől, Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítottól.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz
2: szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árad szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, szeretet lángot

0: a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenekké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenekké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözd légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen a fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kis

0: a jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja félrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja óltsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,

vannak az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, Uram. Imádkozzál élettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja ragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltárainak trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: és szív.
1: Imádkozzuk együtt a Loreto Litániát, felajánlva Szűz Mária szeplőtelen szívének szándékára. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó,

0: Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Érek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk!
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk!
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Egyházunknak Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Isteni kegyelem Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szűz Virág Szent Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Teremtünk Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Üdvözítünk Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Dicsérendű Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Nagy hatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk!
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk!
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk!
0: Lelki edény,
1: könyörög érettünk!
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk!
0: Áltatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk!
0: Dávid király trónja,
1: könyörög érettünk!
0: Elefánt csontorony,
1: könyörög érettünk!
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk!
0: Frígynek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk!
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk!
0: Hajnali csillag,
1: könyörög érettünk!
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk!
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk!
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk!
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög érettünk!
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Pátriáká királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzeknek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk!
0: Mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk!
0: Szent olvasó királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Családok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Béka királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk! Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megnevezz
1: szükségünk idején.

0: szólunk, engesztáld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen.
1: Imádkozzál, életünk, Szent József,

0: uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
1: Felajánlási ima. Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, Úrnőm és asszonyom, én méltatlan szolgád, aki teljes szívemből szeretni óhatlak. A mindenható Istennek, szent angyalainak és dicső szentjeinek jelenlétében a legmélyebb hódolattal és tisztelettel borulok le előtted, és ma, mint mindenkor, védőmnek és szószólomnak választolok. Neked ajánlom fel egész valómat, testemet, lelkemet és mindenemet. Kezeidbe helyezem szívemet, szent és áldott szeretett anyja, hogy azt a szent fiad Jézusnak felajárt, és megtöltje szeretetednek szent tüzével. A felajánlásommal egyesítem a tiszteletedre szentelt májusi hónapban minden könyörgésemet és áldottságomat. Kérlek, nyeld meg számomra a kegyelmet, hogy ezt az imádságot szent fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőségére, atyám magasztalásodra és a lelkem üdvösségére végezzem. Engedd, hogy hadható szószólásod által megnyerjem a kegyelmet, amit most különösen is könyörgök hozzád. Kérlek, Szűzanyám, szeplőtelen szíved által Márton Áron püspök szent avatásának ügyében. Járkozz be érte, mutasd meg, hogy anyám vagy, és nem hagyod el azokat, akik hozzád folyamodnak. Esedezzél mindazokért, megtérésért, akik a hónapban szent fiadat, Úrunk Jézus Krisztus, bűnös könnyelműséggel megbántsák, és nyújtsd nekem is segítséget, hogy életem minden pillanatában szent fiad akarata és tesszése szerint éljek, és példádot kövessem, hogy így méltóna nevezhesselek téged anyámnak, és egykoron a mennyországban, boldogságodban részt vehessek. Amen.

soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Imádkozzunk ányhúd testvéreinkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te

Se Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásaink jussanak elődben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról. 13 óra 43 perckor hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk, ugyanis elérkeztünk a Zenés Köszöntő című műsorunkhoz. Itt a kedves hallgatóknak lehetőségük van köszönteni, akár telefonhívásban, vagy akár előre megfogalmazott SMS küldésben szeretteiket, illetve köszöntötteiket. Ezt megtehetik a 0259 420 555, vagy esetleg a 0359 420 555-ös telefonszámukon, vagy esetleg üzenetben a 0758 420 555-ös számon. Akik ma fogadják az Önök jó kívánságaikat, azok
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. A mai nap a Konstantin nevet viselőket köszöntjük nagy-nagy szeretettel, ez a névnap a mai napra, illetve holnap majd a Júlia névnapos, illetve a nevet viselők ünnepelhetnek, tegnap pedig a Bernát névnap volt. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, aki ezeket a neveket viseli.
1: De nem feledkezünk meg a születésnaposokról, idősekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, úton lévőkről, a zarándokokról, a Jóisten segítse éppen egészségesen ide, Csíksomjóra mindannyiokat szeretettel várjuk. Kérjük szépen, kapcsolódjanak Önök is a Zenés Köszöntő című műsorban.
0: Külön nagy-nagy szeretettel köszöntjük főtisztelendő Kovács József lelkiigazgató és plébános atyát születésnapi alkalmából. A Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és kísérje az ő áldása, munkáját a Spiri atyának.
1: És telefonálót is köszönthetünk szeretettel. Halló! Üdvözöljük Joli nénit!
2: Hálóztam, és itt énekeltek nekem a fülembe. Én is üdvözlöm Önöket nagyon sok szeretettel. És nem is tudom pontosan akkor kivel, Ön Julia?
1: Én Éva vagyok, és Hunorral vagyunk.
2: Éva.
1: Igen. Igen.
2: És kicsoda?
1: És Hunor. Oltán Szabó Hunor, igen,
2: Hunor,
1: a kis Hunor.
2: Köszöntöm. Olyan régen nem tudtam Önökkel beszélni, nincsen különösebb mondani valóm, csak szeretettel szeretném köszönteni Önöket, mert nagyon rég nem hallottam a hangjukat, hiányoztak nekem.
1: Köszönjük szépen a figyelmességet, Joli néninek azt kívánjuk, hogy hallgassa szeretettel az elhangzó dalokat, és áldott pünkösdet kívánunk.
2: Nem tudom még hallgatni, mert nem látom formálni, csak úgy elpróbálom,
1: A Jóisten adjon áldott pünkösdi ünnepeket Önnek. Köszönjük szépen a figyelmességét, a hívását, egy nagyon szép délutánt kívánunk.

0: Érkezett egy üzenetünk, tehát ezt igyekszem most beolvasni. Csobot Teréznek kérek szépen születésnapja alkalmából erőt, egészséget. Ezt kívánja Ági nővére Zetelakáról. Isten értesse nagyon-nagyon sokáig, boldog születésnapot kíván. És áldott pünkösdi ünnepeket is kíván mindezek mellett. Hát úgy legyen, és a Jóisten értesse kedves köszöntöttjét. Most pedig, kedves hallgatóink, így üzenetek és hívások hiányában egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni Lakner Sándor előadásában, Téged dicsér az ég, Mária címmel.
1: Hallgassák meg. Ez nagyon-nagyon szép, köszönjük szépen Huninak is.

0: Kedves hallgatóink, Lakner Sándor előadásában Téged dicsér az ég Mária címmel egy nagyon szép éneket hallgathattunk meg az elmúlt 3 percben, ismét itt vagyunk, 13 óra 51 perckor várjuk az önök hívásaikat, illetve SMS-eiket. És köszöntünk egy nagyon kedves hallgatót, haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Katica néni vagyok, Uzomból.
2: Üdvözöljük, Katica néni!
1: Kedves Hunorka, megköszönöm szépen azt a szép sok életet, amit felvetetett. És évit énekes, szívemmé szeretetiből kérek a Jóistentől, és imádkozok magustól, mert én onnan vagyok, Somlyó tövéről, Csíkszeredából. Nagyon, de nagyon fáj ez, hogy nem tudok részt venni a búcsún, mert nem tudok a küszöbön se keresztül lépni. A drága Jóisten, adjunk magiknak ezért a szép műsorét, erőt, egészséget, szeretetet, békességet, egyetértést, mert most imádkoztuk a szeretetlátozat tüzérét. Dicsértessék az Úr Jézus!
2: Mindörökké, amen, elmondjuk kedves Katica néninek, hogy a Mária Rádióba betetszik tudni kapcsolódni a műsorba, ugyanakkor a Duna TV is közvetíti. Az ilyen idős nénikék, bácsikák ágyhoz, házhoz kötöttek, be tudnak kapcsolódni a Szent Misébe. Hisszük, hogy ugyanazokat a kegyelmeket megkapják a Jóistentől és a szűzanyától, amit azok az arándokok, akik felmennek a hegyre. Tessék szeretettel bekapcsolódni! Egy újabb hallgatót köszöntünk ismételten. Halló, halló!
3: Halló, dicsértessék a Jézus!
2: Mindörökké, amen!
3: Én ugyanaz átszé telefonáról csatlakozok, olyan rég nem hallottam a hangját. Én fel rendesen, nem, mindegyik jó, de rendesen hiányzok.
2: Hát én
3: nem,
2: itt vagyok na, minden kedden csütörtökön.
3: Legyen egy kicsi szabadságuk. Na. Nagy szeretettel köszöntöm, és köszöntöm Csicsömörre elindult gyalogosokat, közt az Alfaria nagy ízikő lányomot, unokáimot, Eszter Tamást, akik a Gyergy Alfali keresztalját díszíti, Csomafalvi unokámot, Király Zsanettet, a szizanya szeretetével, feltállva, térjenek haza, és hozzanak nekem is belőle.
2: Bizony.
3: Még szeretném köszönteni Hodorog Ritát, Gyergyő Csomafalván, neve napján, holnap Ritát, négynap, csak nem tudom, hogy mennyire lesz zsúfolt a program, bélféreke. Kérem a Jóistent, adjon neve napjára élet, hosszú életet, családja körébe, akik minden segítséget megtesznek, fáradtságot nem ismerlek, az ide szomszéd asszomnak. Tereznén itt sem a falváról. Üdvözlök mindenkit, dicsertették a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, a zarándokokra, Szent Kristóf, vigyázzon az utazók védőszentje, segítse őket, óvja, védelmezze, a szűzanya takarja palástjával mindannyiukat.

0: Nincsenek betelefonálók, SMS-eket is sikerült beolvasni Hunornak, így csendesen elköszönünk a kedves hallgatóktól, a Jóisten adjon mindannyiuknak áldott szép piros pünkösdi ünneplést, és egy nagyon szép énekkel fogunk elbúcsúzni Hunor felkonferálja. Köszönjük mindazoknak, akik írtak vagy betelefonáltak, a Jóisten áldjon mindannyiunkat.
1: Így van, egy nagyon szép zsoltárt fogunk meghallgatni. Ezzel búcsúzunk a kedves hallgatóktól, és ajánljuk figyelmükbe, hallgassák nagy szeretettel. Műsorban voltunk
0: Csatlós Éva
1: és Oltán Szabó. Hunor áldott szép délutánt kívánunk kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

jelen. Bízzál majd a dicsőségben, s meglátod Istenedet.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A vendégem Molnár Imre, szociológus, történész. Azért invitáltam meg erre a beszélgetésre, mert felfigyeltem arra, hogy mint közéleti személyiség a munkájában elhivatott történész és szociológus, mégis fontos az, hogy egy vallási háttér és támogatás az, ami erőt ad neki mindebben. Az első személyes találkozásunk is egy ilyen alkalomhoz fűződik. Még egyetemistaként volt lehetőségem részt venni egy szentmisén a pozsonyi Ferences templomban, és ott egy ismerősöm bökötte az oldalamat, hogy ő az az ember, aki az a nagy Eszterházi kutató, a versenyeken mi is voltunk, és milyen nagyszerű dolgokat mesélt, és olyan áttéléssel. Ez felcsigázta az én érdeklődésemet is, és láttam a mély meggyőződést az arcán, és éreztem később a szavaiban is. Volt még néhány alkalom, amikor személyesen találkozhattam vele, viszont már ez a momentum megszólított. Talán ezzel is indítanám a beszélgetést, hogy egy elfoglalt közéleti személyiségként hogy fér ez össze azzal, hogy az ember, hívő ember a mindennapjaiban is megélje a hit életét. Mit jelent önnek az Istennel való találkozás?
1: Ha röviden mondanám, akkor azt jelenti, hogy mindent. Legalábbis azt szeretném, hogy mindent jelentsen, hiszen belőle élünk, és belőle indultunk, tőle indultunk el, és hozzá fogunk visszatérni. Úgy szoktam magamban ezt kifejezni, hogy mint az üstökösök, akik a naptól indulnak, a nap energiájával, melegével, sugárzásával utaznak az űrbe, és aztán visszatérnek a naphoz, hogy újra feltöltődjenek, és újra elinduljanak a nagy pályájukon. Persze ahhoz, hogy az ember tovább lépjen ettől a fölismeréstől, mert azt hiszem, hogy igazán a probléma az a mai világban, hogy sokan fölismerik, hogy igen, Isten létezik, de nem tudják valahogy az akkumulátoraikat rákapcsolni Istenre. Nehéz megtalálni ebben a mai borzasztó, pörgő és feszült világban megtalálni a kapcsolódási pontokat Istenhez, hiszen korábban azt mondták a teológusok, hogy Isten elrejtőzik az ember elől, most meg az ember rejtőzik el az Isten elől. A napi forgatagba, a pótcselekvéseibe, a pót megoldásaiba, és ez az elrejtőzés bizony kicsit hasonlatos ahhoz az első elrejtőzéshez, amit Ádám és Éva végzett, amikor az Isten megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok, hol vagy Ádám, és az Ádám azt válaszolta, hogy szégyenlem magam, vagy szégyenkezem, ezért elrejtőztem előled. Tehát van egy ilyen elrejtőzés, ami tudatalattunkban az Istentől való félelem, vagy az Istennel szemben való szégyenérzetét takarja az embernek. Én azt gondolom, hogy különösen nehéz közéleti emberként hittel, vagy hitből élni, vagy nem elszakadni a hittől, azért, mert úgy voltunk szocializálódva, hogy az Isten az egy magánügy. Én még a szocializmusban nőttem fel, és ugye akkor szinte lopva lehetett elmenni templomba. Az akkori közéleti emberek számláján ez egy piros pont volt, vagy egy bűn volt, vagy egy negatívum volt, ha felfedezték, hogy ők templomba járok, vagy a hitüket rejtegetni kellett, még akkor is a hívők voltak. És valahogy úgy alakult ki ez a közéletiségünk, hogy az Istennek ebben mintha nem lenne helye, vagy nem tudná az ember megtalálni az Isten helyét ebben a közéletiségben, amely most körülvesz bennünket, és ezért nekem is ez egy nagy kihívás, hogy a reggeli vagy az esti fohászok között, nem mindig mondhatom ezeket imádságoknak, de így Istenhez fordulás egy fohászok között lévő napot, a napi tevékenységet úgy végezni, hogy az ember ezt Istennel végzi együtt, vagy legalábbis, hogy szerényebben fejezzük ki magunkat, Isten eszközeként, vagy a gondviselés eszközeként végezzük a munkánkat. Azt hiszem, ez egy igazi nagy kihívás ebben a hivatásban.
0: Azt tetszett mondani, hogy önnek ez a találkozása mindent jelenti, és hogy ezzel kezdi, és ezzel fejezi is a napot. Vagyis valahol igyekszik a teljességet legalább ezeken a sarkpontokon megragadni, és a tevékenységeibe belevonni azt a szellemiséget, azt a szolgálatot, ami az embereken keresztül az Úr javára is válhat. az imaformánál a fohászt említette. Ezek a mindennapi tevékenységre utalnak? A munkájára, a szakmájára nézve is kér segítséget, vagy talál fogódzót az ima részletekben, vagy ha szentmise során, akár ha szentáldozáshoz járul. Mik azok a dolgok, amik a mindennapi rutinhoz, vagy a kihívásokhoz, szakmabeli helytálláshoz, akár szóbeli, akár írásos, publikációs tevékenységhez erőt adnak önnek?
1: Igyekszem a napomat szentmisével kezdeni, vagy befejezni, és az rögtön egy olyan föltöltődést ad az embernek, ami úgy elkíséri egy darabig annak a töltete, és nagyon nehéz. Most már szinte én sem tudom képzelni, hogy egy ilyen föltöltődés nélkül csináljam végig a napot. Persze nem mindig tudok. Vannak napok, amikor kimaradnak a szentmisék, akkor sokkal nehezebb, mert hamarabb kiürül, hamarabb lemerül az a bizonyos elem, amit itt az elején a felvevőgépbe maga is kicserélt, és azért cseréltek ki, mert ugye működött az elem, de ahogy mondta, nem biztos, hogy kitart a végéig. Hát ez nagyon jó példa az ember életében is. Működünk elem nélkül is egy darabig, vagy akár félig föltöltött elemekkel is, csak amikor odaérünk egy válságos pillanathoz, mert hiszen minden napunk teli van krízis helyzetekkel, kihívásokkal, váratlan helyzetekkel, akkor már nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon, és fantasztikus úgy reagálni egy ilyen pillanatra, hogyha egy belső nyugalommal, egy belső erővel, föltöltődéssel nézek szembe a kihívásokkal, vagy a válságos helyzetekkel, pillanatokkal, és ez megment attól, hogy ösztönösen csípőből reagáljon az ember. Sajnos én is inkább ilyen érzelmi módon szoktam reagálni, tehát ha valami földűít, akkor dühösen reagálok, és akkor, ha ezek a bizonyos elemek fel vannak töltve, az akkumulátor föl van töltve, a lelki akkumulátorok föl vannak töltve, akkor az ember egész másképp tud reagálni. És ez nagyon fontos, nem csak magam számára, hanem a környezetem számára is, hiszen egy feszült helyzetben a feszült reakció az még nagyobb feszültséget szül. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, tehát ez a reggeli föltöltődés. A másik dolog pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy komolyabb beszélgetésnél vagy feladatnál az ember egy fohásszal a szent lelket hívja segítségül, a teremtő lelket. Hiszen ezekben a feladatokban, a munkánkban, a napi tevékenységünkben az ember valahogy teremt. Valami újat hoz létre, valami kreáció jön ki abból, amit éppen végez. És hát a teremtésben a Szentlélek volt az, aki az újat alkotta, az ötleteket alkotta, úgy képzelem el, hogy ő hozta a terveket, és az Atya rából intott, hogy ez jó lesz. És a fiú meg megvalósítja valahol azokat, amelyek ebben az elhatározásban megnyilvánulnak. Tehát nem csak érdemes, hanem kell a szent lelket hívni, vagy fohászként segítségül hívni, hogy mi ne roncsuk, vagy ne romboljunk azon a teremtésen, amely már körülvesz bennünket, hanem lehetőleg hozzátegyünk valamit, akármennyit, keveset, egy kockát, egy centit, egy lépést, egy színt, egy hangsúlyt, egy hangulatot, hangulati elemet, mindegy, hogy mit, de épüljön, vagy szépüljön az a világ, ami körülvesz minket, mert olyan sok minden rombolja ezt a teremtett világot, és az emberiség azt hiszem ma többet rombol összességében, mint épít. Kicsit, mint a déva vára, hogy vannak, akik pusztítják, rombolják, vannak, akik építik, de bizony minél többen lesznek a rombolók, annál rosszabbul fogjuk érezni magunkat a világba. Ez a napi munkában az, hogy a Szentléleket hívjuk, az nem csak bennünket kell, hogy erősítsen, hanem a minket körülvevő világot is.
0: A körülöttünk levő világot szemlélve bennem egy ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy az élettelenben szunnyadó múlt talán a történelem valahol ezt is jelentheti. Ugye a teremtés, a folytonos teremtés, az előttünk levők is hagytak nyomot a világban maguk után, és történészként gondolom, hogy önnek is vannak olyan helyszínek, amelyek fontosak az életében, akár a szülőföldje, vagy az a hely, ahol jelenleg él, egy adott régióhoz való kötődés, a hazaszeretet, ezek a fogalmak miként munkálkodnak önben?
1: Én azt hiszem, hogy mindannyiunkban, a génjeinkben hordozzuk a múltunkat, az őseinket, azok szenvedését, örömét, úgy, ahogy a gyermek az édesanyja szíve alatt tudatalanul is, ugyanúgy mi is részesülünk abból, amit átéltek az őseink, és ezért is tartom felelőtlennek és hálátlannak azt a generációt, amely egyszerűen azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, nem lehet eltörölni a múltat. El lehet persze feledni, de az egy olyan felelőtlenség, mint ahogy egy gyermek elfeledi az anyját vagy az apját, vagy tudatosan úgy él, hogy elfeledkezzen róluk. Még persze akkor is, hogyha rossz dolgokat tapasztalt tőlük, de mégis az életet tőlük kapta a legnagyobb ajándékot, amit az ember kaphat ezen a világon, az az élet, az az élete. Tehát így módon nekünk azt hiszem, hogy hálával kell gondolnunk az őseinkre, az elődeinkre, akik nem csak az életet adták nekünk, hanem a kultúrát, a hitet, az életföltételeket, hiszen ahhoz, hogy az életet tovább tudják adni, nekik élniük kellett, meg kellett művelniük a földet, dolgozniuk kellett, sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények

0: kulturális kezdeményezések, vagy a hagyományőrzés, akár itt jelen esetben Pozsonyban vagyunk, a Magyar Intézet épületében. Az ön mindennapjaiban ez a tevékenység milyen formákat ölt?
1: Szociológiailag is nézve a kérdést, a szlovákiai magyar társadalom az utóbbi időben óriási változásokon megy keresztül. Ugye jó visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, például az 50-es, 60-as évekre, amikor ugye egy uralmi, párturalmi rendszer volt, és a szlovákiai magyarságnak is meg volt kötve a keze, a cselekvési ereje le volt bilincselve, és akkor megszületett a fölismerés, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk, a hagyományainkra kell építeni, és azokat kell fenntartani. És virágzott a néptánc, a népművészet iránti rajongás, a népművészethez való ragaszkodásnak a különböző formái, tájházak jöttek létre, néptánccsoportok működtek, egész magas szintű, magas kultúráig évelő folyamatok zajlottak le a szlovákiai magyar társadalom életében, és ezek tömeges, közösségi jellegű mozgalmak voltak, amelyek áthatották az egész fölvidéki magyarságot. Most már nem látok ilyen tömeges közösségi igényt ebben a társadalomban, hanem sokkal inkább egy bezárkózás, egy önmagába fordulás, atomizáltság, ugye saját individuális életünknek a perifériáig jutunk el, nem lépjük át ezeket a határokat, nem akarunk tudomást venni a szomszédainkról. Hát itt Pozsonyban különösen látszik az, hogy az ember eljár, vagy próbálok eljárni a társadalmi rendezvényekre, kulturális rendezvényekre, jószerivel néhány tucat embert látunk ezeken jelen, holott Pozsonyban közel 20 000 magyar él, de önmagába bezárkózva, saját problémáival elhalmozva is, nem tagadom, és elfoglalva, de az, hogy nem keresi másoknak, a sajátjainak a társaságát, ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy nem értékeli már a másik magyar embert, a másik magyar embernek a közelségét vagy jelenlétét, a második pedig az, hogy nem értékeli, vagy kevésbé értékeli azt a kultúrát sem, ami a két embert összekötné, a közös nyelv, a közös történelmi tudat, a közös öntudat, a közös műveltségi kapaszkodók, fogódzók. Ez azt jelenti, hogy a malter, a tégla, a kultúra az mindig ilyen volt, a kultúra mindig közösségi, inkább talán mondjuk azt, hogy a civilizáció, az mindig egy közösségi fogalom volt, ami összekötötte az embereket. Az azt hiszem, hogy itt jelenleg napjainkban egyre kevésbé tölt be fontos szerepet, és ennek az eredménye az, hogy magára marad az ember, egyedül marad, egy magára van utalva, kaparikurta, neked is jut, önző módon él, csak magának él, és azt hiszem, hogy önmagának is hal meg. Ebből a körből nem tud kiszabadulni.
0: Esetleg lát-e mankót vagy kapaszkodót abban, hogy az egyház közösségeken belül, ott nyilván, hiszen a hitélet azért összekapcsol bennünket, hogy ez tud egy olyan forrás lenni a jelenkor közösségeinek, amiből táplálkozhatnak, és ami kinyitja az embereket egymás közé, hiszen Isten szeretet kapcsolata az nem csak az egyén belső kötődése az Úrhoz, hanem ő azt szeretné, hogy közösségben minél többen felebaráti szeretetben legyünk egyek és kapcsolódjunk össze a mindennapok szervezésében is akár.
1: Igen, ez egy nagyon jó megállapítás, és azt hiszem már a 70-es, 80-as években is fiatal gondolkodó értelmiségiek, akik többet szerettek volna elérni a pusztanapi létnél, vagy a betevő falatnál, vagy többre volt igényük, felfedezték azt, hogy a közösségiségnek az első létrafoka, amely hiányzik alólunk, a hit. Hiszen a hit, a vallás, az egyház, az egy alapvetően közösségi, mondhatnám azt, hogy intézmény, de ez egy kicsit leszegényített szó, azt mondanám, az közösségi formáció. Nehéz hitet, egyházat, vallást elképzelni individuálisan.

és módon nem is létezik. De még visszamehetnünk, még egy lépéssel korábban az Isten közösségi embernek teremtette az embert, mint hogy ő maga is a Szent Háromságban egy közösséget alkot. És ha a hit kiesik, mint közösségi formáció, akkor csak a kultúra marad, vagy a társadalmi szokásrend, a szokások, és ez egy kicsit egy olyan, mint amikor egy futballlabdába egy szög kerül, vagy egy autógumiba egy szög nyomódik bele, lassan-lassan a levegő elszivárog, és bár úgy látszik, hogy formája megvan, annak az autóguminak a belső tartása már nincs meg, és az első huppanónál, vagy göröngynél, vagy az első ilyen akadálynál kiderül, hogy baj van, az egész gépkocsi nem tud tovább menni. Tehát a hit elvesztése után természetes módon következik a kultúrának az elvesztése is. A hitet, az egyházi szokásrendet, vagy az egyházi hagyományokat jogosan nevezzük kulturális létformának is, hiszen tulajdonképpen mi a kultúra? Az egy interakciót jelent, és közösen létrehozott értéket jelent. Egy egyház közösség az mindig közösen tudott működni, közösen tudott létezni, reagálni dolgokra. Tehát szinte az egy dominó elv alapján jutunk el az egyiktől a másikig. Van, akik azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, laicizációnak mondják ezt, tehát hogy a népi egyház, a népi vallásosságnak az elvesztését még jónak is tartják sokan, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom meg is éli ezt a folyamatot, vigyázni kell arra folyamatosan, hogy legyen mód vissza is térni ezekhez a régi jó bevált formákhoz. Hogy mikor térhet oda-vissza az ember a halálos ágyán, vagy korábban, vagy egy válságos pillanatban, vagy egy megrendítő esemény kapcsán az életében, az a gondviselésnek a dolga, de azt hiszem, hogy minden ember, aki átmegy ezeken a folyamatokon, mondjuk így az elidegenedési folyamatokon, minden embernek az életében vannak újabb és újabb pillanatok, amikor visszatérhet a régi kerékvágásba, visszatérhet az értékekhez, visszatérhet az ősöknek a hagyományaihoz, vagy visszapillantva folytatni tudja, vagy folytatnia kell azt az utat, amit az elődeink is jártak. Talán jobban, okosabban, bölcsen, kevésbé balgán, mint ahogy ők tették, hiszen ők sem. Én nem idealizálni akarom az elmúlt világot, azt már nem tudjuk visszahozni, de a mai kor körülményei közepette meg kell találnunk nekünk is a magunk feladatát. De most az, hogy minek teremtett bennünket az Isten, hogy férfiak vagyunk, vagy nőknek születtünk, az nem véletlen. Mint hogy az sem véletlen, hogy magyarnak születtünk, szlováknak, vagy románnak, vagy a másnak. Azért születtünk annak, amik vagyunk, mert az Isten ebben a identitásban ad nekünk feladatot, ad nekünk hivatást, ad számunkra tennivalót, elgondolást. És az Isten, ha egyszer feladatot ad, vagy hivatást ad, akkor biztos, hogy megadja hozzá a boldogságot is, azt az örömet is, amit a jól elvégzett munkában érezhet az ember. Nagyon sokan panaszkodnak az miatt, hogy a munkahelyükön nem nézik őket, nem becsülik őket, meg hogy csak eszköznek, tárgynak tekintik, és nem érzik jól magukat a munkájukban. Hát igen, ez bizony egy nagyon nagy probléma, és pont ide vezethető vissza, hogy nem a helyükön vannak az emberek, nem azt a hivatást végzik, amit az Isten nekik szánt, hanem azt a hivatást esetleg háttérbe szorítva előnybe részesítik azokat a munkahelyeket, ahol jól lehet keresni. Mindegy, hogy minek a rovására, de sok pénzt lehet keresni. Azt hiszem, a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása ez a mammon. Ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy választanunk kell, az Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Az Isten ad nekünk egy hivatást, ha azt a hivatást akarjuk szolgálni, nem biztos, hogy akkor jól fogunk élni, hogy gazdagok leszünk, hogy sikerélmények sorozata, vagy úgymond társadalmi megbecsülés fog bennünket körülvenni, de mégis boldogok leszünk, mert az Istennek az útján járunk. Ez nagyon nehéz feladat, de ezt azt hiszem, hogy mindenkinek egyszer fel kell tenni magában ezt a kérdést, hogy én valóan kinek szolgálok, a mammonnak, vagy az Istennek, kinek az útját járom, kinek az életét élem én, a magamét, azt az életet, amit az Isten nekem szánt, vagy azt, amit rám oktrojált az engem körülvévő világ,
amely, mint tudjuk, ma van, holnap nem lesz.

0: Itt a hallgatók figyelmébe is ajánljuk Eszterházy János példáját, illetve a mindennapokban igyekezzünk mi is a nehézségeink során is arra gondolni, hogy ennek mind van értelme és célja, sőt, ebben valahol azt az isteni jót keresni és találni, ami majd egykor a mi érdekünket is szolgálja. Kívánom Imrének azt, hogy ő is találja meg azt a nehézségek árán is, hogy mi az, ami segíti őt a mindennapokban, a múltat jelenni, elevenni tenni, és legyen ő is Isten szolgái között egy olyan személy, aki az embereknek is fényt és utat tud mutatni a mindennapokban. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, és köszönöm a Mária Rádiónak mindazt, amit tőle kapok, a nagyszerű programokat és elsősorban a lelki töltekezést, amit biztosít. Isten áldja meg!

Szentlélek 9. 7. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lergett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Milyen különös, sőt fájdalmas ellentmondás feszül a modern kor emberének szívében. Olyan világban élünk, ahol a gépek türelmesen várják az ébredést, alvó üzemmódban készen arra, hogy egy gomnyomásra életre keljenek. És közben, mintha éppen a mi szívünk lenne kikapcsolva. Töltjük a telefonokat, de ritkán töltődünk rá arra az egyetlen valóságra, amely életet ad. Követjük a 24 órás hírcsatornákat, de valahogy nincs időnk arra az egyetlen kérésre, amelyet Jézus Krisztus olyan komolyan mondott: szüntelenül imádkozzatok. A média informál, és közben formál is. Nem csoda hát, ha a lelkünk nem talál nyugalmat. A politikai csatározások, a vélemények vihara, a világ zajai elterelik figyelmünket arról, ami az emberi élet legmélyebb célja, az üdvösségről. A léleknek szüksége van egy erős kötérre, amely megtartja, amely Isten jelenlétéhez köti, mint horgony a hajót a viharban. Kempis Tamás tanácsaim, kerüljünk mindent, ami Istentől elvon, ma sokaknak már szinte érthetetlennek tűnik. Azt gondoljuk, a középkor emberem más világban élt, más lehetőségekkel, más tempóval. De ez nem igaz. A lélek ma is ugyanarra vágyik, mint akkor. Csendre, szeretetre, Isten közelségére. Újra meg kell tanulnunk azt, amit Jézus Krisztus mutatott meg. Hagyni, hogy a testvér birtokba vegyen minket. Hogy a szeretetünk egészen odaadott legyen. Hogy engedjük, a másik ember fogyasszon el bennünket, mintha egy másik eukarisztia lennénk. Istennek felajánlott élet, amelyből mások erőt meríthetnek. Újra fel kell fedeznünk az egyszerű, tiszta, szép életet. Úgy élni és úgy imádkozni, hogy másnak is jó legyen. Ez Isten előtt kedves. És ez az, ami emberivé teszi életünket. Ez az, ami a szívünket újra bekapcsolja. Nem a világ zajára, hanem az örökké valóság halk, de erős szavára. Ebben segítsen mindannyiunkat, pünkösd várásunk 7. napján a Szentlélek.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld uram, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét, örömét.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mára rádió hallgatókat. Nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyről, Csíksomlyóról. 14 óra 46 perckor köszöntjük a kedves hallgatókat az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkban, akik majd önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltján Szabó Hunor. Várjuk az önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon, de emellett várjuk az előre megfogalmazott ima kéréseiket SMS-ben a 0758 420 555-ös számon. Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Ezt a rózsafűzér imát kérem hálából az eddig kapott kegyelmekért, kérem a szűzanya és az ő szent fia támogatását, családunk testi, lelki egészségért és az unokáim sikeres vizsgájaiért, hallgassa meg a Jóisten. Felajánlom a rózsafűzért anyosom gyógyulásáért, a Jóisten gyógyítsa meg mi hamarabb. A rózsafűzért önökkel imádkozom Emőke és Ildikó műtétjük sikeréért, és teljes felgyógyulásukért, Olá, Erzsébet és lánya Beatrix barátnom, Bözsi és a szomszédasszonyom gyógyulásukért, Jézusom, bízom benned. Drága szűzanyám, kérlek imádkozz Arnoldért és Istvánért, hitük megerősödésért és tisztán látásukért. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozom hálából a szűzanyának, az Úr Jézusnak édesanyámért és a jó orvosi eredményeiért. A rózsafűzért önökkel imádkozom Ülkébe Anna néni felgyógyulásáért és kitartásáért. Jézusom, bízom benned, a Jóisten áldja meg Anna nénit, és minden betegnek adjon gyógyulást. A rózsafűzért felajánljuk Mezei Csaba lelke üdvért, akit ma délután 4 órakor helyeznek örök nyugalomra a csíkszeredai régi temetőben, Jóisten adjon örök nyugodalmat neki. Imád kérünk Csaba a fiam gyógyulásáért, kérve a csíksomlyói szűzanya segítségét, önökkel együtt imádkozik édesanyja és szerettei, a Jóisten fizesse meg mindenkinek az imáját, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom szeretett férjem Szőcs Árpád lelke üdvéért, és szüleim lelki üdvikért, a Jóisten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Szerető lányuk, Rózsika, illetve felesége. A mairól irgalmaság rózsafűzérét felajánljuk munkaközösségünkért, a katolikus egyházért, papjainkért, fiataljainkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, megtérésekért, az okkult átkos megkötözöttségekből való megszabadulásért, minden gyermekért, a válságban lévő családokért, békért és minden velünk imádkozó ember szándékáért, a csíksomlyói fogadalmi búcsúra készülőkért, a szónok püspök úrért, hazánkért és egyházi iskoláinkért, Jézusom, bízom benned.
0: Szöges üzeneteket igyekszem olvasni. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért és Ilonáért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm szépen, egy édesanyja tart velünk az imában. Az irgalmasság rózsafűzérét és a héten elhangzó rózsafűzéreket, illetve szentmiséket felszeretném ajánlani férjem lába gyógyulásáért, illetve hálából is imádkozom mindazokért, akik segítettek nekünk, Tankó Lauráért is, Tankó Csilláért is, a mentősökért és az orvosokért, valamint az ápolókért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani édesapám gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned.
1: Telefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló.
2: Sértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzőt, az összes ünnepi műséget, minden imád fél szeretnék ajánlani. Hálából kapott kegyelmet itt a drága szüzőnyának, és az ő Szent Tiának. Csatlakozom az általános ima szándékukhoz. Bűneim bocsánatáig, testi-lelki gyógyulásomért, családom minden összes tagjait, minden hozzám tartozó halott lelkeit, pápa szándékára, azokért, akik elindultak már, és mennek Csíksomolyóra, önökét, a tisztított tűzben szenvedő lelkekét, a betegekét, és két nagyon fontos szándékra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába, hogy velünk és értünk is tetszik ajánlani imát.
0: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani, és önökkel együtt imádkozni szüleim, nagyszüleim és hozzám tartozó halottaim lelkük üdvéért, bűneink bocsánatáért, egészségért és jóságos páromért. Köszönöm szépen! Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéreimért, sógornőmért és az anyósomért. Adj Uram örök boldogságot nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Terész tart velünk az imában Alfaluból. Felajánlom a rózsafűzért magamért, hogy a Szentlélek vezetésével végezzem a heti tennivalóimat is. Kegyelmért is imádkozom, Izabella tart velünk Szeredából.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Kicsitessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Én is a rózsafűzérrel csatlakozok az ima szándékokhoz, amik elhozottak most a Mária Rádióba, és még felajánlom a szüzanyának a tiszteletére, a jótevő emberei a családomért, a betegekért, önökért, a háború megszűnéséért, és a szeretet és az unokáimért. A dédunokáimért is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, meghallgattak. Önökkel imádkozok, mindig gyimesből egy állandó hallgatójuk.
1: Köszönjük szépen, most is imádkozzon közösen velünk.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségért, a világ békéért és a betegek gyógyulásáért. Isten fizesse, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzér imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos voltam Svájcból, egy mindennapos hallgató. Imád kérek családi békéért, apusom lelkiért, Attila lába gyógyulásáért, gyermekeim jó tanulásáért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam Szovátáról.
1: Újabb hallgatót kapcsolunk szeretettel. Halló, halló!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Ezt az irgalmassági rózsafűzét és a mai összes szentmiséget fel szeretném ajánlani a testvéremét, Zsuzsáét, aki a csíkszeredai kórházban az intenzív osztályon fekszik. Az ő gyógyulásait, valamint jó orvosi eredményekét. Tovább a Mária Rádióit, önökét, a békéjét. Egy állandó hallgatójuk vagyok, Gyergyógó Judit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Áldott szép napot!
1: Hogyan a jó Isten önöknek is, és kitartást a hitbe, és mielőbbi gyógyulást kívánunk minden kórházban lévő betegnek.
0: A rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató tart velünk az imában. Erőért, egészségért, lelki békért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megmaradásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, egy édesanyja tart velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom a távolba dolgozó gyermekeimért, áldásért, a munkájukra és egy nagyon fontos szándékra szintén egy édesanyja tart velünk az imában.
1: És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló! Halló! Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafüzért és a mai nap összes rózsafüzérét, imáját, szentmisét fél szeretném ajánlani, halladul a kapott kegyelmekét, a boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanya oltalmát, az ő közbenjárását, gyermekem gyógyulásáért, a Jóisten adja még a gyógyulás kegyelmét neki. A Jóisten adja áldását az ő életére, az ő munkájára. Adjon neki szerencsét egy a párkapcsolatában, egy hozzáillő szerető társat. Továbbá a sikeres vizsgáját ajánlom fel még ezt a rózsafüzét. Önökét, a Mára Rádió nagy közösségét, több fontos szándékét is, Isten fizesse, hogy meghallgattak, bejutottak. Jézusom, bízom benned.
1: Köszönjük szépen a hívását, arra hívjuk Önt is, hittel, bizalommal tessék imádkozni velünk.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat, nekik Isten fizesse kedves hallgató hidegségről. Gyermekeimért, unokáimért, egy jó munkahelyért imádkozom, Katalin voltam, köszönöm.
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló!
6: Kicsertessek a nyugodt!
1: Mindörökké, amen!
6: Szakmán illetőből fogunk holnap reggel Sükszegére indulni, de láttam, hogy már elindult a gyerdő, valószínűleg a szavát, egy mindenki lassan a nagy esőbe. Jöjjöttök is, és miattunk is, hogy szerencsésen érkezünk oda, és persze az egészségemért, mert én te vagyok valami jó magamba élet. És nagyváradom a premontai atyáért, hogy fejeződjön be a megtisztalása, azt is felajánljuk, hogy egyáltalán viszont neki a templomot, és nem vették el, de nagyon ott áll, és hogy a Jóisten segítse továbbra is, és Bélszegi Pagácsi, aki mellett állt, és Mészáros Antal is, az is mellett állt, mert senki más nem áll mellé, ez a tisztok atya se. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Jóisten segítő kegyelme legyen minden zarándok testvérünkkel, és vigyázzon Önökre is.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom lányom gyógyulásáért, köszönöm szépen. Megfelelő időjárásért imádkozom, Jézusom, bízom benned. Az irgalmaság rózsafűzérét felajánlom lányom lelki nyugalmáért, vizsgájáért, gonosz távozásáért, valamint az arándok testvérekért, Szűzanya, segíts meg bennünket.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
7: Kicsitessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
7: Majd meg kicsirattál, köszöntöm Önöttel. A drága jó már, és segíjen meg, amiként a szép napokon, áldja meg áldásos munkáiként, az összes Mária Rádió dolgozóját, a bácsiját, és boldog ünnepeket kívánok, és felajánlom az orrándokokért, akik tudnak menni, és emlékben marad nekünk, hogy amikor másodkor megnyújt, de itthon mindig Önökkel vagyunk az imába. Felajánlom a drága szívanyárat, megköszönöm az eddigi segítséget. Kérem, ne hagyjon át. Családom és gyermekeimért, unokáimért, unokámért. Még testvéremért, családjukkal együtt. Szomszédjaimért, a sok betegért. A Jóisten segítsége meg a segítségeinket, és adjon türelmet, és a betegeknek is, az egészséget. Minden halottét a Jóisten adjon. További szép hátát, Isten fizesse meg, tetszettek hallgatni, Önökkel vagyunk mindig.
1: Köszönjük szépen Rózsika néninek és a háttérimát is. Kedves hallgatóink, ezen el is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Mi is ajánljuk imáinkat Csíkbánfalván Tekse Sándor lába gyógyulásáért. Kérjük a csíksomjai segítő szűzanyát, legyen közbenjáró az ő gyógyulásáért és minden betegért. A csíkajnádi ima csoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek köszönjük szépen az egyórás ima szolgálatot, az ők vezetésével fogjuk imádkozni az irgalmasság rózsafűzérét, arra hívjuk Önöket is, ha tehetik, kapcsolódjanak a közös imába. Műsorba voltunk
0: Oltán Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva, áldott szép délutánt, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafüzét felajánljuk egyházközségünk megújulásáért, egyházi előjárókért, idősekért, betegekért, bajba jutottakért, a világ és lelki békéért, fiatalokért, családokért, halottakért, szentségi házasságokért, és az őszi szeminárium helyét jelölje ki a szűzanya. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet, amen.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: Szent Faustina nevér, könyörög életünk, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Az észak-olaszországi Bologna városa több szempontból is híres. Itt alapították például az első középkori európai egyetemet, még 1088-ban, hol sok későbbi neves magyar is tanult. A város 4 pápát is adott az egyháznak. Zenei szempontból Bolognát tekintik a koncertó, vagyis az önálló zenekari muzsika szülőföldjének. Itt született Adriano Banchieri barokk, valamint Ottorino Respighi kiemelkedő impresszionista zeneszerző. Habár nem itt született, de itt tevékenykedett Giuseppe Torelli is, akit a mai értelembe vett hegedű verseny atyának tekintenek. Róla lesz szó adásunk első felében, majd egy kortársának, az angolok egyik leghíresebb barokk zeneszerzőjének, Henry Purcellnek zenéjét lehet majd hallgatni. Ehhez kíván önöknek békés zenehallgatást a Concerto Klasszikus zenei műsor szerkesztője, Bőjte László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

trombitára és kamarazenekarra írt D-dur szinfónia hangzott el. Szerzője Giuseppe Torelli, olasz barokk zeneszerző, Viola d'Amore és hegedűművész hegedűtanár, Veronában született 1658-ban. Családja később Bolognába költözött, ahol Giuseppe zenét tanult több zenésznél is, és zeneszerzést Antonio Pertinél. 1684-ben, 26 éves korában tagjai közé választotta őt az Accademia Filarmonica, mely a városban zenélő egyesületek leghíresebbike volt. Emellett Torelli a bolognai San Petronio székesegyház viola játékosa volt. Később zeneszerzőnk rövid ideig koncertmester volt a Brandenburg-Ansbachi őrgróf udvarában, ahol tanítványa volt a híres dresdai zenekar későbbi koncertmestere Johann Georg Pisendel. 1695-ben Torelli visszatért Bolognába, ahol Antonio Pertivel újra szervezték a katedrális zenekarát, melynek koncertmestere lett. 1709. február 8-án Bolognában hunyt el.

Giuseppe Torelli szerzeménye, az Opus 8-as sorozat 11. F-dur hegedűre írt Concerto Grossója hangzott el. Torelli legnagyobb érdeme, hogy megteremtette a mai értelembe vett hegedű versenyt, ahol a szóló hangszer jelentős mértékben kiválik az együttesből. Az az ötlet, hogy a zenekarból kiváljon egy szolisztikus hangszer, Opus 6-os alkotásai közt jelenik meg, egyelőre még csak elvétve és röviden, majd az Opus 8-as sorozat 12 koncertójának mindenike kiemelten kezel egy, illetve két hegedűre írt szóló részeket. A versenymű irodalom későbbi nagy alkotóira, mint például Vivaldira, Telemannra, illetve Bachra voltak ezek az alkotások nagy befolyással.

A mai koncertó klasszikus zeneadásunk első felében Giuseppe Torelli zenéjét hallgattuk. Utoljára szintén az Opus 8-as híres sorozatából a második koncertó hangzott el, mely két hegedűre íródott ámolban. A Torelli szerzeményeket a Collegium Musicum játszotta Simon Standage vezetésével, aki egyben az egyik szóló hegedűs is, szólista társa volt Catherine Weiss. A trombita szólamot Crispian Steele Perkins szólaltatta meg.

Egy évvel Torelli után, vagyis 1659-ben született Londonban, a mai műsorunk másik zeneszerzője, Henry Purcell, kinek Diocletianus című alkotásából hangzott el részlet, a Freiburgi barokkzenekar kíséretében Nancy Argenta, valamint Michael Chance énekeltek. Purcell az olasz és francia stilisztikai elemeknek a szigetországi zenei hagyományba való beolvasztásával teremtette meg jellegzetesen angol hangzású barokk zenéjét. Ezt pedig olyan ügyesen, hogy az angolok egyik legnagyobb barokk zeneszerzőjét tisztelhetjük benne. Henry Purcell zenei karrierjét a Chapel Royal gyerekkorosának tagjaként kezdte, majd 14 éves korától királyi hangszerkészítőként és javítóként működött. 1677-ben, vagyis 18 évesen elnyerte a királyi hegedűsök házi zeneszerzője címet. 1679-ben Purcell a Westminster apátság orgonistája lett. E korai alkotói korszakát inkább egyházzenei alkotások jellemzik. Zsoltár feldolgozásai, miséi és himnuszai a műfaj virágzásának csúcsát jelentik. 1682-től királyi orgonista Blau és Child mellett 1683-ban kinevezték udvari zeneszerzőnek.

Ari Purcell fantáziáját a Kronosz Quartet játszotta. Purcell udvari zeneszerzőként adta ki trió szonátáit. Ezt az időszakot fémjelzi még a második Jakab születésnapjára írt három óda, valamint a négy Cecília óda. A király udvari zeneszerzői állásában a később trónra lépő harmadik Vilmos, majd második Mária is megerősítette őt.

1689-ben volt a Dido és Éniász bemutatója, melyből Dido lamentációja hangzott el. Purcell első színpadi alkotását további 38 drámai zenemű követte. Ezek közt William Shakespeare, illetve John Dryden szövegeire készített művek is találhatók. Henry Purcell sikereinek csúcsán alig 36 éves korában, 1695-ben hunyt el. A szerző alkotásai közül befejezésként hallgassuk meg Thomas Farmer zenész kollégájának halálára komponált elégiáját.

A mai koncertó klasszikus zenei óránkban két barokk zeneszerzőt mutattam be röviden, Giuseppe Turellit, valamint Henri Purcellt. Befejezésül lesz utóbbi zeneszerző elégiája hangzott el. Judy Pau énekelt, Lanton kísért André Damiani. Bőjte László búcsúzik már önöktől, viszont hallásra!

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdesse a választott nemzet, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdessék fölszentelt papjai, mivel irgalma örökké megmarad. Hirdesse minden Isten félő ember, mivel irgalma örökké megmarad. Számomra megnyugtató részlet, annyira szép, és az egész húsvéti időszak annyira szép, nagyon elgondolkoztató számomra az egyetlen lehetőség, amikor az civil ember, tehát nem fölszentelt ember, az evangéliumot a passió alkalmával elmondhatja, elénekelheti. Aztán, amikor megszólal az Alleluja nagy szombat este, akkor az embernek a szíve újjong, zeng az orgona, zúgnak a harangok, és elkezdődik egy nagy-nagy ünnep. És azért szól olyan hangos erővel az orgona, mert minden szentmise kezdete Jézus jeruzsálemi bevonulását képezi. Amikor a szent három nap végén alig várom, hogy megszólalhasson az orgona, és meg is szólal, akkor az ember lelke fölújjon az orgonával együtt. Én nagy örömmel éneklem a dicsőség, szentáldás, tisztesség, föltámadt Krisztus e napon, és a többi húsvét éneket. És azért szól ünnepélyesen az orgona, hát akkor szól erősebben, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Hát gondoljunk arra a népre, aki a ruháját, meg zöldágakat, meg egy mindenki tudja, hogy mi történt. Ugye én ezt érzem, és nekem ezt jelenti, nekem minden mise kezdett, Jézus Jeruzsálemi bevonulását jelenti, és mise végén is azért, mert végbe ment a megváltás, az örömöt jelzi a kicsit hangosabb orgonaszó.

0: Fábián Sándor, siófoki kántor és orgonaépítő gondolatait hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Aszték Ferences atya, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatója vagyok. Önök a lap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 7. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, aminek a címe Vizsgaidőszak az ember élet útjának felén, és odáig értem el. Azt mondja Gyökösi Endre, akik még jóval előtte vannak ennek a kornak, azoknak is hasznára válhat mindaz, amit az ige mond és tanít Isten iskolájában, a második érés korába, a klimax küszöbére érkezőknek. Hiszen ha valaki olyan helyre, országba kerül, ahol azelőtt nem járt, annak is hasznos, ha előre tanulmányozza az idegen ország nyelvét, szokásait, s azt, hogy mi ott a helyes magatartás. Nos, a fiatalabb korosztály is jó, ha előre tudja, mi vár rá Dante szavaival az emberélet útjának felén. Ami ennek a kornak biológiai, élettani kísérője, az inkább ismerős, asszonyoknál beáll a menopauza. Sok nő esik ilyenkor pánikba, gondolván, hogy ezzel kezdődik az öregsége. Ilyenkor átáll a hormonháztartás, s a nők egy része orvostól orvosig szalad, hogy hormonkezelése kitolja az öregedést. Általában nem beszédtelen kezelések ezek, sok komoly orvos idegenkedik is tőle. Sokan hőhullámokról, szívdobogásról, szédülésekről, izzadásról panaszkodnak, mások elel ájulnak, fulladoznak és így tovább. Talán még a testi jelenségeknél is kellemetlenebb az a depresszív hangulat, amely elborítja ilyenkor a nőt. Félelem az elkerülhetetlen öregségtől, a haláltól, s nem egyszer rettegés a magára maradástól. Hiszen nem egy házasságban, különösen ott, ahol a férfi 5-10 évvel idősebb, a nő klimaxa szinte egybeesik a férfiéval. Mert csak azt ne gondolja valaki, hogy ez kizárólagosan női probléma. Távolról sem. Ha a férfit nem is gyötri annyi testi kín, mint a nőt, a lelki része éppen olyan kínos számára, mint a nőé. A férfit is elboríthatja ilyenkor a depressziós életérzés, a kapuzárás előtti pánik, amely nem egyszer szexuális pánikba csaphat át, és egy-egy addig értelmesen viselkedő férfi úgy viselkedhet, hogy felesége klimaxos állapotát csak fokozza és türelmetlenebbé teszi. Sok idősödő asszony mondotta már ilyenkor kétségbe esve, megőrült a férjem. Pedig csak akkor esik át második érési korán, második kamaszkorán, amikor azt gondolja, inkább tudatalatt, mint tudatosan, hogy egy új szerelem méghozzá egy fiatalabb hölgyikével őt is megfiataliíthatja. Fegyelmezettebb házaspároknál, ahol az idegeiknek és érzékeiknek jobban tudnak uralkodni, ahol ezekben a válságos években nem törnek kifelé a házasságból, ott is történhetnek törések belül. Carl Gustav Jung mondja egyik tanulmányában, ha hallgat a száj, kiáltanak a szerveink. Nos, nincs kiabálás, nincsenek jelenetek, nincs válási szándék, nincs csalás, de kiáltanak a szervek. Azaz, egészen különös szervi, testi panaszok jelentkezhetnek, hol a nőnél, hol férfinél, hol mind a kettőnél. Ilyenkor a leletek gyakran negatívok, csak éppen a panaszos beteg pozitív. Minden negatív vagy fél negatív lelet ellenére a panaszos beteg. Bár első pillanatban csodálkozhat valaki, hogy kerül ide ez a kérdés, mégis szükségét éreztem, mondja Gyökösi Endre, hogy legalább egyszer erről is szó essék, hiszen az igének a klimaxos vagy az ekkorba érkező ember számára is van speciális mondani valója. Áll szemére volna erről hallgatni, csak azért, mert ez nem úgynevezett vallásos téma. De még mennyire az is. Nem kerülhető ki azért sem, mert Isten iskolája nem csak az örök életre akar felkészíteni bennünket, hanem erre az életre is. Már csak azért is, mert az örök élet már itt, ezen a földön, e földi életünkben elkezdődik.
Következésképpen már itt, ebben az életben szükséges néhány nehéz tantárgyat megtanulnunk, sőt, belőlük jól vizsgáznunk. S egy ilyen vizsga a második érési kor. Akkor is, ha házasságban élnek, akkor is, ha valaki egyedülállóként éri meg. Sőt, számukra ez a kor, ha lehet, még nehezebb, és a vizsga még súlyosabb. Az öregedő emberek számára szóló leckét Szent Pál apostol tanítja meg nekünk. Amikor ő ezeket a sorokat írja, körülbelül 50-52 éves, tehát a kritikus életkorban van. Azért nem csüggedünk, a görög szöveg szerint még itt ilyen fordítási variánsok is lehetségesek, azért nem bátortalanodunk el, nem mondunk csődöt. Ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Az első, ami igen figyelemre mért ebben az igében, az a tárgyilagosság, amivel a változó korba lépett apostol szól, aki már tapasztalatból tudja, hogyan romlik, romladozik a külső ember. Ezt a külső embert Pál néhány sorral feljebb cserépedényhez hasonlítja. Bizony, kopik, töredezik ez a cserépedény, s nagyon is törékeny. Mégis ezt írja, nem csüggedünk, nem bátortalanodunk el, nem mondunk csődöt. A Krisztusban élő és az örök életben hívő ember diadalmas vallomása ez. Olvassuk csak a megokolást, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. S íme menten kiderül, hogy az öregedő ember kapuzárási pánikának, csüggedésének és csődjeinek a gyökere lényegében az, hogy tudatosan vagy tudatalatt is csak testben és földi dimenzióban képes elképzelni az életét. Úgy véli, ha teste elkopik, megromlik, elhasználódik, akkor végérvényesen mindennek vége. Nos, tanulgassuk most Páltól és a lélek által az örök életbe vetett hitet. Ezt lehet kérni, ezért lehet könyörögni. Erre nézve is újra és újra meg lehet és meg is kell erősödnünk. De nem csak a külső emberre nézve van tárgyilagos megjegyzése az apostolnak, hanem egy hallatlan lehetőségre is mutat. A belső emberünk mégis megújul napról napra. Íme, ha külsőnk romladozik is, belül napról napra megújulhatunk, sőt növekedhetünk Krisztusban a lélek által. Mégpedig három irányba újulhatunk, növekedhetünk. Először befelé. Az öregség küszöbére ért embernek

megértéséhez, rengeteg elmaradt könyv elolvasásához, az önmagammal való foglalkozáshoz. A fiam végre diplomázott, lányaim férhez mentek, eddig őket neveltem, velük törődtem, magamra nem maradt se pénzem, sem időm. Nos, most pótolom az elmulasztottakat. Például elhatároztam, hogy végigolvasom a Szentírást, gondosan jegyzetelve. Igen, az ember élet útjának felén újra egy kis levegőhöz juthat az az ember, aki a Krisztusban tárgyilagosan fel tudja mérni saját helyzetét, és befelé növekedhet. Csöndesen felmérheti maradék erejét, idejét, átcsoportosíthatja életenergiáit. De nem csak befelé növekedhetünk és újulhatunk meg naponként, hanem egymás felé is. A gyerekek felnövekednek és kirepülnek a családi fészekből, egyre kevésbé igénylik támogatásainkat, tanácsainkat, az öregedés kezdete új lehetőség a férj és a feleség számára, hogy új szövetséget kössenek egymással, egy-két jó baráttal, egy testvéri közösséggel. Egy házaspár mondotta el, hogy amióta lányuk lakása felépült, és a fiataluk az unokákkal elköltöztek, magukra maradtak, s végre újra annyit és olyan zavartalanul beszélgethetnek, mint vőlegény és menyasszony korukban. Végül és nem utolsó sorban növekedhetünk fölfelé, napról napra megújulva, ígében, lélekben, szolgálatban. Ez az öregedő ember sajátos előjoga, lehetősége Isten iskolájában. Azt mondja Gyökösi Endre, egy deresedő, testében romladozó, de belső emberében napról napra megújuló barátom mondotta, minél jobban romlik a szemem, annál messzebb látok. Minél rosszabb a lábam, annál messzebb jutok. Minél feledékenyebb vagyok, annál több mindent juttat Isten az eszembe. Nos, erről van szó. Így is lehet öregedni. Befejezésül hadd szóljak pár szót egy öreg emberről. Bibliánk ugyan vénnek mondja, de a görög szöveg csak öregnek. Jézus korában öreg embernek számított már az 50 éves is, hiszen akkoriban sokkal alacsonyabb volt az átlagos életkor. Nikodémusról van szó, a zsidók főemberéről, akit egy éjjel elfogott a kapuzárási félelem és a pánik, éppen úgy, mint annyi embert előtte és utána is. Mi lesz? Mi lesz vele, hiszen már öreg? S mint az öreg emberek, akik már nem alusznak jól, vagy hamar felébrednek, fölkelt és elindult Jézus felé. S most az irányt szeretném hangsúlyozni, mint öregedő vagy majdnem öregedő számára. Mindenki számára, akinek ilyen nyugtalan éjszakákon a nagy sugdosó egészen más irányt súg, mint megifjódási lehetőséget, mint gyógyszert az öregség és a halál félelem ellen. Nikodémus jó irányt vett. Jézus felé indult el, s amikor megérkezik Jézushoz, megmondja az öregedés egyetlen ellenszerét, újjá kell születnie. Nem test szerint, hanem lélek szerint. Isten szent lelkének belülről újjászülő, naponként megújuló ereje az egyetlen hasznos hormon, ha szabad ezt a mai szót használnom, amely megromló, elhasználódó testünk ellenére, s a második érzés viharai között is megtarthat bennünket az úton és az Úrban. Ez életre és az örök életre. A kapuzárási pánik egyetlen komoly ellenszere tehát az, hogy nem a becsukódó kapukra nézünk, hanem a kinyílóra. Én vagyok az ajtó, mondta egyszer Jézus. S hogy ránézhessünk egyre inkább ő rá, azért is adja az ő befelé, egymás felé és fölfelé vezető lelkét. A 8. fejezet következik, aminek a címe az emberismeret elemi leckéje. Egy kedves anekdótát olvastam egy nagy lélekbúvárról, mondja Gyökösi Endre. Genfben üléseztek Európa legnevesebb pszichológusai, témájuk az emberismeret volt. Az egyik ülés szünetében a nagy pszichológus egy régi orvos barátjával találkozott, akit vagy két évtizede nem látott. Igen, megörültek egymásnak és beszélgettek. A messziről jött kolléga, barát

egyszerre megkérdezi a híres pszichológust. Ne haragudj, nem emlékszem, ki is a feleséged. Ismerem? Nem hinném, hiszen én sem ismerem. Hogy nem ismered? Kérdezte a kolléga megdöbbenve. Már hogy ismerném? Felelte az maga elé mosolyogva, amikor még csak 30 éve vagyunk házasok. Volt ebben a válaszban egy kis humor, de nagy igazság is. Az élet iskolájának a legnehezebb tantárgya megtanulni a másik embert. Azt még csak el tudjuk mondani, milyen ez vagy az az ember, kicsi-e, magas-e, irigye, kedvese, idegenkedő-e, vagy fegyelmezette, és így tovább. De hogy ki az a másik ember, mit rejt lényeméjén, azt ki tudná, ki merné megmondani. A tanítványoknak feltehetőleg volt bizonyos véleményük Júdásról, de melyikük merte volna megmondani tanítványságuk kezdetén, hogy képes lesz Jézust 30 ezüstpénzért eladni a főpapoknak. És amikor az első vértanút István diakónust megkövezők egy Saul nevű fiatal emberre bízták a magukról ledobott ruhát, melyikük gondolta vagy gondolhatta, hogy éppen ez az ember veszi majd át István örökét? Vagy gondolta volna-e maga Simon Péter, aki rettegett a szenvedéstől, futva hagyta el mesterét, s tagadott, amikor felőle kérdezték, hogy ő lesz a kőszikla, hogy rendíthetetlenül szolgálja majd Jézust vértanú haláláig. Merem állítani, hogy sokkal, de sokkal messzebb jutott az ember, például az anyag kutatásában, felfedezésében, mint a másik ember megismerésében. El tudok képzelni egy olyan atomtudóst, aki fantasztikusan sokat tud az anyagról, s az szolgaként engedelmeskedik a tudásának, és emellett könnyen lehet, hogy ez a tudós teljesen értetlenül áll például felesége egy-egy tette, cselekedete előtt, pedig már vagy 30 éve él vele. Sokszor az az érzésem, hogy a még egymáshoz közel álló és egészen közel élő emberek is csak fényjeleket adnak egymásnak, mint a nagy ködben elhaladó óceánjárók, amikor közel érnek egymáshoz. Egy-egy fölvillanás, amiből esetleg következtetni lehet, mi is lehet a másik emberben, talán ez, talán az. Figyeld a házastársadat, vagy édesanyádat, vagy felnőtt gyermekedet. Magába roskadva ül egy széken, és már percek óta meretten bámul ki az ablakon. Nem mered megkérdezni, mire gondol, mert félsz, hogy semmit mondó választ ad, s akkor minek kérdezted? Vagy félsz, hogy olyan választ ad, ami felkavar valamit, és csak baj lesz belőle? Inkább felállsz, és kimégy a szobából, s pár pillanatig úgy távolodtatok el egymástól, mint két hajó a ködös tengeren. Mennyi mindent tudunk az emberről, csak éppen magát az embert nem tudjuk. Minden ember megközelíthetetlen, zárt titok marad a másik ember számára, s amit megtudhatunk, nem több, mint amennyit egy geológus tudhat a föld mélyéről. Pár száz vagy ezer méter lefelé. De mi ez a földünkhöz képest? Egy valaki ismerte igazán ezen a földön az embert, az ember fia Jézus Krisztus. Még ki sem nyitották szájukat vádlói, rosszakarói, már mondja is, mit gondoltak az ő szívükben. Még tanítványként ül vele egy asztalnál Júdás, de már mondja, hogy el fogja árulni. Még ingatag nátszál Péter, de már kősziklának nevezi. S ha valaki megkérdezné tőlem, mondja kérem, mondja el egyszer, hogy mit tanult eddigi szolgálata alatt a legnagyobb emberismerőtől, Jézustól, az ember titokról, akkor azt mondanám, az élet iskolája sok jó és kevésbé jó kulcsot ajánl az embertitok nyitjához, de Isten iskolájában egyetlen egy kulcsot kaptam, az agapét. De mert félek, lassan aféle evangéliumi varázsszóvá válik ez a kifejezés, ebben a leckében megkísérlem gyakorlati módon elmagyarázni, mit jelent úgy szeretni a másik embert, hogy az kinyíljék előttünk, és beljebb engedjen lénye mélységei felé. Kedves hallgatók, most egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Jézus féleképpen szeretni először is azt jelenti észrevenni. Igen, észrevenni a másik embert, úgy, mint Jézus, ahogy ő például észrevette Mátét a vámszedő helyen, Zakeust a fügefán. Ahogy észrevette a szenvedőt úton, útfélen, és megesett rajta a szíve. Ahogy még a keresztről is észrevette az anyját, és gondoskodott róla. Lehet, hogy gyerekesen hangzik, de ha Isten iskolájában az agapét és az embert akarjuk tanulgatni, akkor ez az első lecke, vegyük észre a másik embert. Azt mondja Gyökösi Endre, egy kis fejkendős parasztasszony könnyes arccal elevenedik meg most előttem, aki egyszer eljött hozzám elbúcsúzni. Feljött falujából a lányához Pestre lakni. Mindent megkapott, amit egy jó gyermek csak nyújtani tud az anyjának, külön szobát, jó ellátást, még szeretetet is, köszönetet a munkájáért. És mégis visszaköltözött falujába, mert nem bírta elviselni a nagyváros hidegségét, embertelenségét. Itt nem vesz észre senki, itt nem néz rám senki, nem köszön rám senki, nem szól hozzám senki, mondta. Mindenki rohan, siet, szalad, a gyermekeim is. Jók hozzám, igazán jók, csak éppen nincs idejük, hogy észrevegyenek. Egy másik ismerősöm pedig elmesélte, hogy lakodalomba hívták, el is ment. Még a helye is ki volt jelölve, a neve ott állt egy kis ültető kártyán, evett is, ivott is, de egyre kínosabban érezte magát. Ugyanis mindenki máshoz beszélt. Olykor rá-rá néztek, csak éppen olybá tűnt, mintha nem vették volna észre. Az ebéd vége felé, amikor már nem volt feltűnő, kioldalgott, vette a kalapját, kabátját, és angolosan távozott. Kibírhatatlan volt számára, hogy senki sem figyelt rá. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki ne szenvedett volna már amiatt, hogy nem vették észre. Talán nem is figyelmetlenségből, rossz szándékból, csak éppen mindenki magával vagy más valamivel volt elfoglalva. Nos, akkor most tanuljuk meg az aranyszabályt, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ez a jézusi agapé alaptörvénye, ha én már átéltem, milyen keserves és kínos az, hogy nem vettek észre, legyen nekem szemem, jézusi agapém a másik ember számára, hogy észrevegyem őt. Észrevegyem és megszólítsam. Tulajdonképpen a legtöbb ember úgy került kapcsolatba Jézussal, hogy valahol, valamikor egy tanítvány észrevette és megszólította őt. Talán éppen könnyebben, megtörtségében, élete mélypontján vette észre és szólította meg. Jézus is szeretettel szeretni azt is jelenti, hogy meghallgatom a másikat. Hosszantűrő szeretettel és türelemmel. Minden ember legyen gyors a hallásra, lassú a szólásra, ajánlja Jakab apostol. Nagyon gyakran ez az egyetlen, de ugyanakkor a legnagyobb segítség egy-egy fele barátunk számára, a meghallgatás. Sokan nem is igényelnek mást, még tanácsot sem, csak hogy kibeszélessék magukat. Meghallgatás és meghallgatás között azonban különbség van. Úgy is lehet valakit meghallgatni, hogy közben egészen máshol jár az eszem, és csak azt várom, mikor hagyja már abba. Lehet valakit úgy is hallgatni, ahogy amerikai újságok hirdetik, 50 centért fél óráig hallgatom. Lehet komoly óradíjért, mint a legtöbb pszichiáter. S hogyan lehet még? Jézusi módon, azaz teljes együttérzéssel, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni, szümpateó, annyi, mint együtt szenvedni gyarlóságainkon, mondja róla a zsidó levél írója. Az együtt szenvedő megértést alig, ha lehet pénzért csinálni, csak jézusi agapéval. Ez a megértés, együttérzés azonban nem feltétlenül jelent egyetértést is. Jézus megértette a bűnös embert, de nem értett egyet a bűnével. Megérteni annyit jelent,
bele tudom képzelni élni magam a másik kínjába, szenvedésébe, nyomorúságába úgy, hogy együtt szenvedek vele. A bűnössel szimpatizálok, de bűne antipatikus maradt számomra. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
1: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikosz és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első arám elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelkerejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, Így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket, és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
2: Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo.
1: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a szent lélekben Isten hajlékává építi, mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
2: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
1: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
0: Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a Szentszék nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
3: Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosba, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
0: Éppen erről szeretnék kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
3: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az első sorban ülhettek és megtapasztalni az egyháznak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen egy pünkös környékén.
0: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
3: Tudj, ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a Katolikus Egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
0: Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
3: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
0: Egy szép zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
3: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraktnói és a Püspöki Kar között 1910-1913.
0: Miért kellett küzdeni?
3: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett az ő magántörténeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját váradi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történet és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
0: Mégpedig?
3: Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csak egy jövedelem, hanem a váradi ordinárius. Ugye, mert váradi kanonoki jövedele, és a Szent Jobbi apátság és a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
0: Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valósult?
3: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknói is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az.
0: És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
3: Igen. Igen.
0: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
3: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már jön a Klebersberg féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni. Tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
0: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
3: Igen.
0: És további jó kutató munkát.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatócsoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető, institutumfraknói.hu.
0: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából fogadjuk az önök imakéréseit a mikrofonoknál.
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Loránd köszönti önöket. Telefonszámaink, amelyeken önök is bekapcsolódhatnak a műsorba, 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva élő egyenes adásban mondhatják el kérésüket, szándékukat. De szöveges üzeneteiket is várjuk a 0758 420 555-ös SMS számunkra. Honlapunkról a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldhetik kéréseiket. Általános imakéréseink között a mai délutánon imádkozzunk elsősorban a zarándokokért, az úton lévőkért, akik a csíksomlyói pünkösdi búcsúra zarándokolnak, akár járművekkel, akár gyalogosan, akár lóháton, hiszen a lovasok azok úgy látom a tegnapi napon megérkeztek, de hát emellett imádkozzunk mindazokért, akik akár lélekben tudnak majd itt lenni a pünkösdi búcsún. Imádkozzunk a mai délutánon a pápáért, a püspökeinkért, a beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységéért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, adományozóiról, támogatóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre. Áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben. Küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni, ezt a rózsafűzért hálából ajánlom fel, az eddig kapott kegyermekért, és kérem a szűzanyai és szent fia támogatását családunk testi-lelki egészségért, és az unokáim sikeres vizsgáikért. Felajánlom a rózsafűzért anyósom gyógyulásáért, a jóisten segítse, mi hamarabbi gyógyulást kívánunk szeretettel. A rózsafűzért felajánlom Emőke és Ildikó műtétjük sikeréért és teljes felgyógyulásukért, Olá Erzsébet és lánya Beatrix, barátnőm Bözsi és szomszédasszonyom gyógyulásukért Jézuson bízom benned, Isten fizesse. Drága szűzanyám, kérlek, imádkozz Arnoldért, Istvánért, hittük megerősödésért és tisztán látásukért, hálásan köszönöm. Felajánlom hálából a szűzanyának és az Úr Jézusnak édesanyámért és a jó orvosi eredményeiért, dicsőség Istennek. A rózsafűzért felajánlom Ülkébe, Anna néni gyógyulásáért és kitartásáért. Jézuson bízom benned, a jóisten segítse, drága Anna néni. Ezt a rózsafűzért felajánljuk Mezei Csaba lelke üdvért, akit ma délután 4 órakor helyeztek örök nyugalomra a csíkszeredai régi temetőbe. Adjon a jóisten örök nyugodalmat. Imád kérünk Csakba fiam gyógyulásáért, kérjük a csíksomlyói szűzanya segítségét, önökkel együtt imádkozik szerető édesanyja és szerettei. Isten fizesse meg mindenki imáját, Jézuson bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért férjem Szőcs Árpád lelke üdvért és a szüleim lelkű üdvükért, a jóisten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik szerető felesége, illetve lányuk Rózsika Csíkszentmihályról. A rózsafűzért önökkel imádkozzuk Gotthárd Pál lelke üdvéért, akit hónap helyeznek örök nyugalomra Csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. A jóisten adjon csendes pihenést, az örök világosság fényeskedjék neki. Jó mennyei atya, fogadja be jóságos lelkét az ő országába. A családnak vigasztalást kívánunk, a csíkszentmihályi férfi rózsafűző csoport imádkozik erre a szándékra. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
2: Kétesszék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
2: Nagy megerem már, hogy ismét találkozottunk a jó Mária, kedvéje meg! feladatok munkaitét, minden egyes marjanak az úrbuzójáért, a batyáért, az ősztársadóját, meg az arandokokot. És felajánlom a százmi férjemét, kanyósomét, a négy gyermekemét családjuk el egyik, kilátonokámért, nézőnokámért, a jó szomszédokért, az aranyokért, betegekért, a jó Isten adjon segítség egy álmát, a gondozóknak, hogy legyen türelmük, Isten segíten meg mindenkit, önökkel vagyok, mindig az imámban, Isten fizesse.
1: Nagyon szívesen, Rózsika néni. Jó Isten áldja meg, köszönjük szépen az imáit, és az, hogy mindig betetszik kapcsolódni az imába.
0: Honlapunkra érkezett imakérés Olga írja Vásárhelyről, ezt a rózsafüzért felajánlom unokáim jó tanulásáért, sikeres vizsgáiért, egy mindennapos hallgató, köszönjük szépen. További üzenetek érkeztek, minden imát és személyiséget felajánlom Fábián Teréz lelki üdvért, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. Minden imát és szentmiséget felajánlom elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, agyonai Isten örök boldogságot nekik és az örök világosság, fényeskedjék nekik, Udvarhelyről írták az üzenetet. Imát szeretnék felajánlani a csíksomjai zarándoklatra. Isten áldása kísérje útjukon a zarándokokat és a szűzanya védje szent palástjával. Jézuson bízom benned, köszönöm. Ezt a rózsafűzét felajánlom önmagamért, páromért, a külföldön élő fiamért, egészségünkért, hálából a kapott kegyelmekért, arra kérem a szűzanyát, hogy a fiamnak kerüljön egy jó lelkitárs, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
1: Újabb betelefonálót köszöntünk, szeretettel. Halló? Halló, halló? Igen?
2: Dicsérteszék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. És mondott imákért, amit betetszettek mondani. A gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosztározásáért, az utolérőkért, a betegekért, minden akarató emberekért, az egész testvéreimért, a halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért és a szüleimért, és a két unokámért, és a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a lelkitesti gyógyulásomért, és minden betegért. A drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, a háború megszüléséért is.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betetszik kapcsolódni a közös imába, adjon a jó Isten testi lelki erőt önnek, és kitartást az imába mindig.
0: A mai rózsafűzért felajánlom minden zarándokért, különösen a Kismartonból és Pápáról érkező zarándokokért, köszönöm szépen, írja egy hallgatónk. A rózsafűzét felszeretném ajánlani László megtérésért és a gonosz távozásért a családból, Jézuson bízom benned. Családunkért, keresztfiam lelke üdvért, egy jó munkahelyért ajánlom a rózsafűzért, írta Katalin, köszönöm. A rózsafűzét felajánlom a lábam gyógyulásáért és a gyermekeim és unokáim egészségért. Hálából mindenért köszönöm szépen. A szentmiséket és rózsafűzéreket a héten nem magukkal imádkozva felajánlom az unokám vizsgáiért, szüleim és testvéreim nyugalmáért, a békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a fiam jó útra téréséért, a család egyetértéséért köszönöm.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló! Halló, halló! Nem szól bele a kedves hallgató, kérjük szépen, hogy hívjon vissza.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom a lábam gyógyulásért, a gonosz távozásáért, békéért, egy mindennapos hallgató hidegségről, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvért, a család többi halottaiért, adjon a jó Istenről nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről egy hallgató.
1: És köszöntjük ismételten a kedves hallgatót, időközben letette.

0: Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Imádszátnék kérni, meg egy pénteken indít a gyümölcs bükről az arandokok, Mária édesanyámhoz, hogy a Jóisten segélye mögött minden lépésüket takarom, hogy palatjából őrezze meg szerencsét látszó betegségtől, és ha meg indulnak a messzi távolokból, hogy a szüzanya segélye oda szerencsésen, és tudja a Krisztus, mint szerencsésen, és a leányomét tesz, mert nagyon bátak, hogy a szüzanya gyógyítsa meg. Imádkozunk együtt egymást, Isten figyelse, bejuthattam, mit jelentessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, arra hívjuk Önt, és tessék velünk tartani az imában is.
2: Elajánlom a rózsafűzért a családomért, a zarándokokért, a jó vizsga eredményekért, és több fontos szándékért írta egy hallgatónk. Fiamért, Márkért, alá ajánlom a rózsafűzért vizsgája sikeréért, édesanyja Zsuzsa. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából minden kapott kegyelemért, minden hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvükért, családom minden élő tagjáért, valamint Csíkbózsovába elhunyt Balogh Gizella lelke üdvért, aki ma egy hete hunyt el, és nem tudtam részt venni a temetésén. Adjon olyan Isten örök nyugodalmat neki, Isten fizesse mindenki imáját, Veronka a Zsögödből imádkozik velünk. A mai rózsafűzért felajánlom Évike, jó eredményeiért köszönöm. A rózsafűzért és a nap összes szentmiséjét felajánlom külföldön dolgozó nagyfiamért. Drága szüzanyám, kérlek szépen takard be Szent Palástoddal, segítsd meg, hogy igazi segítőkész emberek vegyék körül, őrizd meg a rossz akaroktól, óvd meg és védd meg minden bajtól. Köszönöm szépen egy aggódó édesanyja Székely udvarhelyről.
0: És egy utolsó betelefonálót tudunk fogadni. Halló, halló!
3: Halló, kértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
3: Ezt a rózsafűzést felszeretném ajánlani a családom, így gyermekeit, unokait. Felszeretném ajánlni Kovács Jóska, Babácsi, Gyulafehérváron. A Jóisten értesse, ma van a születésnapja. Kívánok neki sok erőt, egészséget, segítőkegyelmet. Felhallám saját magamnak is, ma van a születésnapja. A Jóisten értessen sokáig, hogy a

0: László lelki üdvért, önökkel imádkozom, szerettei, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom Bálint Mati lelki üdvért, hogy nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, Betlehem falváról írták. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluba Bot Lajos bácsi lelki üdvért, a jó Isten nyugtassa az anyaföld ölében, nyugodjon békében, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom, betegségem gyógyulásáért köszönöm. Hála és köszönet mindenért. Drága szűzanyám, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Vegyük az olvasót a kezünkbe, és imádkozzunk itt el bízalommal minden elhangzott szándékra, betegeink gyógyulásáért. Kérjük a szűzanyát, legyen közbenjáró mindannyiunk kérésének meghallgatásáért. A Csíkszentmihályi imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek a vezetésével fogunk közösen imádkozni. Arra hívjuk a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk. Műsorba voltunk
0: Fülöp Lóránd
1: és Csatlós Éva. Áldott szép estét kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel laborolunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a nálamadban üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdevéből lettünk Isten gyermekévé. Halálod elterülve bűneink adósalhat, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzét titkoltan megfontolása, ne válja élő hitünket te bennad, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentségesz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavainnél cselekedetet elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőséges rózsafüzér. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szent Valét Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te maradt, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítja.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te maradt, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úron te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszony.

0: Uráljon, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg!

0: Almadra, amen.
1: Dicsőséges Rózsafű, első szent titok, aki a halálból feltámadott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halálból föltámadott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból föltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból föltámadott.

0: Üdvözlői Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadott.

0: Üdvözlé Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlé Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrvon, te marad. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadott.
0: Asz-

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképp

0: Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titok, aki a mennybe fölment. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölmegy.
1: Asszony!

0: Uraján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr von te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr von te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr von te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr von te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr von te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: kigyerim, már teljes az Úr vonta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr vonta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr vonta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr vonta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: magadra. Amen.
1: Dicsőséges rózsafüzér harmadik szent Tito, aki nekünk a szent lelkét elküldötte. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szól,
1: Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mário, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket átküldötte.
2: Az

0: Urunk, uráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszony!

0: hallunk, uráljon, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: uraljam. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban tele lett, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temélyednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképp

0: Urunkra. Amen.
1: Dicsőséges rózsafüzér, negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Áliás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged fennszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged fennszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titok, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

teljes, az Úr mondta veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Áldott az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzoménybe megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökké, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzoményben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: menekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyám,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen a hajtatosságunkat, amelyel anyai oltalmadal alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfordul, amire oktatnak kövessük, és amit így írnak, elnyárjuk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksömjé segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk. Lorettói litánia, Uram irgalmaz nekünk.
2: Uram irgalmaz nekünk.
0: Krisztus kegyelmez nekünk.
2: Krisztus kegyelmez nekünk.
0: Uram irgalmaz nekünk.
2: Uram irgalmaz nekünk.
0: Krisztus hallgass minket.
2: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
2: Krisztus hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó

0: Jalmaz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szüzák Szent Szüzá,
0: könyörög érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Isteni kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Jó tanács Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Teremtők Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Nagyokosságú Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztelendő Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
1: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
1: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
1: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk!
1: Ajtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk!
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
1: Elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk!
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
1: Frigyeknek szekrénye,
0: könyörög érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
1: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk!
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk!
1: Angyalok király.

0: Könyörög életünk,
1: apostolok királynéja,
0: könyörög életünk,
1: vértanúk királynéja,
0: könyörög életünk,
1: hitvallók királynéja,
0: könyörög életünk.

0: Jutalmazz nekünk!
1: Imádkozz a lélettünk Istennek szent anyjom,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Add, Uram, hogy a mi te szolgáid folytonos test és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges ködbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgés

0: soha nem vetted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te áron püspököd,

0: Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemét, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Mindennek hívő lelke, Isten irgalma, békességben nyugodjanak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, édes Istenem,
0: hálát lebeg lelkem, hogy egész napon már úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, Szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen.

0: Sőrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.
0: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdély Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Pillanatokon belül kapcsoljuk a Csíksomi két templom pápai kisbazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelyet Timár Sándor Asztrik Ferences atya, a két templom igazgatója mutat be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Meghívjuk hallgatóinkat, amennyiben tehetik, lélekbe kapcsolódjanak bele a szentmisébe.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, igen nagy szeretettel köszöntöm Barkó Ágoston, Németh Miksa, Bencés atyákat és Varga Péter, Esztergom budapesti egyházmegyés atyát. A Bencés atyák 60 győri Bencés diákkal vannak jelen a szentmisén. Köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Ők bérmálkozásra készülnek. A Jóisten adja meg nektek a Szentlélek hét ajándékát, és segítsen a továbbiakban is. Azt kívánom a kedves atyákkal együtt nektek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Urunk Istenünk, töltsön el minket ajándékaival szent lelked, és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét, alakítsa tetszésed szerint gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat, a mi Urunk Jézus Krisztus.

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor a kisázsiai zsidók észrevették Pál apostolt a jeruzsálemi templomban, annyira felizgatták ellene a népet, hogy csak Jeruzsálemben állomásozó római őrség ezredese menthette meg a haláltól. Letartóztatta ugyanis, és kettős börtönbe vetette. Másnap azután az ezredes szerette volna pontosabban megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Ezért levétette Pál bilincseit, összehívta a főpapokat és az egész főtanácsot. Azután elővezette Pált, és eléjük állította. Mivel pedig Pál jól tudta, hogy a tanács tagjainak egyik része a szaddeceusok, másik része viszont a farizeusok közül való, ezért így kiáltott fel a főtanács előtt. Férfiak, testvérek, én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásában vetett hitem miatt állok a bíróság előtt. Alig, hogy elhangzott szavai, vita támadt a farizeusok és a szaddeceusok között. A főtanács két táborra szakadt. A szaddeceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás. Se angyal, se lélek. A farizeusok viszont mindezt vallják. Ezért nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudó, és hevesen tiltakozott. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hát, ha valami szellem, vagy egy angyal szólt hozzá. A vita úgy elfajult, hogy az ezredes már attól félt, hogy Pált széttépik. Ezért katonaságot hívott, hogy kiragadja őt közülük, és fölvezettesse a várban. A következő éjszaka az Úr megjelent Pálnak, és így szólt. Légy álhatatos, mert ahogy Jeruzsálemben tanúságot tettél rólam, úgy kell tanúságot tenned Rómában is. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéi.

Szeretett jó testvéreim, akik itt vagytok a csíksomlyói kettemplomban, illetve mindazok, akik a Mária Rádió, illetve a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtok be ebbe a szent misébe. A főpapi ima végén ezt mondja Jézus az atyának: megosztottam velük dicsőségedet, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek. A dicsőséget is nekünk adja, az ő dicsőségét, az atyától kapott dicsőségét. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudjuk. Úgy gondolom, nincs az a tudós teológus, aki ezt le tudja írni, de több biztos ígéretünk van arra nézve, hogy a mennyei életben Jézus dicsősége is az övéjé lesz. Ez olyan állapotot is jelent, amit egy esetben részletez a Szentírás, hogy ott nem lesz többi könny, gyász, szenvedés, fájdalom, betegség, jajkiáltás. Ott Isten leterül a szemünkről minden könnyet. Ott az Isten lesz minden mindenben. Jézus pedig úgy summázza ezt az állapotot, amikor ígéri, hogy atyám házában sok hely van. Előre megyek, helyet készítek nektek, és egyszer majd eljövök értetek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Egyszer egy hittanos kisgyerek megkérdezte, hogy mit fogunk ott csinálni. Testvéreim, mi mindig akarunk valamit csinálni. Erre Jézusnak ez a válasza: ott lesztek, ahol én vagyok. Aki egy kicsit is átélte már úgy igazi gazdagságában a Jézussal való lelki közösséget itt a földön, annak halvány sejtelme van erről, hogy vajon mit jelenthet ez majd ott. A vele való teljes, tökéletes, zavartalan közösség mind anélkül, ami itt megnyomorítja az életünket. A tanítványok tehát nem maradtak szegények, amikor Jézust szem elől tévesztették,

0: Krisztust. Nem véletlen, hogy egyebek közt azt is mondta tanítványainak tőlük búcsúzva, jobb nektek, ha én elmegyek. És ezért is jobb, meg azért is, mert így egyidejűleg mindazokhoz közel tud maradni, akik ő benne hisznek. Kedves testvéreim, szeretném javasolni, hogy olvassuk el ma este az Úr Jézusnak ezt az imádságát, Szent János evangéliuma 17. fejezetéből, és álljunk meg ezeknél a mondatoknál, ahol újra és újra azt mondja, hogy én nekik adtam. Mit is hagyott ő rám? Mi az a gazdag örökség, aminek sokszor nem vagyunk a tudatában? Milyen gazdagok a benne hívők? Milyen gazdagságból adhatnak tovább másoknak? Engedjük, hogy Isten szent lelke bátorítson erre minket. Legyünk valóban az övéi, akiknek sok mindent adott, akik így sok mindent adhatnak tovább. Köszönjük meg Jézusnak, hogy mindezt nem mi találtuk ki, hanem ő mondta, és neki minden szava igaz. Bocsássa meg, hogy sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy milyen gazdaggá tett minket. Bocsássa meg, hogy sok a panasz, az elégedetlenség, néha még a zúgolódás is az ajkunkon. Bocsássa meg, ha mi akarunk megszerezni sok mindent, amitől azt reméljük, hogy majd akkor boldogok leszünk, pedig már most azok lehetnénk. Ajándékozzon meg minket bátor hittel, hogy azt, ami a miénk, meg is tudjuk ragadni, merjük élvezni, tudjuk megköszönni, és boldogan továbbadni másoknak. Kérjük őt, adja nekünk valóban ezt a gazdag életet, az ő örömét. Segítsen ebben a küldetésben járni. Adja az ő ígéit a mi szánkba. Adja azt a bizonyosságot és békességet, hogy az ő oltalma vesz körül, hogy ő szüntelen esedezik érettünk. És nagy nyomorúságunkban segít még arra is gondolni, hogy milyen dicsőségben lesz részük azoknak, akik ő érette, mindent vállalnak itt a földön. Kérjük, segítsen folytatni az imádságot most. Amen. Testvéreim, a szeretet csak akkor nagyobbodik a világban, ha hozzá tudjuk adni a magunk szeretetét. Könyörögjünk alázattal Jézushoz, a szeretet példaképéhez.
1: Add, hogy egyen jobban tökéletesedjünk az irántad való szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a lelki pásztorok korunk technikai imányait eredményesen használják a hit terjesztésében. Támasz hívő szakembereket, akik a tömegtájékoztatás eszközeivel elősegítik a hit terjesztés magasztos ügyét. Bátoríts híveidet, hogy többször találkozzanak veled az oltári szentségben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a tőled kapott szeretetet vezessen közelebb örök üdvösségünkhöz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy elhunyt Árpád testvérünk nálad részesüljön a szeretet teljességében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jézusunk, te egyházadat jellétetted a világban, hogy a tőled kapott szeretetet felmutatva isteni küldetésed bizonyítékává legyen. Segíts, hogy szereteted minket is átjárjon, és életpéldánk mások megtérését is eredményezze, most és mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl a támadásodat, amíg el nem győz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent István királlyal, Szent Benedek atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gerge püspökünket, László segédpüspökét, püspökök testületét, papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, gond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
0: Elhunyt Árpád testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében,
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
2: Amen.

Kedves Mári Rádió hallgatók, Szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyi Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szentmisét bemutatta Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, a kántori szolgálatot a Kegytemplom kántor karnagya, Bíró János látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak ebbe a szép Szentmisébe. Ha tehetik, továbbra is hallgassák az Erdélyi Mári Rádiót. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogorasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők. Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferencesi jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei. Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegy templomban a kegy szobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegy templom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Előtted kell bemutatni lelki áldozatot, szentet, lélekből és szívből valót, kibeszélhetetlent, csendesen hangzót. Vagy a következő, neked az Istennek küldök lelki áldozatot, Istennek, te, ó értelem, mutasd be lelki áldozatot, amelyet kívánsz tőlem. Te pedig, ó gyermek, mutasd be áldozatot a mindenség Atya Istennek, hanem ha ezt teszed, ó gyermek, a logosz által végzed. Végül ugyanebből a szövegből még egy idézet, a bölcs logosz általam dicsért téged, általam mutat be a mindenség logoszának lelki áldozatot. Salamon ódáiban található a következő himnusz, én az Úr papja vagyok, és ezért szolgálom őt papi módon. Neki mutatom be az ő lelki áldozatát, mert nem olyan az ő lelke, mint a világ és a test, és nem azokhoz hasonlóan áldozok, mint akik testi módon szolgálnak. Az Úr áldozata az igazságosság, a szívnek és ajkaknak tisztasága. A Lévi könyvében, 3. fejezet 6. versében ezt olvashatjuk, jó illatú, szellemi áldozatot mutatok be az Úrnak, vér nélküli áldozatot. Ezt tulajdonképpen az angyalok végzik. Dániel könyvében, az 1. fejezet 3. versében azt olvashatjuk, az igazság a jó tettekkel együtt, kedves és helyes az Isten előtt. Filó szerint, idézem, Schlier kommentárjából szó szerint, az igazi áldozat nem a feláldozottak mennyiségétől és minőségétől függ, hanem az értelmes lélek az áldozat legtisztább módja. Idézem tovább, Isten azt akarja, hogy az áldozatnál először az ész szenteltessék meg a jó gondolatok által, azaz, majd az életmód által a jó cselekedetekből álljon elő. Tehát a méltó áldozat. Az az áldozat a valóságos és jó, amely feltételezi, amely az erényes értelem megfelel igen alapjában véve ez az ész, de talán Pál számára van még egy ellentétpár is, és itt hozza a Schlier a szövegét, amelyet már ugye idéztem az előbb. Kittel említi, hogy a logosz nem csak a filozófiai, hanem a misztikus nyelvben is jelen van. Filónál mindkét értelemben. Ugyanakkor a misztikus jelentést tartja megfelelőnek. Az Új Szövetségben említsük meg azért azt is, hogy találunk még hasonló szövegeket. Péter 1. levelében, 2. fejezet 2. versében azt olvashatjuk, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok. Tehát itt a logikusz jelző nem értelmes jelentésű. Szintén ebben a levélben az 5. vers így hangzik, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek. Szenekát és Epiktétoszt néhányan titkos kereszténynek tartották, és náluk találunk ilyen ehhez fajta hasonló kifejezéseket. Marcus Aurelius szavai is ismerősen csengenek, lelki és értelmes téthajtás. Lépjünk tovább a logikusz kifejezés boncolgatásában, néhány mai szerzőt is érdemes idézni. Wilkens kiemeli, hogy a kifejezés a filozófiai iskolai nyelv egyik alapszava. Főleg a sztoában volt központi jelentősége, a logosz a világ természete, ereje, mindent összetartó szerepe van. Így, amit a vallások, az Istenek keresése, imádása által megismerni és elérni szeretnének, igazából maga a logosz. Ezért kell az Isten tiszteletnek logikusznak lenni, és idézi Wilkens ehhez Poimandrész imáját, vedd, fogadd a lelki áldozatot.

0: Otto Michel úgy értelmezi, hogy a kifejezés a hellenista irodalomban a hála ima megjelölése, ami a hála áldozat helyére lép. És ezt használják a hellenista zsinagóga szókincsében is, például a Lévi könyvében, amelyet, a Leviták könyvében, amelyet már idéztem. Tűzing így fogalmaz, mi úgy imádkozunk, hogy a bennünk működő Krisztus imádkozik. Bauer szótárában ilyen definíciót, megfogalmazást, meghatározást találunk, az embernek, mint logikos, azaz Istentől értelemmel megáldott lénynek az Isten tiszteleten elmondott himnusza. És végül idézem hosszabban Schlier összefoglalását. A logikai latreia itt azok az imádságok és himnuszok, amelyeket a beavatott, vagy tulajdonképpen a benne lakozó logosz Istenhez küld, és ezeket ő, mint ész elfogad. Röviden szólva, aki a misztész által önmagához imádkozik. Pál is ilyeneket tart szeme előtt, akkor a hellenisztika misztikával szemben úgy fordul a római keresztényekhez, hogy ne a ti belső logoszotok önmagához fordulása legyen, tehát mint egy a ti lelki önkeresésetek, önigazolásotok, önimádásotok, hanem paradox módon a ti testi önátadásotok, életetek testi, test szerinti odaadása. Ez szerint egy kettős, egymásnak látszólag ellentmondó jellemzését találjuk az Isten irgalma által, az embertől elvárt testi áldozatnak. Egyik oldalról az ember egzisztenciájának egy kultikus értelmű, azaz a világtól elvonatkoztatott és Istennek szentelt áldozati ajándékát. Másik oldalról ez nem morális vagy misztikus Isten tisztelet. Akkor feltetjük a kérdést, hogy akkor mi? Testi odaadás, ami nem egy bensőségessé váló és morális önigazolást jelent, hanem a világban való konkrét végrehajtásában világon kívüli, eszkatológikus, és ezért kultikus fogalmakkal felfogható létet. Aki ezt az áldozatot mutatja be, benne van a világban. És mindezek után lássuk, hogyan használja Pál apostol ezt a kifejezést. Szánjátok oda testeteket. Ebben a sóma kifejezés, a sokat mondó, és sokféle értelmezéstől, szóhasználattól eltérő és szembenálló. Ugyanis a sóma az ember teljessége, személyisége, egyénisége. Sok mindent jelent és jelenthet. Itt szívesebben kell gondolni a teljes emberre, testi és lelki, anyagi és nem anyagi voltára együtt. Vagyis szőröstől, bőröstől odaállítani Isten szolgálatára. Ez persze túl durva értelmezés is, így, de gondoljunk azonban arra, hogy a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, amikor az ember feltámadásáról olvasunk, végig ez a szó szerepel, hogy sóma, ráadásul, mint amely elmúlik, és mint lélek támad fel. Tehát mint fizikai elmúlik, és mint lélek támad fel, és ebben érthető leginkább az ember teljességét kifejező jelentése. A testi és véres kultussal szemben tehát Pál apostol nem egy vértelen lelki, a logosz által megfogalmazott hálaimát tart logiké látrejának, mint egy a kegyesség csúcsának, hanem az ember teljességének Isten szolgálatába, dicsőségére állítását. Gondoljunk itt például Albert Schweitzerre, vagy Kalkutai Teréz anyára. Hitük, imájuk, kegyességük, emberségük, tudásuk, testük, létük, teljes testi fizikai odaadása jelentette áldozatokat. Pál apostol ismerve és felhasználva a kortárs gondolkozás, filozófia, vallások szavait, azoknál is többet fejez ki. Nem az anyaggal szemben a lelkiség értékét és dominanciáját, ez sem volna azért akármi, hanem éppen a legmagasabb hőfokú hitnek és lelkiségnek az ember egészére visszaható dominanciáját az anyagi részére is. Tehát az ember testi mi volta is benne van, alárendelve az ügynek, Isten szolgálatának, és ez az Istennek tetsző Isten tisztelet nem pedig egy ellen elszellemesített, misztifikált kegyesség. És röviden szólnék egy-két izgalmas kifejezésről, hogy ne igazodjatok-e világhoz például. Ugyanis a világ törekvése, ha kell, darabokra szed és újra összerak a saját elképzelésének megfelelőre, mint ahogy a gyermek teszi a Lego játékkal. Tehát szebb és tudományos kifejezéssel szólva, integrálni akar ebbe a teljes mi voltomba. És vele szemben pedig a megoldás, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál apostol, tehát aki ugyan elmondja, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden, aki elmondja, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, akitől nem idegen a nyelveken szólás, vagy a hatalmas misztikus élmény, aki bár még azt is elmondja, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség, de éppen ilyen alapon az életben maradás az eredményes munkát jelenti számára. És ha erre van szükség, inkább életben maradni kíván. Amíg él, addig szolgálni akar az előzőek értelmében testi-lelki teljes mi volt a odaadásával. És a római levél 12. fejezet, amiről mostanig beszéltünk, ennek a szavai mellett hadd hangozzék el ennek a gondolatnak egész világos szinte nyers párhuzama is az első korintusi levél 9. fejezetéből. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet. Két egészen durván hangzó szó. Az egyik az ökölvívással van kapcsolatban, a másik pedig szolgálvá nyomorítás lehetne magyarul. Mindkét esetben újra ez a szó szerepel. Tehát ez Pál apostolnak az Ars apostolikája. Nekünk pedig azt üzeni mindezzel, hogy legyetek követőim, mint én is követője vagyok Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, következő műsorban tovább megyünk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Edi Mári Rádió Csíksomlyos stúdiójából a mikrofonnál Pál Gerértet hallják. Rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt rádióznak. Hamarosan várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától a lelkiatya válaszó dr. Darvas Kozma József, Esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiumban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15 perctől folytatódik a Szentlélek 9-et Csiki Szabolcs atya szerkesztésében. 21:23 perctől pedig ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21:25 perctől Francesco Palántai című műsorunkkal jelentkezünk Kolozsvárról, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10 perctől Szellő címmel Puskás Attila atya műsora ismétlésben lesz hallható. 22:40 perctől szintén ismétlésben lesz hallható Jelenünk és a Jövőnk című műsorunk. 23:40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán, azaz pénteken, május 22-én reggel 6 órától fogunk szentmisét közvetíteni Székelyudvarhelyről, a kis Szent Teréz templomból. Az arándokok szentmiséje, akik elindulnak ide a csíksomlyi pünkösdi búcsúra, tehát 6 órától fogjuk ezt a szentmisét közvetíteni, majd 8 órától is szintén lesz a szentmise Szabadkáról a délvidéki Mári Rádióból, majd 12 órától a csíksomlyi kegytemplom pápai kisbazilikából fogunk szentmisét közvetíteni, a vonatos zarándokok szentmiséje lesz hallható, lélekben bele tudnak kapcsolódni a Boldogasszony zarándokvonat. Zarándokai vesznek részt ezen a szép szentmisén és lélekben így együtt közösen a Mári Rádió hullámhosszán, tehát ez 12 órától a holnapi nap, illetve a holnapi nap 17 órától a világcsaláddal imádkozhatjuk a rózsafűzért, Irakból, Ninivéből fogjuk ezt közvetíteni, majd 18 órától ismételten kapcsoljuk a csíksomlyi kegytemplom pápai kisbazilikát, hiszen a pünkösdi búcsú nyitó szentmiséjét fogjuk közvetíteni, tehát este 18 órától, és jó lesz velünk tartani egész nap és az este folyamán is, hiszen 20 órától majd interjúk lesznek hallhatóak a csíksomlyi pünkösdi búcsúval kapcsolatosan. Több meghívott vendég is itt lesz a csíksomlyi stúdióban, és ők is elmondják élményeiket, illetve hogy miért zarándokolnak ide Csíksomlyóra, és elérkezünk a szombati naphoz, 12:30 perctől, tehát az ünnepi szentmisét a 3-as halomoltártól fogjuk közvetíteni, de előtte reggel 8 órától, illetve már 7 órától a napindító műsorral fogjuk kezdeni ezt a nagyon szép napunkat, és több szintén bejelentkezés, beszélgetés lesz hallható, tehát már reggeli óráktól jó lesz velünk tartani a szombati napon is, sőt egész nap tematikus jellegű ilyen pünkösdi búcsús műsorokkal fogunk jelentkezni, illetve 17 órától majd a Csángó szentmisében tudunk együtt ünnepelni, amelyet a Csobotfalvi templom, a Szent Péter Szent Pál templomból fogunk közvetíteni, tehát 17 órától, és a vasárnapi nap majd a kegytemplomból fogjuk a rózsafűzért 9:45 perctől és 10:30 perctől, tehát 10:30 órás szentmisében tudunk együtt lenni a vasárnapi nap este 18:30 perctől, majd Székelyudvarhelyről, a Rákóczi Centerből fogjuk a szentmisét közvetíteni. Az arándokok hazatérnek Székelyudvarhelyre, és ezt a záró hálaadó szentmisét fogjuk tudni beadni önöknek, és együtt lenni így a Mári Rádió hullámhosszán, akkor is érdemes lesz velünk tartani. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, a holnapi naptól lélekben legyünk itt a Mári Rádió hullámhosszán, hallgassák az erdélyi Mári Rádiót, imádkozzanak értünk zarándok testvéreinkért, hogy mindenki szerencsésen megérkezhessen, majd haza is térhessen az otthonába.
Megtisztelő figyelmüket megköszönve búcsúzom a Csíksomi stúdióból, még több bejelentkezésünk is lesz a holnapi nap folyamán is. Elköszönök kedves mindannyiuktól, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Kupac Kata mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel Bákác című meséjét.
1: A falu szélén, félúton a patakpart és Jolán néni kis kertje között állt egy kidőlt, bedőlt, ütött, kopott ház. Teteje megrogyott, udvarát felverte a csalán és a disznóparé. Ebben a házban lakott az öreg Bákác. Volt neki rendes neve, de mindenki csak így nevezte a háta mögött, szembe pedig nem nevezte senki semminek. Bákácnak nem voltak barátai, mert ő volt a világ legmogorvább embere. Jolán néni azt mesélte, már gyerekkorában is mogorva volt, de hogy mitől lett olyan, azt még Jolán néni sem tudta, vagy ha tudta is, megtartotta magának. Bákác egyedül élt a kidőlt-bedőlt házban, és azzal töltötte az idejét, hogy haragudott mindenre és mindenkire. Haragudott a napra, ha sütött, az esőre, ha esett, és a hóra, ha eltorlaszolta a bejárati ajtót. Jolán nénire, amiért nem köszönt neki, és a kóbor kutyákra, akik érdeklődve szaglázták a deszka kerítést. De leginkább a háza előtt elbicikliző gyerekekre haragudott. Féltek is tőle, elég volt annyit mondani, jön a Bákác, és már is úgy viselkedtek, mint az angyalok. A telet borzasztóan utálta. Egyszer az út fagyott le, máskor a latyak áztatta el a sárcipőjét, vagy a kamrában pimpósodott meg a krumpli. Életében a legzöldebb méregbe is egy vacogó decemberi napon gurult. Olyan hideg volt, hogy még a jégvirágok is bekívánkoztak a szobába. Jól megrakta a kályhát, aztán nekiállt, hogy keressen magának valami haragudnivalót. Abban a pillanatban a kályha égtelen füstölésbe kezdett. Mit volt mit tenni, Bákác fogta a seprűt, és nagy dérrel durral felmászott a kerti létrára, hogy megtisztítsa a kéményt. De mikor felért, nem hitt a szemének. A kéményen jeges hókupac helyett egy ázott gólya tanyázott. Te meg mit keresel itt, kérdezte Bákác. Nem tudod, hogy engem jobb elkerülni? Suhintott egyet a seprivel, de a gólya bizony nem mozdult. Na, menj már, mi lesz? Nem megyek sehová, mondta a gólya. Bákác majdnem leesett a létráról meglepetésében. Mi az, hogy nem mész? Ez az én kéményem, az én melegem. Különben is, neked már rég el kellett volna menned Afrikába. A gólya csak ingatta a fejét, hogy nem és nem. Bákác erre borzasztó dűbe gurult, és ha ő dűbe gurult, akkor általában megéhezett. Visszament a házba, elővett két kis kolbászkát, és a tüzön szépen megpirította őket. Éppen bele akart harapni az elsőbe, amikor valaki megkocogtatta az ablakot. Bákác úgy megijedt, hogy a kezéből kiesett a kolbász. Ember emlékezett óta nem akadt látogatója, de az ablakon a jégvirágok között csak a gólya bámult befelé. Menj innen, üvöltött rá Bákác. Nem megyek sehová, mondta a gólya. Bánatos szemét a kolbászkán legeltette. Bákácnak eszébe jutott, hogy ilyenkor bizony nincsenek békák a mezőkön, és a szegény pára éhes lehet. Aztán meg arra gondolt, hogy 3 éven nem takarított, és a kolbász, amit lejtett, belehempergett a koszba. Már majdnem ismét méregbe gurult, amikor a gólya megint megkocogtatta az ablakot. Nesze egyél, fölment rá Bákác, azzal a koszos kolbászt kitette a jeges ablakpárkányra, de utána fel is út, le is út. A gólya két falat között csendesen ennyit mondott, nem megyek sehová. Másnap reggel Bákác ott találta a küszöbön, lógatta a csőrét és reszketett. Te meg mit keresel itt, kérdezte mérgesen Bákác, és a cipője talpával óvatosan a szoba belseje felé hajtotta a gólyát. Ki hallott már ilyen butaságot, hogy egy vándor madár itt akarjon áttelelni? Nem megyek sehová, mondta a gólya, letelepedett a kandalló előtt, és nyomatékképpen kelepelt egyet. Bákác megcsóválta a fejét. Ahhoz képest, hogy beszélő gólya vagy, elég szűk a szókincsed, mondta, és nyásra tűzött két kolbászkát. Azon a télen azt beszélték a faluban, hogy Bákác karácsony és újév között többször is mosolygott, és temérdek kolbászt megevettette hozzá a boltos Marika. A gyerekeket nem kérdezte senki, pedig ők is tudták volna mit mondani. Reggeltől estig nyomták a biciklicsengőt, de Bákác egyszer sem állt ki az utcára kiabálni. Egy február végi reggelen Jolán néni elújságolta, hogy Bákác háza kéményen gólyafészek épül. A falusiak felkerekedtek és elmentek megnézni. A kidőlt-bedőlt házikó tetején vadonatúj, szabályos gólyafészek díszelgett. Egy kövér gólya buzgón igazgatta a kilógó ágakat. Csínos fészek, mondta ki végül a patikus, amire mindenki gondolt. Soha nem láttam ennél szebbet. Jobban illene a templom vagy az iskola kéményére. Vagy a vegyesboltira, bólogatott a boltos Marika. Nem megy az sehová, mondta Bákác, és rejtélyesen mosolygott.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: te nem jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja.
1: Teremtő lélek szájránk, ragyog be lelkünk tiszta láng. Kialkodsz éltett szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet.
0: Kit úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az Alkotó, te élő forrás égi láng, szent kenet égből szállj le ránk.
1: Te hét ajándék kútfeje, Atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
0: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet, ha testünk gyarlós, lankadunk, légy mindig ébergyámolunk.
1: Üzd messze tőlünk, ellenünk, szent békességed ad nekünk, te járj, vezérj utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
0: Add ismerjük meg az Atyát, te általad is egy Fiát, és kettejüknek lelke, te örökre légy lelkünk hite. Amen. Az Úristen neki adja Atyának, Dávidnak trónját. Alleluja. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott.
1: Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős Istenének.
0: Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni.
1: Nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom.
0: Míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős Istenének.
1: Íme azt hallottuk, hogy a Frigyláda Efratánban van, és megtaláltuk jármezein.
0: Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolya előtt.
1: Kelj útra, Urunk, nyugalmad helyére, kelj útra, te és hatalmad ládája.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid újjongjanak.
1: Szolgádnak Dávidnak kedvéért, fölkented arcát megnevest.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úristen neki adja Atyának, Dávidnak trónját. Alleluja. Jézus Krisztus egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura. Alleluja. Esküdtette az Úr Dávidnak, igaz esküt nem vonja vissza.
1: Véredből származó utódot ültetek majd trónodra.
0: Hogyha megtartják szövetségemet fiaid, és parancsokat, amelyekre őket tanítom,
1: akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökre.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyül kívánta.
1: Nyugalmam helye ez lesz örökre. Itt akarok lakni, ez a kívánságom.
0: Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel.
1: Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újongva újonganak.
0: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra.
1: Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura. Alleluja. Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram, ki hasonló hozzád, te szentségben dicső. Alleluja. Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével és tanúságok igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram,
0: ki hasonló hozzád, te szentségben dicső, alleluja.
2: Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltság díjatok, dicsőítsétek meg, és hordozzátok tehát Isten testetekben. A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
2: Megtanít benneteket mindenre.
1: Alleluja, alleluja.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
2: Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra, és a jövendőt fogja hirdetni nektek, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezén túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Alleluja. Forduljunk Krisztushoz, aki mindörökké áldott, és kérjük őt, küldje el megváltottjainak a szent lelket.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Küld el egyházadra az egység lelkét, hogy megszüntessen minden ellentétet, gyűlölködést és szakadást.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Te, aki az embereket kiszabadítottad a gonosz lélek hatalmából, szabadíts meg a világot a ráneheződő bajoktól.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Te, aki imádkozva és a lélek erejével végezted az emberiség megváltásának művét, add, hogy a papok is imádkozva és a lélek erejével végezzék apostoli munkájukat.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Szent lelked vezesse az előjárókat, hogy mindig a közösség javára munkálkodjanak.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
2: Te, aki az Atya dicsőségében élsz, hívd meghalt testvéreinket is dicsőségedbe.
1: Urunk, tekints mindazokra, akiket megváltottál.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Mindenható örök Isten, te magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet, hogy Krisztus királyhoz egészen a vértanúságig hűségesek maradjanak. Közbenjárásukra segíts minket, hogy az igaz hitet álhatatosan megvalljuk, és a szeretetet parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A nagyok a nagyot látják, s a jók a maradandót, mondta Mary von Ebner Eschenbach.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Isten hoztás, peres úr.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, akik otthon vannak, akik úton vannak, és úgy hallgatnak bennünket. Ma május 21-e, Magellán Szent Kristóf és társai, mexikói vértanúk, Konstantin Szilárd napja van. Magellán Szent Kristóf és 24 társa. Mexikóban 1927 májusában szenvedtek vértanúságot, amikor a kommunista egyházüldöző liberális mexikói kormány egyházüldözésbe kezdett. Papszentelése után szülővárosában Totaltékbe volt plébános, különös gondja volt a rózsafűzér terjesztésére és a papi hivatások ébresztésére. A környéken élő benszülöttek között is térített, amikor a guadalajarai szemináriumot bezárták, a plébániáján nyitott pap neveldét páplányával, Kaloka Ágostonnal együtt végezték ki, akit a kivégző osztag előtt így bátorított: állj csak nyugodtan, fiam, egy pillanat, s aztán az égbe leszünk. Majd a kivégző osztaghoz fordulva kiáltotta: ártatlanul halok meg, és kérem Istent, hogy vérem szolgálja mexikói testvéreim egységét. 2000-ben Szent II. János Pál pápa 24 társával együtt Magellán Kristófot a szentek közé iktatta a mexikói vértanú. Holnap 22-én Szent Rita és Júlia napja van. Az csiai Szent Rita 1381-ben született Umbriába. Durva italozó férjét átformálta imádságával, nagy türelmével, a szegényeket nagy lelkűen támogatta. Férje és gyermekei halála után Asciába belépett az Ágoston rendi apácák kolostorába, ahol a szeretet és a türelem példaképe lett. Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, és arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Ennek teljesülése sok megpróbáltatás jelentett számára. De sok szenvedés ugyanakkor az Úr Jézusnak megtapasztalta a különös vigasztalását. 1457-ben hosszú betegség után halt meg, közkedvelt szent, nehéz ügyekben fordulnak hozzá segítségért. Ugyanakkor Szent Ritát megcsodálják azok, akik ellátogatnak Asciába, és megnézhetik azt a szőlőt, őt, amely ki volt száradva, és az előjáróság az engedelmességét azzal próbálta ki, hogy kellett öntöznie, és Isten megjutalmazta, mert a szőlőt ő azóta kihajtott, és azóta 700 év távlatában, vagy 600 év távlatában is, most is Szent Rita szőlője terem. Szent Rita napján rózsát is szoktunk szentelni, amit a betegeknek ajándékozunk. 23-án szombaton Boldogapor Vilmos, Dezső, Renáta napja és a csíksomlyói pünkösszombati búcsú. Apor Vilmos Segesvárt született 1892-ben, Apor Gábor és Pálffy Fidélia gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait Karlsburgban és Kalocsán, egyetemi tanulmányait Innsbruckba végezte. 1915-ben szentelték áldozópappá, működését pártfogója és nagybátyja Széchenyi Miklós egyházmegyéjében Nagyváradon kezdte. 1918-tól 41-ig győri püspöki kinevezéséig Gyula plébánosa volt. Plébánosként pénzét a közösség céljaira, jótékonyságra fordította, szerette a színvonalas liturgiát és egyházzenét, szívesen gyontatott, irgalmas és jóságos lelki vezető volt. Félelmet nem ismerve, pártfogolta az üldözötteket, segítette a menekülteket, több alkalommal tiltakozott a zsidó üldözés ellen, és nagyon jó kapcsolatot ápolt, mint Szenti Józseffel, a későbbi bíborossal. Ugyanakkor a római, a Szentszék küldöttjével, az apostoli nunciussal, Angelo Rottával, és a lány testvére, ő volt a Magyar Vöröskeresztnek a vezetője, Apor Gizella. Győr megkímélése véget a német hadvezetőségnél is eljárt, és 1945 nagyhetébe körülbelül 200 menekültről gondoskodott a püspökvár pincéjében. Március 30-án, nagypénteken a pincében tartózkodó asszonyok és lányok védelmére kelt, ekkor három orosz katona, részegek voltak, bocsánat, nem orosz, hanem szovjet katona, hát levegőben lövöldöztek, és végül az egyik három golyót feléje repített halálosan, megsérült, megműtötték lámpafény mellett a pincében, de április 2-án meghalt. Az utolsó fogalmazza is azért volt az Úr Jézus szent szívéhez, hogy Győrt mentse meg, Magyarországot az Úr Jézus minden nagy veszedelemtől mentse meg. A karmelita templomba temették el, boldogá avatása a háború után beindult, de 49-ben a kommunisták hatalomra jutása után letiltották, mert a boldogá avatást úgy attól féltek, hogy úgy tüntetik fel, hogy kommunista ellenes cselekedett. Majd a ünnepét a Székesegyházba való átvitele napján ünnepeljük, május 23-án 1986-ban történt csendes és szerény körülmények között Szent II. János Pál is a vértanú püspök sírjánál 1996-ban imádkozott, majd 97. november 9-én boldoggá avatta. 25-én pünkös hétfő, 24-e vasárnap, Szentlélek eljövetele, pünkös vasárnapja, a Eszter Eliza Csakolozsvári stúdió 13. évfordulója. 25-én pünkös hétfőn boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja. Az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció ezelőtt 8 évvel Ferenc pápa elhatározás alapján tette közzé azt a határozatot, amely az új emléknapot a pünkös vasárnap utáni hétfőre helyezi. A boldogságos szűz iránti tiszteletnek ez a formája jelen van az egyház életében. Szent Ágoston is Nagy Szent Leó pápa előremutató tanításában. Az első ugyanis azt mondja, hogy a Mária Krisztus tagjainak anyja, mert szeretetével hozzájárult a hívők újjászületéséhez az egyházban. És Nagy Szent Leó pápa pedig hangsúlyozta, hogy a fej születése egyben a test születése is. Ebből következik,

a szűzanyára is bízta. De a szűzanya ott van, Jézus feltámadása után, az apostolok körében, a mennybe menetel után, és 9 napon át együtt imádkoznak a Szentlélek eljöveteléért. A Szent 6. Pál pápa 1964-ben a II. Vatikáni Zsinat 3. ülőszakának a végén Máriát az egyház anyjának nyilvánította, vagyis egész keresztény nép, hívek és a pásztorok anyjának, akik legkedvesebb anyjuként szólítják. Ezért az apostoli szentszék az engesztelés szent évébe 75-be egy választható misét is a boldogságos Szűz Mária az egyház anyja tiszteletére javasolt, és a római misekönyvbe bele is illesztették. Engedélyezte tovább a cím felvételét a Loretói Litániába 1980-tól, imádkozzuk, hogy az egyház anyja, és más mise szövegeket is közzétett a boldogságos Szűz Mária misének a gyűjteményében. Mi, magyarok, különösen nagyon is tiszteljük őt, kezdve pünkös szombaton, ugye csíksomői búcsú pünköst, hétfőn az egyház anyját. 26-án, és még, bocsánat, 25-én Szent Béda, Szent 7. Gergely pápa, Paci Szent Mária Magdolna és Szent Orbán. Úgyhogy elég sok szentünk van ezen a napon. Szent Béda, Venerabilis, Angliában egyház tanító 10 éves lehetett, amikor Benedek apát Jaróba küldte az újonnan alapított kolostorba, és járvány tört ki, ez 684-ben, és a Szent Szeulfrid és Béda kivételével mindenki meghalt, és Szófield vezette a monostort, és olyan virágkort ért meg, hogy körülbelül 600 szerzetes élt benne. Nem kis mértékben annak köszönhetően, hogy Béda volt a tanító mesterük. Ez is példa, hogy amely kihalásra salni szembe egyházközség, és itt a szorványokra is gondolok, hogyha van itt buzgóság, lelkület, hát új életre kelhetnek azok a közösségek, úgy ahogyan Szent Béda kolostorában 2 maradtak meg, és virágkorát még az ő működése alatt elértem, mert hiszen 600-nál több szerzetes élt benne. Élete feladata a tanulás, a tanítás és az írás volt. Hát szentként tiszteljük, ha bár a életébe tiszteletre méltónak, venerabilisnak mondták, és ezért így hagyományozták tovább. Szent 7. Gergely pápa Toszkanába született 1028 körül Hildebrandus néven. A Rómába nevelkedett, előbb egy kolostorban, majd egy esperes házában, aki később 6. Gergely pápa lett. Pápaként is maga mellett tartotta az ifjú Hildebranduszt, sőt, még amikor kölbe számkivetésbe küldték, akkor is együtt maradtak. A következő 9. Leó pápa is maga mellé vette Hildebrandot. Mélyen vallásos fiatalember volt, és a pápai szolgálatban állott továbbra is,
követségeket vesz,

szeretetet, összesen 7 pápát is szolgált, élesen látó és erős akaratú ember volt. 1073-ban pápává választotta a római nép, hiszen a bíborosok szinte csak jóvá hagyták a nép akaratát. 7. Gergely nevet vette fel. Sokat küzdött az egyház szabadságáért, főként 4. Henrik német császár ellenébe. Küzdött az egyházi hivatalok pénzért való árusítása ellen, a simóni ellen, a laikus investitúra ellen, amikor világiak iktatták be apátokat, püspököket. A papi méltóság semmibe vétele ellen is küzdött. Rákényszerítette Henrik császárt, hogy 1077. január 28-án vezeklésül Kanossa várába, Mezitláb, zsákruhába kérjen a kiközösítés alól feloldozást. Feloldozás után a császár továbbra is kíméletlenül üldözte Gergelyt. Közben 1083-ban követet küldött Magyarországra Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szenté avatására. Száműszék 7. Gergely Salernóban magányosan, elhagyatottan halt meg 1085-ben. Ám utolsó szava is a hűbőriség kilengései ellen beszélt. 1577-ben koporsóját felnyitották, és testét épségbe találták. 5. Pál pápa avatta szenté az egész egyházra, 13. Benedek pápa terjesztette tiszteletét. Példája, lehet, hogy nem látod utad eredményét, utadat akkor is következetesen kell járnod. Paci Szent Mária Magdolna Firenzébe született 1566-ban. Ő misztikus, a külvilág szem elő rejtetten, látszólag minden eredmény nélkül élt, de a kegyelem és a nagy kármelita reformátorok és védőszentje Szénai Szent Katalin lelki testvérévé tette őt. Misztikus élményei leginkább az utóbbival mutatnak rokonságot. Gyümölcsoltó boldogasszony vigiliáján Szent Ágoston megjelent neki, és a szívébe írta egy szavakat. Verbum caro factum est, az ige testélet. És lelkébe megkapta a stigmákat. Misztikus eljegyzés volt, Krisztus gyűrűt húzott az ujjára. Parancsot kapott, hogy bőjtölje, csak 5 órát aludjon naponta. 8 napig tartó elragadtatás sorozat kezdődött ezután. Minden nap a tercia idején eljött hozzá, Szentlélek tűz-víz galamb vagy oszlop alakjába. Különös, misztikus élményekben volt része. 1590 húsvétján az úr arra kérte, nyújtsa meg nagy bőjtöt pünkösdik, és ennek végeztével kapta vissza az érzékelhető vigasztalásokat. Az egyház iránti szeretet volt számára Krisztus iránti misztikus szerelem földi kifejezési formája. Papok ismét a világ világossága legyenek, ezért imádkozott, hogy a nővérek ne az ostoba szüzek közé tartozzanak, hogy a hitetlenek térjenek meg az egyakoltba, és hogy a hívőket egészen átitathassa a megváltó vér. Hát így halt meg 1607. május 25-én. Szent Első Orbán pápáról, aki 150 körül született és 230-ba hunyt el, a pápa Hippolytus féle szakadás idején csak annyit tudunk a pápaságáról, hogy az egyház egységéért küzdött. Vértanúsága a Kallisztusz katakombába temették el, és ott a feliratok tanúskodnak róla. A szőlőművesek egy másik Orbánnal együtt, ugye égi pártfogójuknak tekintik.
május 27-én Néri Szent Fülöp, 26-án Néri Szent Fülöp napja van. Itáliába született, Firenzébe, pap rendalapító. Elküldték Monte Cassino mellé tanulni kereskedő nagybátyához. Fülöp inkább a bencisekhez elkereste a kapcsolatot, majd gyalog hazafelé indult, és 1534-ben írt Rómába, ahol egy pap tisztviselő, pápai tisztviselő fiainak a tanítását vállalta. Közben megismerte a Rómába csellengő gyermekeket, akiket ő szeretett volna parolni, segíteni, hát ezért összehívta, oratóriumot alapított, és a Legyetek jók, ha tudtok filmből ismerjük az ő életét. Rómába halt meg, 80 éves korában, 1595-ben a pápák is nagy tiszteletbe tartották őt. 27-én szerdán Canterbury Szent Ágoston Nándor és Felbárt napja van. Bencés szerzetes Szent Ágoston 604 vagy 605 május 26-án hunyt el. Római Szent András kolostor apátja volt, amikor Szent Gergely pápa, Nagy Szent Gergely pápa, aki a római fórumon, rabszolgapiacon szőke magas férfiakat látott, megkérdezte, kik ezek. Ők azt mondták, angolok, na hát legyenek angyalok, és ekkor több társával, vagy 40 társával szerzetessel Angliába küldte az angol szászok megtértésére. Az Ajax Provence-ből ijesztő hírek hatására visszatért Rómába, a pápa ekkor ajánló levelekkel látta el a frank püspökökhöz, és Ágoston újra elindult. Kolmácsok és katonák kíséretében szállt partra, Tenet szigetén, a Temze torkolatába. Megnyerte Kent királyát, Ethelbertet, aki 593-tól az angol szász szövetséget vezette. Felesége a frank Berta már katolikus volt. A király teljes szabadságot biztosította a misszióknak, ellátásukról gondoskodott, nekik adta a korábban Berta által használt Szent Márton templomot, de maga várt a kerességgel, mert látni akarta, hogy valójában mit akar Ágoston. Végül 597. június 1-én a király sokat magával megkeresztelkedett. Ethelbert jó indulata jeleként átadta Ágostonnak palotáját, rendbehozatott egy régi templomot, amely az első katedrális lett, és felépítette a Szent Péter és Pál kolostort, amelyet később Ágostonról neveztek el. Ágoston közben Álba püspökké szentelték, térítő munkája úgy sikeres volt, hogy 597 karácsonyán több mint 10 000 angol szász keresztelkedett meg. A pápa 601-ben újabb misszionáriusokat küldött, s velük az érseki palliumot, valamint a felhatalmazást, hogy Ágoston alapítson 2 érsekséget, 12-12 püspökséggel. Haláláig ő lett az ország prímás érseke. Ágoston a maga számára Canterbury-t választotta, és Yorkba alapította meg a második érsekséget. Pápa parancsára kereste a módját, hogy a régi breton és az új angol szász egyház közötti egységet létrehozza,
de ez lehetetlennek bizonyult. Kentben tovább folytatta a térítést, s majdnem az egész ország megtért. Szerzetes társai közül Mellitus London, Justus Rochester püspökévé szentelte, és miután felszentelte saját utódját is, meghalt. Sírja Szent Péter Pál kolostor, kolostorban a királyi mellett van. Május 28-án csütörtökön Urunk Jézus Krisztus az örök főpap Szent Emil Csanád Vilma napja van. Emil több katolikus szentnek a neve, Nanti püspök volt, vértanú lett, Bretagne-ban született, kiváló erényei miatt nép nagyon szerette. A szaracénok ellen vívott harcba esett el 525-ben. Kívánom, hogy mindazok, akik névnapot, születésnapot, családi ünnepet ülnek, a Jóisten éltesse. Imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért és a gyermekekért. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanya, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek. Amen. És ne feledjük el az időseket, a betegeket, értük is imádkozzunk. Könyörögjünk beteg testvéreinkért, hatalmas Úristen, a te kezedben van mindnyájunk élete, és te szabod meg annak a határait. Ezért könyörgünk hozzád, beteg szolgáid és szolgálóid életéért. Vigasztalt, bátorítsd és erősítsd őket megpróbáltatásaik órájában, hogy testüknek szenvedése, lelküknek üdvére szolgáljon. Ha nem ellenkezik rendeléseddel, add vissza egészségüket, hogy a jövőben vallásos életükkel meghálálhassák jóságodat. Különösen is esedezünk azért, hogy adj nekik és hozzátartozóiknak megnyugvást a te szent akaratodban, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk.

kedves hallgatóink hívhatják a lelki atyát a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikét tárcsázva, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk a műsor egész ideje alatt.

0: addig is, amíg üzenetek érkeznek, vagy hívás. Hát a múlt alkalommal az egyik csíkszentkirályi Mária Rádió hallgató hívő azt kérdezte, betelefonált, hogy Péterfi Béla, aki Csíkszentkirályból plébános 1931-től, hogy úgy hallotta, hogy unitárius volt és úgy tért meg. Én akkor egy héttel ezelőtt megígértem, hogy utána nézek, és utána is néztem. Péterfi Béla 1885. április 23-án Szent Háromságon született. Nyárád mentén Maros megyébe van, Szent Háromság, Trojica a román neve, hát a falunak, a községnek most már nagyobb része római katolikus, másik része unitárius. A valószínű, hogy utalhatott arra, hogy ő ilyen vegyes faluból származik, hát a gimnáziumot ő katolikus családban született, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen járta, majd a teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 1910-ben, június 27-én Gyulafehérváron Majláth Gusztáv Károly szentelte pappá, és mint pap megkezdte működését 1910-ben Sepsszentgyörgyön, 12-ben Gyergyóalfaluban, 14-ben Csíkszeredában volt egy fél évet káplán, majd Mócsra helyezték lelkipásztornak, majd Pizdi Martonoson, Altórján 1920-tól 31-ig, 31-től Csíkszentkirályon volt plébános, Tórjára vonult vissza 1970. április 29-én hunyt el. Hát emlékezzünk papjainkra, imádkozzunk azokért, akik közösségeinket szolgálták, szentségeket szolgáltattak ki, tanítottak, neveltek, közösséget összefogták, különösen a két világháború között, majd a második világháború után, a kommunista időbe is, hiszen a magyarságunknak és kultúránknak, egyházunknak az állandó támadása idején is a papság fogta össze a híveket. Köszönöm szépen az érdeklődést!
1: Ismétlem elérhetőségeinket, itt a lehetőség, hogy kérdezzenek a lelkiatyától, telefonszámaink 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758-420-555-ös telefonszámunkra.

0: Érkezett egy üzenetünk, a Szentlélek ünnepe pünköstkorban, mind ide igyekezünk lélekben, Csíksomjóra, van, aki fizikálisan is ide érkezik. A búcsú hátteréről, hogyha beszélne a lelkiatya, köszönöm szépen a válaszát.
1: A búcsú az egyház oldókötő hatalma alá tartozik, ezért búcsút engedélyezni mindig Szent Péter utóda a pápának van joga. És ő engedélyezhet. A búcsú a megbocsátott, a meggyónt, megbánt, megbocsátott bűnök után járó ilyen tisztulási, vezetlési, büntetési folyamatnak a teljes elengedése. Ez azon nyugszik, hogy az Úr Jézus húsvétkor, föltámadásakor, mikor megjelent, ott az utolsó vacsora termébe zárt ajtók mögött tanítványainak, mert békességet hozott, rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akit nem oldoztok fel, bűnben marad. Az egyházra bízta a szentségeket, a kerességet is. Menjetek, kereszteljétek meg őket. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, Máté 28:20, ugye így végződik, és tanítsátok mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát Jézus az apostolok, utódaik, püspökök és papokon keresztül gyakorolja a bűnbocsátó hatalmat, a többi szentségnek a kiszolgáltatását is. Hát a búcsúról ennyit. Középkorban hát, hogy eleget tegyenek, mert az 1200-as, 1300-as évektől úgy a pénzvilág eléggé elhatalmasodott, és a búcsúnyerést nem csak imádsághoz, hanem valamilyen jó tettekhez is kötötték. És ha például egy templom építésnél, ha búcsú engedélyt kértek, akkor mindaz, aki hozzájárul és támogatja, akkor búcsúban részesül, teljes vagy részleges búcsúban. És akkor az emberek hát igazolják, hogy ők búcsút jártak, s eleget tettek a kötelezettségüknek az 1500-as években már ilyen búcsú cédulákat is ugye adtak. Ez olyan, mint a protestáns testvéreinkhez is, ha bemennek a hívek, hogy az egyházi hozzájárulás kifizessék, hát nyugtát kell adni. Mi katolikusok is ugye ugyanezt tesszük. Nyugtát adunk, hogy ő az egyházzal szemben, a közösségével szemben ugye teljesítette a kötelességét. Hát ezen senki nem akadt fel. Hát ilyen volt a búcsú cédula is. Igen, nem, de voltak, akik próbálták egy-egy egyház tartományba, érsekség területén megszerezni, hogy az ő kimondott hatáskörükbe tartozzon a búcsú cédula kiállítása, akkora kapott adományok egy bizonyos százalékát ugye ő kapta. Hát ma is a kereskedelmi világban ugye vannak ilyen kizárólagos forgalmazók. Egy-egy külföldi cégnek a termékét csak ezt tudja, és milyen áron forgalmazza, olyan áron, ugye? És na hát, ez volt, és a Luther Márton, ágostonos szerzetes, hát az ő közössége is szerette volna a búcsú cédulának a kizárólagos adását ugye megszerezni, és mivel nem ők kapták, hát ezzel megharagott, és ezért ugye indította el a maga reformációját. Mindig voltak és vannak visszaélések mindenfele, tehát és de nem tudta, hogy mi lesz a vége, végül nem is tudta megállítani. Például német országban fölkelésre került sor, és közel 100 000 embert ugye gyilkoltak meg. Tehát ezt is hozta a reformáció, úgy elszabadította, ezt is mondom, a poklot. Van annak pozitív, ugye, hozadéka is, de elég sok páros hatása volt. Na most, ezt leszeretném zárni. 1556-ban 56-ban március 8-án Petrovics Péter, a szultánnak a helytartója, aki János Zsigmond és Izabella királyné nevében járt el, szávsebesen országgyűlés tartott, és bevezette a reformációt. Bornemissza Pál, aki Gyalu várába tartózkodott, kiutasítja Erdélyből, szekularizálja az egyházi vagyont, egyfajta ilyen államosítás volt ez, a püspöki, gyulafehérvári püspöki épületeket János Zsigmond és Izabella javára lefoglalta, a kolostorokat szintén azt a maga embereinek osztotta, és március 15-ig adott határt, hogy mindenki térjen át, változtasson vallást. Hát ez egy diktátum volt, ez az igazság. És hát mindenütt nem hajtották, és nem tudták végrehajtani. Utána ugye a helyzet alakult, hogy kezdetben luteránus, evangélikus lett a fejedelem, utána maga Dávid Ferenc, aki katolikus pap volt, evangélikus püspök is lett, majd áttért a kálvini irányzatra, akkor annak is vezetője volt, az se tetszett neki, akkor létrehozta már 1565-ben januárban Ulafehérváron tartott hitvitákon már az unitárius tanokat hirdette, és márciusban a tordai országgyűlésen akkor a megjelent Kolozsvár és környéke lelkészei aláírták, hogy az új hitre ugye áttérnek, és ekkor kiadták 1566. november 30-án részországgyűlés tartottak Nagyszebenbe, és János Zsigmond kiadta az utasítást, hogy mindenki Blandrata Györgytől függjön, és a Csíkot felszólították, hogy térjenek át, és a nagyváradi káptalant. Hát télen nagyon nem lehetett úgy hadakozni, de december 10-én a nagyváradi káptalant a királyi biztosok, tehát végrehajtók, azok megtámadták a papok egy részét, kanonokok egy részét, megölték másokat, a kőrösbe dobták. Szerencsés volt az, aki el tudott menekülni. Síkba pedig Telegdi Pált udvarhelyi unitárius vezetőt, aki dészláv származású volt, tehát őt bízták meg. Ő pedig nagyon jól tudta, hogy télen nem lehet hadakozni, tehát arra várt, hogy majd, amikor Somjon úcsúra összejönnek pünköstkor, akkor fogja megtámadni. És egy lengyel jezsuita diplomata értestette a csíkiakat, és István gyergyóalföldi pap, ő május 8-ától megindult és végig predikálta a falvakat, hogy hitük védelmére jöjjenek Somjóra, védjék meg a szent hitet, és ha nem tudják megvédeni, akkor meneküljenek Moldvába. Ez tény volt. Ugyanis Mátyás király alatt is volt, hogy a husziták, akik a déli részen, Szörénység vidékén és mai Jugoszlávia, bocsánat, Szerbia területen éltek, hát azok a Dunán lehajóztak, megszöktek, és a Szereten és a Pruton mentek föl, mert a moldvai vajda befogadta, ők alapították Huszmárosát, ugye, és még vagy két települést, tehát volt a történelemben ilyen, vagy legyen az, hogy Mátyás király alatt a székelyek maguk Báthori István vajdát váltsa le, mert ha nem, itt hagyják, és átmennek, áttelepülnek Moldvába. Ez, tehát ez történelmi, ez tény. És akkor ugyanezt akarták tenni, de értesültek kellőképpen, és a Túlvajos tetőnél a hármas keresztül északnyugatra, ott az úton kell menni, és a patakon kell a Hargitáról lefolyó pataknak az átjárójánál úgy az északi, mint a déli része ilyen nagyon mocsaras. És na, ott volt az ütközet, és megtérítették a támadókat. Hát akkor ismét fogadalmat tettek a székelyek, hogy a szűzanya segített nekik, hát ezt évről évre megtartják. Hát karácsonykor és húsvétkor minden jótett lélek hazamegy, a családjával ünnepel. A harmadik nagy ünnep, ugye a pünköst. A Székelyföldön nem otthon, hanem Somjón ünnepelnek. Fogadalomból. Mert olyan történelmi ténynek állítottak az ősök emléket, amit nem lehet letagadni. És erről dokumentumok is vannak. Nem a Mohai Tamás néprajzos professzor úr elgondolása, hanem én magam is Gyulafehérváron találkoztam, és be is mutattam, még Jakubinyi György érsekatyával lefordítottam magyarra, hogy legyen a fordítás tökéletes, és összegyűjtöttem közel 31 néhány dokumentumot 1571-ből is, és különösen igaz, hogy jezsuiták 1586-ban a nagy pestis, kolozsvári pestisben 20 jezsuita halt meg, a többi ide menekült Síksomjóra, és a jezsuitáknál kötelező volt, hogy jártak negyed évente, ilyen dokumentum diplomagyárusok voltak. Beszámolót kellett írni a rendi előjáróságnak negyed évente, a tartományfőnöknek, és a helyi háznak, és ez a domos históriájukba megörökítették. Például 1729-ben Péterfi székelyudvarhelyi ferences házfőnök engedélyt kért a jezsuitáktól, hogy lemásolhassa a történetet. Ugyanezt lemásolta Cserei Farkas történész, és egy példányt a Gyulafehérvár érsekségnek is megküldett. De én 1735-ös Csíki papságnak a levelét is megtaláltam ott, mert akkor történt, hogy Szentegyháza kápolnásfalú lövéte udvarhelyhez csatolták ezeket, létrehozták az udvarhelyi felsperességet, és leírják, ez a két falu népe, kápolnás és szentegyházi hívek, hogy olyan szegények vagyunk, hogy egyházi ügyekbe Csíkba kell menni, a polgári ügyekbe udvarhelyre, hogy mi nem akarjuk a csíkiakat megbántani, mert annak idején az ő elejük, a mi elejünk megegyeztek, hogy oda tartozunk, mert minket a Szent Hídben véres fegyverekkel és a saját vérükkel a csíkiak védtek meg. Tehát ezt leírják. Ugyanakkor a csíki papságnak is a levele, tiltakozó levele van a csíkiaké, mert püspök úgy döntött, hogy visszacsatolja udvarhelyhez ezeket az egyházközségeket, akkor azt írják, hogy uti annales e traditiones testantur, az évkönyveinkkel és a hagyományainkkal is igazoljuk, hogy ettől a év tanítástól a mi eleink védték meg őket, és az ő eleik ugye megfogadták, hogy ide tartoznak. Na de nézzük egy kicsit korábbról, ezzel igyekszem befejezni, hogy Síksomlyó azért lett olyan központi a székelyeknek, mert Nagy Lajos uralkodása kezdetén az édesapja Károly Róbert ugye meghal, és akkor 1342-től 82-ig 40 éven át uralkodott Nagy Lajos, magyar király, aki vagy 18 alkalommal végigjárta, végigutazta a Székelyföldet. És az uralkodása kezdetén hát a Szeret mentén megtelepedett, és a Szarmata síkságon megtelepedett az Aranyhorda nyugati ulusza, nyugati ilyen szárnya, hát mindegyre betört a Székelyföldre, Brassóba, Háromszékre, Csíkba, Besztercére, és ekkor a székelyek például Csíkban a vásár helyét is áttették a mai Csíkszeret a területére. Azelőtt Borzsova és Délne közötti részen ott volt a vásár, hiszen Szent Mihálynál volt a Moldvából bejövő út, szép víz fele, ott nem volt, 1804 és 5-be építették meg a gyímesek fele azt az utat, tehát, és akkor Laszkvi Endrét utasította, aki a székelyek és a szászok főispánja volt, ugyanakkor a testvérét, Istvánt, Laszkvi István Vajdát helyettesítette, mert ő Itáliában harcolt, és 40 ezer székellyel, ahogyan Küküllei János leírja, háromnapos küzdelembe ugye legyőzik a tatárokat, tatárvezérnek a fejét veszik, és felszabadítják a moldvai szeretmenti részeket, ahol magyarok és székelyek ugye élnek, és majd a magyar király uralma alatt a Moldva folyócska völgyébe, ugye Drágos nevezik ki, utána jött Bogdán, stb. És a győzelem emlékére 1352-ben Laszkvi Endre és a székelyek Csíksomlyon és Szárhegyen pálus kolostort hoztak létre, mert a pálusoknak egy kis darabka földet kellett adni, kis templomot, mert a fogadalmukban benne van, hogy Isten segítségével és kétkezi munkájukkal tartják el magukat. Tehát nem kellett mind a benciseknek, s más szerzeteseknek nagy kolostort építeni szegény és vidéken, tehát mindenütt a pálosok az ország határa mentén megjelentek, és a pálosok voltak itt. És 1421-ben, 1432-ben II. Murád szultán Brassótól Besztercig a székelyföldet megontotta, felgyújtotta a templomokat, lerombolta, stb. És ekkor a pálosok nagy része elpusztult, de a túlélők a szent helyeiket nem hagyták fel, és a remetessége így maradt fent Somjon, és 1484-ben 8. Ince pápa pünkös szombat és vasárnapra minden pálos templom és kápolna részére teljes búcsút engedélyezett. Tehát a teljes búcsú nyerész pünkös szombatján a Szálvátor kápolna az a Kisomjó hegyéhez fűződik, majd 1442-43-ba Hunyadi János erdélyi vajda a király nevébe és Újlaki Dénes ferences pápai követ az obszerváns ferenceseknek adta át konventként, és ez azt jelenti, 12 fölszentelt papja van, akik közül 2 középiskolai tanítás végez. Ezt jelenti a konvent. Tehát 1448-ban elkészül, ferencesek itt vannak, a pálos remeték kint a Somjó hegyén, a Szálvátor kápolnánál, és a székelyek 1567. május 17-i győzelemre ismét fogadalmat tesznek, és azóta Máriás zászló kereszt alatt jövünk. Hát a búcsút ugye áldozattal járják, az áldozat legyen az, hogy megtisztítjuk a lelkünket, imádkozunk, és próbálunk testvéri közösségbe lenni egymással, akit a történelem úgy meghányt, vetett, megrostált, és akkor emlékezzünk meg a papjainkról is, ne hagyjuk ki őket. A mai nap Máté Ferenc nyugalmazott Berezki plébános 2018-ban hunyt el, 22-én holnap Bálint Jenő gazdasági igazgató Gyulafehérvárt 94-be, 23-án Boros Imre Madéfalvi plébános 1990-be, 24-én vasárnap Stöck Hermenegild ferences Németországban 1988-ban hunyt el, és kedden megemlékezünk Kicsit Béla Csigdán falvi plébános 57-ben, Páter Genszki Jukondián ferences András falván 1969-ben hunyt el, Papdebolo Lambert ferences Kőrösbányán 75-ben, Páter Benedek Fidél ferences tartományfőnök Esztellánke 79-ben, Csavar Tibor nyugalmazott Görgényi Üvegcsős plébános 2022-ben, és kívánjuk agyuram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent János evangéliuma 17. fejezetéből van. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, te én bennem. Hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Kedves Mária rádió hallgató testvéreim, az Úr Jézus a főpapi imájában, nagy hálaadásban nem csak az apostolokért, hanem akik a szavukra hinni fognak Jézusban, értünk is. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán imádkozott azért, hogy egyek legyünk. A Jézus szerezte isteni élet, ez a kegyelem. Kegyelem bennünk, amit a hit és a keresség által kaptunk meg. Mi Krisztusba oltottunk. Ő a szőlőtő, mi a szőlővesszők. És minél több nedvet kap a szőlővessző a szőlőtőtől, annál gyümölcsözőbb lesz a szőlővessző, vagyis a mi életünk. Azt mondja az Úr, hogy megosztotta a dicsőséget, amelyet ő kapott. Tehát minden szellemi, lelki, testi, ami az Isten világában kompatibilis, megfelelő, azt megkapta Jézus, és ezt közölte velünk. A megszentelő és a segítő kegyelmeket megadja nekünk az Úr, és pedig azért, hogy szent háromságos módon tudjunk élni, hiszen az Atya a szent háromságban, ő a kezdeményező. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. De ugyanakkor a bűnbe esett embert megváltani, itt küldjek, és a fiú vállalkozik, itt vagyok én, engem küldj. Elfogadja az Atyától a küldetést. Tudtul adja nekünk mindazt, amit az Atyától hallott. Elfogad bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, bűnösöknek. A vele való járásra kér föl, kövessük őt, és elvezet az Atyához, mert ő az út, igazság és élet. Tehát tudjunk befogadók lenni, mint Jézus Krisztus, és a Szentlélek a Szent Háromságban, az állandó szeretett kapcsolat az Atya és a Fiú között. Mi is a családban, munkahelyen, a sportban, a fociban, a jégkorongban is szent háromságos módon kell élni, dolgozni és sportolni, játszani. Tudjuk mindig a jót kezdeményezni, tudjuk a jót elfogadni, és tudjunk csapatba, közösen, együtt a jóért, Isten ügyért is dolgozni. Legyenek mindnyájan egy, amint mi vagyunk. Jézus ezért imádkozott, hogy itt a szeretet, ott, ahol a jót kezdeményezik, befogadják, együtt dolgoznak, ott szerető öröm van, ott élet van, és ez a földi élet már a mennynek az előíze. Próbáljuk el, próbáljuk meg naponta ezt megtenni.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymás.

Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentlélek 9. 7. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Milyen különös, sőt fájdalmas ellentmondás feszül a modern kor emberének szívében. Olyan világban élünk, ahol a gépek türelmesen várják az ébredést, alvó üzemmódban készen arra, hogy egy gomnyomásra életre keljenek. És közben, mintha éppen a mi szívünk lenne kikapcsolva. Töltjük a telefonokat, de ritkán töltődünk rá arra az egyetlen valóságra, amely életet ad. Követjük a 24 órás hírcsatornákat, de valahogy nincs időnk arra az egyetlen kérésre, amelyet Jézus Krisztus olyan komolyan mondott: szüntelenül imádkozzatok. A média informál, és közben formális. Nem csoda hát, ha a lelkünk nem talál nyugalmat. A politikai csatározások, a vélemények vihara, a világ zajai elterelik figyelmünket arról, ami az emberi élete legmélyebb célja, az üdvösségről. A léleknek szüksége van egy erős kötérre, amely megtartja, amely Isten jelenlétéhez köti, mint horgony a hajót a viharban. Kempis Tamás tanácsaim, kerüljünk mindent, ami Istentől elvon, ma sokaknak már szinte érthetetlennek tűnik. Azt gondoljuk, a középkor emberem más világban élt, más lehetőségekkel, más tempóval. De ez nem igaz. A lélek ma is ugyanarra vágyik, mint akkor. Csendre, szeretetre, Isten közelségére. Újra meg kell tanulnunk azt, amit Jézus Krisztus mutatott meg. Hagyni, hogy a testvér birtokba vegyen minket. Hogy a szeretetünk egészen odaadott legyen. Hogy engedjük, a másik ember fogyasszon el bennünket, mintha egy másik eukarisztia lennénk. Istennek felajánlott élet, amelyből mások erőt meríthetnek. Újra fel kell fedeznünk az egyszerű, tiszta, szép életet. Úgy élni és úgy imádkozni, hogy másnak is jó legyen. Ez Isten előtt kedves. És ez az, ami emberivé teszi életünket. Ez az, ami a szívünket újra bekapcsolja. Nem a világ zajára, hanem az örökké valóság halk, de erős szavára. Ebben segítsen mindannyiunkat, pünkösd várásunk 7. napján a Szentlélek.

Küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld uram, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét, örömét.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: Bodor Barbara Mónika,
2: Ferenc Emese
0: és Sebessini Velda.
2: Úgy megszoktam, hogy mindig utoljára köszönök be, hirtelen nem tudtam, hol vagyok.
0: Hogy vagytok, lányok?
2: Hú. Hát ebben a hangzavarban, ami most jelen pillanatban van, szerintem elkezdődtek a kolozsvári román napok, úgyhogy azt hiszem, egész hétvégén ezt fogjuk hallani. Én nagyon-nagyon fáradt vagyok, tényleg most érzem, hogy fáradt vagyok. Úgyhogy várom, hogy aludjak végre egy jót.
1: Hát most egy icipicit én is fáradtnak érzem magam, úgy most elég sűrű hetek vannak, szessziók, meg mindenféle beadandóknak az utolsó határideje, úgyhogy most egy icipicit fáradtam, de lelkesen és várakozva, úgyhogy egyébként jól úgy összességében.
2: És te?
0: Én is ehhez a zajhoz tudnék kapcsolódni egy kicsit, mert most már olyan idő van, hogy az ablak mindig nyitva van, és hogyha az ember olyan helyen lakik, ahol pont szoktak lenni az ilyen központi események, akkor elég zavaró tud lenni, hogy van igényünk a friss levegőre, de közben pedig olyan zenét hallgatunk, amit nem szeretnénk. Úgyhogy ma ezt én is többször elgondoltam, hogy most csak úgy csendre lenne szükségem, és most az az egyetlen vágyom, hogy így csend vegyen körbe. Ami Kolozsváron eleve is nehéz, de így ilyen események alkalmával meg pláne. De egyébként jól, és úgy jól telnek ezek a májusi tavaszi napok, vagy úgy örülök ennek a jó időnek, viszont ami mostanában van így az esővel együtt, és hát ami a héten így még bennem volt, az a hétvégére való készület, és az fogalmazódott meg bennem, hogy annyira igényem lenne egy pünkösdre való adventre, egy ilyen 140 napra pünkösd előtt, ami igazából van is, mert hogy húsvét után igazából a pünkösd az, ami következik, és nagyjából annyi időre van a két ünnep, viszont annyira azt érzem, hogy így szükségem lenne egy intenzívebb advent időszakra, csak pünkösd előtt. Nem tudom, hogy ti hogyan készültök a hétvégére.
2: Én is így voltam vele, pont ma fogalmazódott meg, hogy én nem tudom, úgy telnek a napok, azt se tudom, milyen nap van, de az, hogy holnap után csíksomlyai búcsú, azt nem tudom felfogni még, vagy nem ért el a tudatomig, hogy tényleg itt van, vagy itt van ez az ünnep, vagy hogy nézem a gyalogos zarándokokat is, hogy mennek esőbe, szélbe, meg minden is, nem tudom, most valahogy az volt bennem, hogy úgy elindulnék gyalog. Vagy hogy úgy ennek az igénye, hogy egy kicsit így magad mögött hagyni mindent, és oda menni. Úgy évek óta nem tudok menni a csíksomlyai búcsúra, és valahogy hiányzik, mert tényleg gyerekkoromtól fogva minden évben ott voltam. Úgyhogy ez a hiányérzet, ez nekem nagyon, nagyon erős.
1: Valahogy most én is így ehhez tudnék csatlakozni, hogy olyan felfoghatatlan, hogy itt van, és nyilván én egészen másként is tudom megélni, vagy más annak a hangulata, amikor például úgy szoktam rá készülni, hogy otthon vagyok. Valahogy talán otthon ez így sokkal szembetűnőbb, és sokkal, sokkal intenzívebb maga az a tudat, hogy jön csíksomlyó, és jön a búcsú, és jön pünkösd, de itt egy kicsit úgy, én is azt értem, hogy elvesztem a hétköznapokba úgy az utóbbi időbe, és pont amit Mesi is mondott, hogy így azon kaptam a héten, nem is tudom, tegnap előtt volt talán, hogy így szembe jött velem is egy videó, hogy mennek az arándok, és még elgondolkoztam, hogy ez nem tavalyi videó. Tényleg idei, és akkor ez vagy hát ez idei. Viszont most így pont arra gondoltam, és a másik meg, hogy általában én vagyok az nálunk a családban, aki így előre készül, és akkor hahotázza, hogy csíksomlyai búcsú, és indulni kell, és menni, és szervezni, és rájöttem, hogy ma volt az első alkalom, hogy így megkérdeztem az otthoniakat, hogy akkor megyünk-e. Úgyhogy ebből is látszik, hogy úgy nem fogtam még fel, hogy ennyire közel van, de hogy pont arra gondoltam, hogy így ma este akarok erre kicsit több időt szállni, hogy kicsit elvonulni, és ezen így elmélkedni, és így erre időt szállni, hogy erre úgy lélekbe tudatosan készülni.
0: Hát akkor remélem ez a rádió műsor egy kicsi előszobája lesz ennek a készületnek, mert hogy így ennek a gondolatnak, amit én szerettem volna ma beszélgetni veletek, És Szent Ferencnek az életéből kerestem egy Szentlélek pillanatot, amit gondoltam, hogy felolvasok, és hát akkor ezzel készüljünk a hétvégi ünnepünkre. Boldogságos Ferenc atyánk tehát napról napra jobban eltelt a Szentlélek vigasztalásával és kegyelmével, és egy pillanatra sem szűnt meg szorgoskodva és teljes odaadással újjáformálni új fiainak lelkét. Különösen arra tanította őket, hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség ösvényén. Egy napon, miközben az Úr irgalmaságán és vett jótéteményein álmélkodott, és egyben jelet kért az Úrtól annak megmutatására, hogyan kell neki és övéinek a tökéletesség útján előre haladniuk, rendes szokásához híven imádkozó helye felé tartott. Sokáig időzött ott, s félelemmel és rettegéssel kérlelte az egész föld urát, s miközben lelkének keserűségében, gonoszul eltöltött éveire gondolt, mindegyre csak ezt hajtogatta: Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek! És íme abban a pillanatban kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan édesség öntötte el szívét, lelkét. Mintha csak kicserélték volna, kezdett magára eszmélni, azok a kínzó érzések és azok a nehéz felhők, melyek a bűntől való félelem következményeként nehezedtek szívére, egyszerre felszakadtak, s helyükön összes bűnei megbocsátásának bizonyossága és a kegyelembe való élés biztonsága áradt el. Erősödjetek meg, kedveseim, és örvendjetek az Úrban. Ne szomorkodjatok azon, hogy keveseknek látszotok, és ne csüggesszen el benneteket se az én, se a ti egyszerűségtek. Mert íme az Úr szent igazul megmutatta nekem, hogy töménytelen nagyra növeli számunkat, és a föld szélső határáig elterjeszt bennünket. Itt az idézet vége, és egy picit próbáltam is rövidíteni a történetet, és hát ugye arról szól a történet, hogy Isten hogyan mutatja meg Szent Ferencnek, hogy a rendben többen lesznek a későbbiekben, és hogy ez mennyire egy, ezt az esemény mennyire egy ima keretezte, illetve annak a szándéka, hogy a bűnein elmélkedett és az imádkozó helyére tartott. És pont így a csíksomjói búcsú jutott eszembe, hogy mint ima hely, amely nagyon sok mindenkinek jelenti a pünkösdöt. És hát amit olvastam, ugye azt mondja Szent Ferenc, hogy kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan édesség. És valahol így ezt látom, hogy így jellemezte a Szentléleknek a betöltését, amikor így ezek a gondolatok őt elárasztották, és az lenne a kérdésem felétek, hogy ti hogyan jellemeznétek a Szentléleknek a jelenlétét az életetekben? Mint nagyon szép, amit Szent Ferenc mond.
2: Barbie kezdte egyet.
0: egyet.
2: Igen.
1: Jó. Nekem érdekes, mert egyébként így, amíg nem jöttem Kolozsvára, addig egy tudatosan nem volt része az ima életemnek például a Szentlélek, tehát csak annyira, amennyire így nem tudom, a templomba halljuk meg ilyesmi, de hogy tudatosan az, hogy külön, és akkor lehet kérni a Szent Lelket és a Szentlélekhez imádkozni, és hogy annak mekkora ereje van, ez így nem volt meg az én életemben. Én ezzel akkor találkoztam, amikor feljöttem Kolozsvára, és akkor nyilván bekerültem több közösségbe, meg úgy, és akkor ott így először egy ilyen wow élmény volt, hogy ekkora jelentősége van a Szentléleknek. Én mindig valahogy csak így Istenről, meg Jézusról gondoltam, hogy nekük ekkora jelentőségük van, és nekem így az elmúlt néhány évbe kezdett megerősödni egyáltalán a tudatosságom a Szentlélekkel kapcsolatosan, és most már valahogy én is ilyen szép szavakkal tudnám leírni, ahogy Szent Ferenc is, hogy tényleg van benne valami édesség, valami. Ugyanakkor így az én fejemben mindig, hogyha a Szentlélekre gondolok, vagy például amikor én a Szentlélekhez imádkozok, akkor egy ilyen, de valószínűleg azért, mert egy kicsit így is ábrázolják meg, hogy ez jelenik meg, amikor olvasunk róla is, de hogy egy kicsit ilyen erős, tűzi, nem is tűzies, de ilyen kis felhőszerűen jelenik meg, de valahogy ilyen narancssárga tűzies felhőszerűen, hogyha így el akarom képzelni, hogy az én életemben hogy van jelen a Szentlélek, de hogyha nem így elképzelésszerűen, hanem úgy lelkiség szempontjából, akkor én azt gondolom, hogy ma már úgy tényleg az ima életemnek a része, és ma már abszolút az ő erejére tudok hagyatkozni, tehát, hogy, és ez nekem egy nagyon nagy dolog, hogy az elmúlt években ekkora szerepet kapott. Meg egészen más így megélni a pünkösdöt, hogy tudom, hogy mekkora jelentősége van ténylegesen a Szentléleknek.
2: Hát én veled szemben kicsit ünneprontó leszek.
0: Pedig az ünnepre készülök.
2: Igen, amúgy igen, de hogyha őszinte vagyok magammal meg veletek, persze, akkor én így egy kicsit ezen gondolkodtam, vagy úgy minden évben megfogalmazódik bennem, hogy én talán most sem értem és élem igazán azt, hogy ki ő nekem. Vagy hogy úgy gyerekként fel nem fogtam, hogy Szentlélek, annyit tudtam, hogy galamb, de hogy a galambot hogyan lehet hozzá kapcsolódni, és miért pont galamb, és közben meg eszembe jutott az is, hogy én nem szeretem a galambokat, akkor ez hogyan kapcsolódik a Szentlélekhez, hogy akkor én nem szeretem a Szentlélekhez. Na szóval ilyenkor szerintem az ember fejébe sok minden megfogalmazódik, és egy kicsit sokáig, de talán mondhatom, hogy mai napig így vagyok ezzel, hogy ilyen révúszokba levő valami, valaki. Tudom, hogy van. Tudom azt is, hogy az életem szerves része, de olyan viszont nincs, hogy mondjuk külön úgy hozzá fohászkodnék, vagy az ő személyével kezdenék valamit. Valahogy én nem, nekem ez nem megy, vagy nem tudom. Emlékszem, amikor gyerekkorunkban kellett rajzolni vallás órán, megfogalmazódni, vagy hogy mi, hogy látjuk mi a szent lelket, akkor én nem tudtam semmit rajzolni. Olyan volt, hogy fehér lapot adtam be. Vagy elkezdtem rajzolni egy galambot, utána meg áthúztam a galambot, mert rájöttem, hogy de ennek semmi köze az egészhez. Akkor meg miért? Mert hogy valami belém ivódott, és azért van egy szimbóluma, vagy ez hogy van. És akkor érdekes, mert hogyha most, vagy most kellene lerajzolnom a szent lelket, lehet, hogy most is egy üres lapot hagynék. Mert hogy még valahol mindig így van bennem, vagy így mutatkozik meg.
0: Amúgy most, hogy említetted a gyerekkort, én sem emlékszem pontosan, hogy akkor mit gondoltam a Szentlélekről, viszont eszembe jutott az is, hogy mennyire érdekes az, amit vallás órán tanítanak, és ami által a gyerekek ezt megtanulják. Vagyis, hogy pont ebben a fél évben tanultunk róla, hogy ennyi idősen az ember még egy lapra teszi a Disney hősöket Jézussal és ilyenek, úgyhogy az ember még nem tud különbséget tenni, de érdekes, hogy a későbbiekben mi az, ami meghatározza. Egyébként én is hasonlóan vagyok a Szentlélekkel, hogy én is talán a Kolozsvárra kerülésem után mondanám azt, hogy az ima életem része, és így a teológiai tanulmányaim, meg a közösségekben való jelenlétem így együtt kovácsoltak egy vágyat, meg egy nyitottságot a szívemben arra, hogy a Szent Lelket is megismerjem, és hogy így tényleg a Szent Háromságos Egyistent szólítsam meg, és persze Atyát, Fiút és Szent Lelket is külön benne, és hogy ebben a misztériumban még inkább elmélyedjek, és talán tényleg itt a Kolozsvárnak az eredménye, vagy itt az itteni éveinek az, hogy ezt a misztériumot még inkább vágyom megérteni, és vágyom, hogy az életem része legyen, mert amikor a Szentírásban is olvassuk, hogy mi vagyunk a Szentléleknek a temploma, és a Szentlélek annyira közel van hozzánk, hogy bennünk lakik, annyira felfoghatatlan dolgok, de olyan szépek, és közben így azt látom, hogy így az utóbbi években boncolgatom ezt még inkább a személyes életemben és az ima életemben is. Úgyhogy nem tudom, hogy szebbet tudnék elfogalmazni, mint Szent Ferenc, de az biztos, hogy sok nyitottságra hív és vár. Úgyhogy emiatt is van egy kicsi hiányérzetem, hogy maga a liturgia is miért nem szentel több időt arra, hogy a pünkösdel foglalkozzunk, vagy hogy munkaszüneti szempontokból is, hogy miért nincs több szabad nap arra, hogy a Szent Lelket is ünnepeljük, mint Jézus születését.
2: Igen.
0: Úgyhogy ezek ilyen érdekes kérdések, és elgondolkodható kérdések is. Következő kérdésem, ha már így a Szentlélek jelenléténél tartunk, vagy a Szentlélek pillanatoknál, hogy Szent Ferenc esetében is fogalmaztam, hogy ti milyen jelekre vagytok fogékonyak, hogy itt a szövegben is olvastam ezt, hogy Szent Ferenc ebben az imádságban egy jelet kért az Úrtól, és bár Isten itt nagyon erősen és nagyon nyilvánvalóan mondta neki az üzenetet, vagyis hogy az ígéretet, hogy többen lesznek majd rendben. Úgy azt gondolom, hogy a Szentlélek is nagyon nyitottan közli felénk azt, amit mondani szeretne bennünk a lelkiismeretünk által, meg sokszor tényleg nem csapásszerű jelek által, de hogy azt gondolom, hogy azért vannak olyan jelek, amikre így mindig így akár utólag is, de azt tudjuk mondani, hogy ez a Szentlélek műve. És hogy van-e ilyen tapasztalatotok, vagy hasonló élményetek ezzel kapcsolatosan? Barbie nagyon szépen mosolyog.
1: Gondolkozom, hogy az előbb kezdtem én, akkor most kezdni messi, vagy
2: kezdtem. Kíváncsi voltam, emlékszel-e rá?
1: A memóriámat.
2: Kezd nyugodtan.
1: Kezdem én, jó. Nekem szoktak lenni, én néha úgy el is gondolkodok, hogy rendben van-e az, hogy kérek ilyen jeleket, vagy hogy néha nem-e túl sokat kérek. Istenem vagy Szentlélek, mikor, akitől kérem, de hogy sokszor így tényleg a Szentlélektől, hogy csak adj egy jelet, csak egy jelet, csak még egyet, csak még egyet, hogy bizonyosodjak meg. És egyébként szerintem több ilyen is van így a hétköznapokban, hogy nem tudom, ha azt akarod, hogy valahova nem menjek, akkor intézd úgy, hogy elkések, vagy nem tudom, és pont hát egy ilyen nagyon intenzív élményem van nemrégiből, hogy egy eseményre ilyen nagyon random módon kerültem oda, hogy nem volt előre betervezve, de aztán mégis úgy alakult, hogy elmentem, viszont amikor oda mentem, akkor így egyáltalán nem tudom, hogy miért, vagy mit keresek itt, hogy haza akarok menni, és akkor ott leültem, és kezdtem imádkozni, hogy a Szentlélekhez, hogy áradj ki, és adj nekem egy jelet, hogy itt kell legyek, vagy nem kell itt legyek. Csak egy jelet. És akkor jött egy olyan tanítás, egy olyan előadás, ami így, minthogyha kifejezetten nekem címezték volna, hogy Barbie, pont, pont, pont, pont, pont, és pont. És akkor tudtam, hogy de jó, itt kell legyek. De akkor még voltak bennem kérdések, és akkor már így az esti imánál így azt mondtam, hogy na jó, holnap is küldj valami jelet, mert ha nem, akkor ebéd időben én eljöttem. Tehát küldj egy jelet. És másnap is volt egy olyan tanítás, amire így azt mondtam, hogy fú, hát ezt kihagytam volna, és hogy ez biztos, hogy ez direkt nekem van címezve. Szóval, hogy ilyen szinteken vannak tényleg, hogy ő úgy küld jeleket, hogy azt kérjük. Én azt is hiszem, hogy néha úgy is küld, amikor nem is kérem konkrétan ezeket a jeleket, csak tudja, hogy nekem arra a jelre éppen szükségem van ahhoz, hogy tudjak előre lépni egy lépést.
2: Azt hiszem, hogy ehhez viszont tudok csatlakozni. Úgyhogy most nem lesznek ünneprót. Tényleg amúgy most jutott eszembe, ez csak poén, valamelyik nap kértem valamit az Úrtól, és leesett egy galamb az égből, úgyhogy lehet az volt a válasz a kérdés.
1: Élő volt.
2: Igen, gondolom. Aztán nem lett az, na mindegy. Lehet, hogy ez volt válasz. Ennél konkrétabb jel nem kell, igaz? Abszolút. De amúgy szoktam így figyelni erre, hogy vannak periódusok, amikor így mondom, hogy aj, uram, adj már valami jelet, hogy mit kell csináljak, vagy hogy kell csináljam, vagy hova rakjam, vagy mit csináljak, vagy nem tudom mi. És akkor valahogy megszületik bennem. Vagy elindulok sétálni. Úgy szeretek sétálni, mert olyan kreatív ötleteim támadnak séta közben, vagy annyi mindenre így rá tudok fókuszálni, hogy nagyon, és akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy na jó uram, akkor mutass valami jelet. Múltkor például egy ilyen volt, szembe jött velem egy dankóros kislánya az utcán, nem tudom már mit kértem, vagy mit nem, vagy mivel voltam elégedetlen, tudom, hogy elégedetlen voltam valamivel, és akkor így nagyon erősen ez volt bennem, hogy de miért, hogy már elegem van, és hogy így veszekedtem, meg perlekedtem az Úrral, és szembe jött velem egy dankóros kislány, rámosolygott, utána megölelt. Mondom, hú, itt van az élő bizonyítéka annak, hogy de hát ember, hát én mit mind nyavajgok itt most így hirtelen, mert hogy tényleg ez így olyan szép volt. Vagy ilyen számtalan van tényleg, vagy akár amikor egy hajléktalannal találkoztam, és elkezdtünk beszélgetni, amikor pont egy ilyen periódusban voltam, hogy úgy minden összezuhant, és úgy nem láttam a mélyből ki, és akkor ilyenkor jöttek ezek a, hát mondani, pofoncsapások néha, hogy hát jó, de azért nézzél körül is. Úgyhogy én a jelekben nagyon tudok hinni, meg igen, azért sok a jelet kérek az Úrtól.
0: Hát ez nagyon szép volt. Ezen elérzékenyültem, az annyira szép volt, hogy bele is éltem magam. Egyébként az jutott eszembe, hogy pont a héten gondoltam azt el, a hét elején, hogy milyen szép ez a május, hogy így egész májusban minden nap ezzel keltem fel, hogy olyan szép ez a május. És a hét elején kedden volt egy vizsgám, és hát akkor még úgy volt, hogy csütörtökön is lesz egy vizsgám, és ez a végzős év, ez ilyen, hogy meg vannak fűszerezve vizsgákkal, de közben dolgozat is van, és szervezni is kell az utolsó napokat itt. Úgyhogy ez nem kis munkával jár, meg nem kis felelőssége, meg mindenféle események is lesznek, úgyhogy meg mindenhol is ott kéne lenni, és szuper képességekkel kéne lenni felruházva. Szóval, hogy így pont elgondoltam, hogy olyan szép ez a május, de olyan sok ez a május, és annyira szeretném ezt a szép tavaszt megélni, és aztán így átcsúszni júniusba, de valahogy még a pünkösdre se érzem, hogy úgy tudnék készülni, ahogy szeretnék lélekben, és vajon a ballagásomra se tudok majd úgy készülni, hogy szeretnék, mert hogy minden így tornyosul és egymásra épül, és azt érzem, hogy ha már egy dolgot is kipipálhatok, akkor azért is boldog vagyok, de az még nem jelenti azt, hogy meg is tudom úgy élni a dolgokat, ahogy történnek. És a héten így annyi minden magától megoldódott, szóval, hogy ilyen dolgok, hogy elmaradt egy vizsgám, mert kiderült, hogy nem is kellett volna kiárni a tantárgyat, szóval, hogy igen, de hogy maradunk igazából a tudással, de már csak az egy vizsga is, hogy nem lesz, meg határidők tolódtak ki, és írtak emberek, hogy ők megcsinálták azt, ami az én dolgom lett volna, és összesen beszéltünk, és annyi minden így oldódott meg, még csak kedd este volt, és néztem, hogy hát a héten már csak a dolgozatírás az én feladatom, igazából a saját dolgom. És pont ez a gondolat tört fel bennem, hogy annyira szép, hogy ha én nem aggódom túl, és tényleg átadom a Jóistennek a kezébe, és engedem, hogy a Szentlélek lélegezzen fel bennem, akkor én is egy teljesen új erőre kapok, vagy hogy oldja helyettem a dolgokat, én csak kell igazából engedjem. És amúgy a sétához én is tudok kapcsolódni, nekem is egyik kedvenc tevékenységem, hogy csak sétálok, és egy ideig még nézegetem az embereket, és figyelek a kocsi zajára, és utána elkezdődik egy ilyen belső ima, és van egy kedvenc gondolatom, amit mindig szoktam így hangoztatni, amikor nem sikerül így belsőleg lecsendesedni, hogy nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Biztos, hogy ismerős ez az ének sok mindenkinek. És azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy volt-e olyan, hogy ima hatására valami teljesen kicserélődött bennetek? És ezt most értsétek úgy, ahogy szeretnétek.
1: Ezt köszheted?
2: Én is azt akartam mondani. Nem, az... nem is tudom. Nem tudom, hogy nehéz kérdése, vagy könnyű. Most azért sem, mert például fel tudnék idézni egy csomó olyan helyzetet, amikor azt éreztem, hogy igen, de olyat is, amikor azt éreztem, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, ilyen kettősség van velem ezzel kapcsolatban bennem. De itt talán úgy erősen, igen, egyszer, mikor jöttem le így dolgozni, sétálva, betettem a YouTube-on egy rózsafüzért, és mondtam közben magamba, és akkor is valami nagyaltam meg, valamire megoldást kerestem, és végül emlékszem, hogy amikor beértem dolgozni, hát egy ilyen pár óra múlva igazából jött rá a megoldás. Most nyilván ezt is betudom annak, hogy igen. De az amúgy ilyen nagyon sok volt szerintem, csak sokszor nem tudatosítom, vagy nem szentelek elég figyelmet annak, hogy ez viszont amiatt történt, mert azelőtt pont imádkoztam ezért. Vagy sokat imádkoztam.
1: Igen, abszolút. Ez én is tudnék csatlakozni. Nekem például, ami így, én nagyon sokszor, több alkalommal szoktam például ima kilencedeket kifejezetten végezni valamilyen kifejezett szándékkérés, és ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, főleg olyan helyzetekben, amik mondjuk úgy előre láthatóan, én inkább ilyeneket tudnék felidézni így magamban, amik úgy előre láthatóan azt láttam, hogyha ott minden összejön úgy, ahogy most látom, és minden vihar felhő összecsap, akkor ott valami nagy konfliktus lesz, vagy békétlenség, és akkor úgy azért ajánlottam fel mondjuk egy kilencedet, hogy úgy szépen minden megoldódjon, és valahogy szépen minden megoldódott, és a végén úgy békésen elslusszantak a dolgok, úgyhogy ilyen szempontból én igen, az imának az erejében nagyon-nagyon sokszor, vagy bennem például, ha már itt kérdezted, hogy ima hatására történtek-e változások, azért szoktam néha, hogy mondjuk ha van egy helyzet, amiben nem kellene annyira elfogult legyek, vagy például emberekhez másként kéne hozzájak, de valamiért van egy érzés bennem, ami nagyon erősen tombol, viszont az elmém és a szívem tudja, hogy nem kellene, de valamiért mégis, akár egy ellenszenv, akkor szoktam imádkozni, hogy ez úgy forduljon meg, és akkor például ilyenkor éreztem azt, hogy igen, ez úgy ki tud cserélődni, vagy egy attitűd például valamivel szembe.
2: Vagy ami még eszembe jutott, de most ez nagyon erősen feljött bennem, hogy Ferenc pápa, amikor beteg volt, én nagyon szerettem, meg szeretem Ferenc pápát, valahogy a szívem csücske volt, de minden esetre, amikor beteg volt és kórházba került, én nem tudom, annyira az volt bennem, hogy én érte tényleg kell imádkozzak. Vagy úgy elkezdtük közvetíteni a rózsafüzéreket, amit ugye a Szent Péter téről mondtak, az idő alatt, mi kórházban volt, és egyszerűen minden után olyan libabőrös voltam, mert valahogy úgy éreztem, hogy annyira működik ez. És hogy tényleg vártuk az újabb és újabb fejleményeket, hogy mi lesz vele, felgyógyul-e, felépül-e, és az is, ahogyan elment, ugye, azelőtt való nap még kiállt az erkére, és beszédet mondott, és utána elment. Hogy fú, szerintem ezekben, vagy így a közösségi imának a hatásában, hát nagyon tudok hinni, meg szerintem rengeteg ilyet tudnék mondani, ami által akár azt éreztem, hogy most tényleg az ima az, ami segített. De hogy Ferenc pápa kapcsán nagyon.
1: Vagy nekem például, ami még diákként, vizsgák előtt, és nyilván most kell az embernek egy alapfelkészültség is, de hogy tényleg volt olyan, hogy úgy mentem oda vizsgázni, hogy éreztem azt, hogy csak a felkészültségem nem elég. Tehát, hogyha itt az imára is nagyon erősen szüksége van, hogy tényleg úgy alakuljanak a dolgok, hogy jó legyen, mert itt vagy nagyon jól tudnak alakulni, vagy elbukom. És imádkoztam tényleg nagyon sokat, és úgy alakultak, hogy jó lett.
2: Hát én mentem el úgy vizsgázni, hogy nem tudtam semmit, csak annyit, hogy egy adott szent mikor született, és mikor halt meg, és elmondtam a tanár úrnak, hogy az ember életében a legfontosabb a születés és a halál, ezért elmondom, hogy mikor született és mikor halt. És képzeljétek el, 10-es kaptam. Nem mondom el, hogy melyik tanárnál volt, az semmilyen tantárgyból, de igen, tehát, hogy abszolút. Nem gondoltam, hogy ez így fog történni, de tényleg mondtam az úrnak, hogy ne haragudj, de most én nem tudtam erre készülni. De végül is jól sült el.
0: Isten különös kegyelmi.
2: Abszolút.
0: Na jó, lassan a műsoridőnk végénél járunk, úgyhogy bátorítom a kedves hallgatókat, hogy egyénileg és közösségileg is próbálják megélni a hétvégén zajló pünkösdi ünnepet, akár otthon, mindenki a saját településén, akár Csíksomjóra zarándokolva, és vigyenek magukkal ezekből a gondolatokból, és mi búcsúzunk, akik ma önökkel voltak.
1: Bodor Barbara,
2: Ferenc Emese
0: és Sebessy Imelda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

megértő gondozás kulcsa, dr. Kis Gabriella műsora itt a Mária Rádióban minden hónap első szerdáján délelőtt fél 12-től.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
0: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt étnapot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
1: Poklok hatalma megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnben ántani, kiket szent véred újra szült.
0: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek, őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha víraztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha víraztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tied maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézus méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja.

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Elmegyek és hozzátok jövök. Az Úr időbeli élete, földi működésének és szenvedésének a sorsa nem halálával, hanem azzal az eseménnyel végződik, melyet az apostolok cselekedeteiben, az első fejezetben, ennek elején olvassuk. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útba igazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgy mond, tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük, fehér ruhába öltözve, és ezt mondták nekik, Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Ezeket olvassuk az apostolok cselekedeteiben, az első fejezetben, az első verstől a 11. versig. Kedves rádióhallgatók, ezzel végződik időbeli élete, de nem az élete. Az evangéliumok a földi lét keretei között annak feltételeihez kötve és korlátai közé szorítva mutatják be őt nekünk. Ha itt van, nincs máshol. Amit most tesz, nem máskor teszi. A róla szóló történet is ilyen folyamatos. Az evangélisták vigyáznak arra, hogy a tanítást céljuknak megfelelően hűen visszaadják, de egyébként az eseményeket sorjában beszélik el. Azután következik a húsvét. Halott volt, és feltámadt új életre. Nem csupán lényében, mely nem semmisíthető meg, hanem konkrét emberi mi voltában. Ő Jézus Krisztus, Isten emberré lett fia, ismét itt van, de megdicsőült állapotban. És következik a titok teljes 40 nap, amikor az övéivel van, és még nincs egészen velük. Az evangélisták előadás módja megváltozik, a történet szála ide-oda villan.

kalandok számára nehezen megfogható esemény a mennybe menetel, amiről az idézett szöveg szól. Elhagyja őket, amint előre megmondotta. Eljöttem az atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az atyához. Kilép a történelemből, és átmegy a beteljesültség birodalmába, ahol nincsenek események, nem szövődnek sorsok, ahol csak örök lét és örök élet van. Elmegy, és ugyanakkor jelen van új módon, amint maga mondotta, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Krisztusnak erről az új eljöveteléről beszél Pál. Az Atya jobbján ül az égben, ugyanakkor bennünk is van, és mi ő benne. Az örökké valóságban van, és ugyanakkor új módon az időben is, a lét születő mozdulataiban. A keresztény történelem határa azonban az az esemény, amellyel minden történés és beteljesedés lezáródik. Krisztus eljövetele az ítéletre. Amikor megint új módon jelenik meg az örökké valóság palástjában. Krisztusnak ez az eljövetele Pálnál is felvillan, de a titkos jelenések könyve foglalkozik vele. Akkor minden ég lesz. Nos, mi az ég, ahova Jézus a 40. napon felment, és amivé átváltozik egykor minden? Abból, amit a Biblia mond, úgy látszik, hogy felfele távozott, a földről felemelkedett. Tehát a felső térségekben volna az ég. Bizonyos, hogy nem. Csak a mi szemléletünk ilyen. Mi gondoljuk térben és felfelé. De érezzük, hogy ez a felfelé valami mást fejez ki. Az éghez, amiről az Új Szövetség beszél, nem lennénk közelebb sem a napban, sem a Szíriuszon, sem a földön. A parttalan világűrben nem található fel könnyebben, mint a föld szűk határai között. Az ég nem is az, amire akkor gondolunk, ha mennyei békéről vagy mennyei szépségről beszélünk. Ilyenkor a lélek finom rezdüléseire és a hétköznapi dolgoktól elütő, ritka értékekre gondolunk. Az írás viszont egészen másra. És hogy mire gondol az írás, mindjárt megértjük, ha kerülgetés nélkül rátérünk a lényegre. Az írás ég alatt a Szent Isten belső, fenntartott világát érti. Azt a létmódot, ahogyan Isten önmagával egyedül van, és ahová teremtmény nem hatolhat be. Azt, amit Szent Pál megközelíthetetlen fényességnek nevez. Abban lakik Isten, akit senki nem látott, és nem is láthat. Az ember, akit a szobában vagy az utcán látunk, nyíltan, fedetlenül áll előttünk. Nézhetjük, lefényképezhetjük, leírhatjuk, és sok mindent megsejthetünk abból is, mi lakik benne, vagyis többé-kevésbé nyilvános. Nem nyitott azonban az ő belső világa. Hogyan áll önmagával? Hogyan, milyen felelősséggel nézi önmagát? Mérlegeli cselekedeteit? Az ember testi, lelki, társadalmi élete nagyobb rész nyilvánosan, mások szeme láttára folyik le. Vannak azonban pillanatok, amikor visszahúzódik, és betér önmagába, a saját belső, legbelső világába. Erre a fenntartott helyre más nem tud behatolni.

Ha megnyílik, neki magának kell megnyitnia. Ezt csinálja a szeretet. Ha az ember nem csak engedi, hogy figyeljék vagy leírják, hanem egész lényét fenntartás nélkül közli a másikkal. S ha a másik viszonozza, ha szintén megnyílik, ha felhagy a figyelő és bíráló szereppel, és többé nem maga akar kiegészülni, hanem a másikat akarja kiegészíteni szeretetben, érdek nélkül átadva magát teljesen, akkor a két fenntartott, belső zárt világ egyé olvad, és létrejön a kettőjük közössége. Egymás számára megnyíltak, fedetlenek, de zártak maradnak kifelé. A harmadik felé. Ez a belső világ annál nehezebben közelíthető meg, minél nagyobb és mélyebb az ember egyénisége, minél gazdagabb a belső élete, és minél telibb van hatalmas érzésekkel és gondolatokkal. Milyen lehet akkor ez a belső világ, ha nem emberi, hanem az isteni? A mérhetetlen, a végtelen, a részekből nem álló és részekre nem bontható egyszerű lényé. Azé, akinek lényege az igazság és szentség. Az ő belső világa sérthetetlen, oda semmi sem hatulhat be. Isten egészen világos, mert ő az igazság, egészen fény, nincs benne homály, ő az Úr, a szabad és valóban létező, minden létezőnek a foglalata, és mégis megközelíthetetlen éppen a fényben, titok igazság mi voltában, és felfoghatatlan a hatalma. Istennek ez a fenntartott belső világa az ég. Ide vétetett fel a feltámadt Úr. Nem csak Jézus szelleme, hanem a feltámadt Úr, a maga élő valóságában. De hát lehetséges ez? Isten lélek, hogyan vétethetik fel Istenben valami testi? Igen, tudjuk, hogy Isten lélek. Így mondja János a 4. fejezet 24. versében. A szó értelmét azonban nem könnyű megfogni. Ha Isten lélek, a mi lelkünk nem az. Vagy ha a mi lelkünk az, akkor Isten megjelölésére más szót kell kitalálnunk. Ez felel meg János gondolatának, mert ha ő lelket mond, Pállal együtt arra gondol, aki szentül lélek. A feltámadás tárgyalásánál szóltunk erről. Hozzá képest test és léleg, lélek, anyag és szellem, személy és dolog, mint test. Mindezeket az élő Istentől nem csak az a végtelen távolság választja el, ami a teremtőt a teremtménytől, és nem csak a kegyelem távolsága, ami Isten élet és a természet között van, hanem elválasztja az ellentmondás szándéka, az ellentét távolsága, ami taszít és feszít, taszítja egymástól a szentet és a bűnöst, mélység, melyet csak az isteni szeretet hidalhat át. Ehhez mérve az a különbség, ami a földi lélek és a test között van, szinte semmivé halványul. Az új és hallatlanul rendkívüli az, hogy Isten a szakadékot áthidalja, a bűnt megbocsátja, és a teremtményt bevonja szent életébe. Ha ez így van, innen nézve már nem olyan hihetetlen, hogy nem csak a teremtett lelket viszi fel, hanem a testet is. Isten megváltó szeretete nem csak a lelket keresi, hanem az egész embert. A megváltás egyetlen alapja és záloga azonban Jézus Krisztus Isten embersége, mint az angyali üzenet jelentett be, de ami befejezettségét csak a mennybe menetelben éri el.
csak az égbe felment, az Atya fenntartott belső életében részesülő Jézus Krisztus az örökké valósult Isten ember. Jézus tehát elment, de ugyanabban a pillanatban hozzánk jött új módon. Embereknél, akik szeretik egymást, az egyik eltávozása elszakadást jelent. Gondolataival ott időzik a másiknál, de maga távol van. Ha azonban átmehetne olyan állapotba, amelyben az idő tér és a mindent átható szeretet, abban a pillanatban a szeretet lény mellett találná magát. Akkor igazi valóság lenne, amit a lélek gondol és a szív érez. És éppen ez történt Krisztussal. Bement az örökké valóságba, az örök most és itt honába, a tiszta valóságok birodalmában. Olyan létezésbe ment át, amely csupa szeretet, mert Isten a szeretet. Krisztus létmódja a szeretet létmódja. Ha tehát ő szeret minket, és az egész evangélium erről beszél, akkor az ő bemenetele a szeretet teljességébe azt jelenti, hogy valójában most van velünk. A mennybe menetel után pünköst következik, és az apostol a Szentlélek ösztönzésére ki fogja mondani a nagy szót, Krisztus bennünk. Az Úr az Atya jobbján ül, a történelem változékony, elfolyó hullámai fölött, győzelmesen, nyugodt várakozásban, amíg elkövetkezik a megrázó végítélet, végső diadala. De ugyanakkor új módon velünk is van emberekkel. Ott van a fakadásánál mindennek, ami történik. Jelen van minden hívő lélek legmeghittebb zugában. Jelen van a hívek közösségének, az egyháznak a lelkében. Ő alakítja, élteti, vezeti, és fogja össze egységes és élő szervezetté. Midőn elhagyja a látható jelenlét és a történelem színterét, a Szentlélek működésével új tér képződik, a kereszténység, a hívek lelkében és az egyházban, és a híveknek és az egyháznak a kölcsönös kapcsolatában és egységében. Ebben így van Krisztus velünk minden nap a világ végezetéig. Kedves rádió hallgatók, a fiú az atyától hozzánk jött, hogy ismét visszatér az atyához, és a meghatározott időben, pünköskor 3 óra tájban elküldi a szent lelket, hogy velünk maradjon az idők végéig. És nekünk éreznünk kell, hogy ez az áldott jövés és menés a leghatártalanabb szabadságnak a műve. Az Úr beszédeimben vannak ilyen mondatok is, de az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Tehát mégis van szükségszerűség. Ha a fiú, aki Isten, nem megy el, a Szentlélek, aki szintén Isten, nem jön el. Így van írva, tehát így is van. De ezt a szükségességet nem szabad a természet vagy a lélek valamilyen kapcsolatával magyarázni. Ezek a szavak, mintha végtelen messzességből érkeznének, mint legutolsó lökése egy mozgásnak, mint a legkülső fodra egy hullámnak, amely üzenetet hoz valamiről, ami a megközelíthetetlenben történik. Szavak, melyek imádásra szólítanak. Az ígéret szavai, melyek Isten belső világáról beszélnek,
titokteljes életről, melybe egykor nekünk is fel kellene vétetnünk, amint ugyanabban a búcsúbeszédben olvassuk. De nem csak értük, könyörgők, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek minnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned. Úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egy vagyunk. És bennük, én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek. És megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Ha eljön a vígasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek, hová mégy. Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért azt mondtam. De az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. A Jelenünk és Jövünk című műsorát, információs műsorában köszöntünk minden kedves hallgatót. A vonal túlsó végén kapcsolódott a koordinátorunk is, Kovács Katalin, szeretettel köszöntelek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek én is benneteket Sepsi Szentgyörgyön, illetve a kedves hallgatókat.
0: Igen, kedves Kati, van egy pár információ, amit így az elején meg is kell köszönjünk, és be is kell jelentsünk. Melyek lennének azok?
1: Hát az első, hogy ugye lezárult lassan a 230-as formanyomtatványoknak a kitöltése. Nagyon szépen köszönjük, akik ebben az évben úgy döntöttek, hogy az adójuk 3,5%-át felajánlják a Mária Rádió javára. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, meg tudjuk ígérni, hogy ezt gondosan fogjuk kezelni, és Isten nagyobb dicsőségére fogjuk használni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Illetve ugye elmúlt, és nem volt Jelenünk és Jövünk a Sepsi Szentgyörgyi születésnap óta, ami, ha jól tudom, nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Igen, pontosan. Hát erről inkább Tünde tudna, itt van mellettem, szeretettel köszöntelek Tünde, egy pici összefoglalót esetleg, hogy hogyan látod így utólag vissza az ünnepségünket.
2: Én is szeretettel köszöntelek, atya, és minden kedves hallgatót, téged is, Kati. Úgy gondoltam, hogy majd jövő héten beszámolok, de köszönöm, hogy így most elmondhatom. Hát túl azon, hogy egy ilyen jó összerázó volt, egy csapat összerázó, hiszen itt mondtam is a kollégáknak, hogy jöttek az asszonyok, és mindent előkészítettek.
1: Az áldott asszonyok.
2: Így van, az áldott asszonyok. Valóban én ünnepként éltem meg, nekem áldás volt az a nap. Tényleg hálát adtam azért, hogy itt Szent Györgyön is stúdió van, hogy engem választott ki a Jóisten, és a szűzanya, hogy eszköz legyek, hogy munkatárs legyek, és nagyon hálás vagyok minden kedves önkéntesért, adományozóért. Én úgy éreztem, hogy tényleg kegyelem volt ez a nap.
0: Igen, én is úgy éreztem, hogy hát természetesen az atyák is, akik eljöttek, ők is meg voltak ugye picit hatódva, hogy hú, hát ez milyen összetartó csapat, hogy látták, hogy itt az önkéntesek jönnek, mennek, hordozzák a sütiket, meg vizet, kávét, mindenkinek meg volt a dolga, jól meg volt szervezve, és magában a Szentmisében is ugye egy meghatottságot éreztem, főleg akkor, amikor a dalosági tiszteletdíjakat, emlékdíjakat osztottuk, hát meglepetések is voltak, ugye nem számítottak arra, hogy ők is kapnak. Hát egészen jó hangulat volt, jó, hát nem is hangulatnak nevezném, hanem olyan jó együttlét, igen, szép volt utána, a Szentmise után is, ahogyan a kötetlen beszélgetésekben ott kocingattunk a finom borral, amit hoztak, adtak a ajándékba erre az alkalomra. Tehát igen, de nem is lehet ezt kimondani, hogy mindenki mennyire oda tette magát, ha csak imában is, de együtt lehettünk, együtt voltunk, megélhettük, igen, hogy születésnap, és ez tényleg kegyelem.
2: Igen, és várjuk a következőt.
1: Így van, köszönöm, hogy ezt mondod, hiszen akkor mondjuk is el, hogy a következő mikor is lesz és hol is lesz, hogy a kedves önkénteseink és az ott élő, környéken élő önkéntesek tudjanak készülni.
0: Így van, tehát a jövő hónap, június 13-a az egy szombati nap, délután 3 órától a kolozsvári Szent Mihály templomban fogunk együtt ünnepelni a kolozsvári születésnapot, az Erdély Mária Rádió 20 éves születésnapi sorozatán belül, úgyhogy várunk oda is mindenkit nagy-nagy szeretettel, tehát június 13, délután 15 órától.
1: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mondod, de még előtte két nagy fontos eseményünk van, az egyik az most a hétvégén, ugye a Szentlélek kiáradását ünnepeljük vasárnap, és a hagyományos csíksomlyói búcsú szombaton lesz, május 23-án. Várunk nagy szeretettel mindenkit, egy kicsit, atya, arról, hogy találkozhatnak veled, találkozhatnak a munkatársakkal, és egy picit a programról mesélnél-e?
0: Természetesen nagyjából röviden felvázolom tehát mi már csütörtökön este ott leszünk egy páran a stábból. Pénteken délben 12 órától a Magyarországról érkező zarándokvonat zarándokainak lesz a Szent Miséje a Kegytemplomból, amelyet élőben fogunk közvetíteni, és természetesen a nagy méltóságokkal interjúkat is fogok majd készíteni a nap folyamán, amelyet majd be fogunk tenni felvételről, de este pénteken este 8 órától 9 óráig élőben leszünk a búcsú szónokával, Székely János püspökatyával, és ha minden jól megy, akkor talán még az érsekatya is eljön, ott lesz, még nem tudom pontosan ezt, és a természetesen a szombaton, a búcsú napján a 10 órától már élőben leszünk a hármas halom oltártól, ahonnan a rózsafűzérnek szentségimádást fogjuk közvetíteni, majd 12 órától lépünk mi is benn élőben, tehát addig is élőben leszünk, de akkor fogom én köszönteni az imádság után a többi rádiókat is, akik kapcsolódnak majd a Mi Mária rádiónkhoz, többek között a Marosvásárhely rádió, ahogy szoktuk. Tehát még másik két rádió is talán, az még nem biztos, fognak hozzánk csatlakozni, és természetesen az egész Kárpát-medencei magyar nyelvű Mária rádiók is átveszik ezt az ünnepi szentmisét, a búcsú szentmisét. És természetesen a Szent Mise után újra kiértékeljük a prédikációt, meg hogy milyen hangulat van fenn a nyerekben, abból próbálunk majd egy picit átadni a kedves hallgatóknak. Majd délután természetesen a szokott módon, a hagyomány szerint 17 órától a Csángó Szent Misét közvetítjük a Csobotfalvi templomból. Arra is megkérjük a kedves hallgatókat, aki teheti, menjen, vagy kapcsolódjon az éterhullámain keresztül, imádkozzunk együtt egymással, és természetesen lesznek az atyákkal rengeteg olyan műsor, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Aztán majd Csobotfalváról 10 órától szombaton este virrasztás lesz, amelyet szintén közvetítünk élőben. Pünkösd vasárnapján pedig szintén szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból. 3:40-től rózsafűzérrel kezdünk, és 10:30-től pedig szentmisével folytatjuk, és a vasárnap folyamán is rengeteg szép pünkösdi műsorok lesznek, majd délután 6:30-től lesz szentmise Székely udvarhelyről, a Rákóczi Centerből, ugyanis a zarándokok, amikor innen Csíksomlyóról visszatérnek, ott te szentmisével adnak hálát a Szentlélek ajándékaiért. Tehát délelőtt 10:30-től pünkös vasárnap, és délután 6:30-től lesznek pünkös vasárnap a szentmisék a rádiónkban. Tehát nagyjából ez lenne a főbb programok, amelyek a kedves hallgatókat is úgy érintik, a rózsafűzérek szentmisék, és természetesen sok szép interjúval fogunk majd még jelentkezni.
1: És jövő héten beszélünk majd picit bővebben, de most csak említsük, hogy május 28 és 31-e között Mariatonra hívjuk a kedves hallgatókat, a Mariaton ünnepünkre, ahol ugye a délvidéki és felvidéki magyar Mária rádióknak gyűjtünk, akinek nem túl könnyű a helyzete, nagyon-nagyon sokszor a mindennapi túlélésért küzdenek.
0: Így van, nem akarunk a politikába belemenni, de hogy rendszerváltás van, éppen ezért a délvidéki és a felvidéki Mária rádiónak az anyagi léte egy picit válságba került, hiszen nem tudják még pontosan, hogy az új kormány fogja-e őket továbbra is támogatni, vagy nem. De a szokott módon mi, ahogy eddig is tettük, a két magyar nyelvű Mária rádiónak a fennmaradásáért, fejlődéséért fogunk gyűjteni. Úgyhogy már előre kérjük a kedves hallgatóknak a hozzáállásukat, hogy fogjunk össze, tartsunk össze a nemzetért.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát akkor egy rövid zenei szünet után elmondom, hogy mire is számíthatnak a kedves hallgatók. Szilágyi László promóciós kollégám járt különböző promóciós úton, egy kicsit erről mesél, majd a csíksomlyói kollégák Pál Gellért és Fülöp Lóránd az oda beérkezett adományokról fognak beszámolni. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Máre Rádió hallgatóit a jelenünk és jövőnk információs műsorában, és ahogyan a kolléganőnk Kati mondotta, Szilágyi László promóciós munkatársunk a vonalban. Szeretettel köszöntünk.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Örömmel számolok be én is, ugye én is ott voltam Sepsiszentgyörgyön a születésnapon. Nagy élmény volt egyébként. Örülök, hogy ebbe én is bekapcsolódhattam. Nagyon szép volt az ünnepség, a szentgyörgyiek kitettek magukért, nagyon jó vendéglátók voltak, nekik nagyon hálásak vagyunk. Nagyon jó volt találkozni a környékbeli önkéntesekkel, akikkel én már régóta nem találkoztam, és de úgy tűnik a szeretet, a barátságok, a kötelékek megmaradnak. Ők is sokan örültek nekem, és örültek még jobban Timinek, aki Szatmáról, ugye a legmesszebbről érkezett Sepsiszentgyörgyre, és hát nagyon sokan ismerik a hangját, a nevét, és most már az arcot is tudják társítani a hanghoz és a névhez. Neki örültek a legjobban, itt tényleg Szatmáról nagyon messze van Sepsiszentgyörgy. És akkor mi, ahogy véget ért az ünnepség, elindultunk tovább Csernakeresztúrra. Másnap reggel a 9 órás szentmisén, amit a rádió közvetített, részt vettünk Csernakeresztúron. Ott is nagyon örültek Timinek, őket előző vasárnap már beharangoztam, amint őt, Timit, vittünk különböző Mária rádiós tárgyakat. Az a kis Csernakeresztúri közösség meglepően nagyon vitte ezeket a Mária rádiós tárgyakat. 1256 lej adomány gyűlt össze. Nagyon szépen köszönjük a csernakeresztúriak szeretetét. Utána nagyon gyorsan össze kellett szedjük a mobil stúdiót, és átmenjünk vele Dévára. Ott már a 11 órás szentmisén is jelen voltunk. Az nem közvetítette a rádió, de egy nagyon szép első áldozási szentmise volt. Hát tényleg egy élmény volt azon is részt venni, és annak végén is ott voltunk az asztalnál a rádiós tárgyakkal, és el tudtunk beszélgetni az ottani hallgatókkal is. Ott is többen odajöttek, és mondták, hogy hát éjjel és nappal is mindig hallgatják, és milyen sokat jelent. Újdonság volt talán, hogy vannak csoportok, akik imádkoznak velünk, mondjuk így, hogy elmennek egy-egy idős vagy beteg testvérhez, aki már nem tud a templomba eljönni, akik még tudnak járni, elmennek hozzá, és váltakozva, tehát nem mindig ugyanahoz, és együtt végzik a rádióval az irgalmasság rózsafűzérét például. Tehát ez, nagyon örülök, hogy ilyen spontán ima csoportok alakulnak a rádió imára hívása által. Igen, tehát ott is gyűlt adomány a vasárnapi szentmise végén 674 lej értékben, és ott Szopos Ágnes önkéntesünktől átvettem az adományt, ami összegyűlt többnyire a templomban elhelyezett Mária rádiós persejből, már hosszabb hónapok alatt gyűlt össze összesen 6723 lej. Nagyon szépen köszönjük a dévaiaknak is a szeretetet és az adományt. Egyébként még kifelejtettem, hogy találkoztam Csüdör Albert brassó bolonyai önkéntesünkkel, még ott a Sepsiszentgyörgyi születésnap alkalmával, és átadott nekem 350 lej adományt a brassói hallgatók részéről. Nekik is nagyon szépen köszönjük. Igen, ezen a vasárnapon pedig Fugyivásárhelyre voltam hivatalos a templom búcsújára prédikálni. Nepomuki Szent János tiszteletére van szentelve a templom. Egy kis közösség, valamikor régebben még volt egy hétig onnan közvetítés, de sajnos azóta még megcsapant a közösség, és most már hetente csak kétszer van szentmise hétköznapokon, azon is nagyon kevesen vannak, tehát nem igen van lehetőség már arra, hogy onnan egy egész hetes közvetítés legyen. De kihasználtam a lehetőséget, hogy ott voltam a búcsón, és vittem magammal a segítséget, Szebeni Lajos önkéntes testvért, és ott is ki volt téve az asztala Mária rádiós tárgyakkal, és 610 lej adomány gyűlt. Nagyon szépen köszönjük a fogyivásárhelyi hallgatóknak. Sokan közülük nem is vittek semmit, csak úgy tették be az adományt a Persebe. Nagyon szépen köszönjük nekik. Onnan aztán tovább mentünk, és elmentünk leszerelni a mobil stúdiókat Déváról, illetve Vajdahunyadról. Cserna keresztúron Pap Irén önkéntesünk még azután, hogy ott jártunk, még azon kívül 640 lej adományt összegyűjtött. Nagyon szépen köszönjük, tehát tényleg a Cserna keresztúriak nagyon odaálltak az ügy mellé. Vajdahunyadon is jártam ismét, ott két hete volt már egy promóció, de arról már beszámoltam a legutóbbi műsorban. Most azóta Lőrinc Magdolna önkéntesünk 1860 lej adományt gyűjtött, és ezen kívül még a különböző Mária rádiós tárgyakért is adtak 510 lej adományt, tehát még ezen kívül. Nagyon szépen köszönjük a vajdahunyadiaknak is a támogatást. És akkor Déván is még ott jártam Szopos Ágnes önkéntesünktől. Átvettem 505 lej adományt, 300 lej volt a Persejben, és különböző Mária rádiós tárgyakért még 205 lej adomány is érkezett. Ezen a vasárnapon Szilágycse az úti célom, hiszen jövő hétfőtől kezdve onnan is lesznek a közvetítések Szovátáról és Szilágycse katolikus templomából. Tehát vasárnap a 10:30-tól kezdődő szentmisén jelen leszek, ez a pünkösdi szentmise. Viszek magammal oda is különböző Mária rádiós tárgyakat, és aztán a szentmise után beszerelem majd a mobil stúdiót, és megmutatom annak, aki majd kezelni fogja, hogy hogyan működik. Ez a terv erre a hétre. Utána pedig lassan következni fognak majd az önkéntes találkozók is, és elmondom, hogy mik a terveim ezzel kapcsolatban. Bízom benne, hogy az újságok meg lesznek akkorára. Tehát az első önkéntes találkozót június 3-ára, szerdára gondoltam, Kolozsvárra, délután 4 órától a stúdióban. Másnap Érmihály falvára gondoltam, június 4-én, csütörtökön, szintén délután 4 órára a plébánia közösségi termében. Aztán Nagy Károly következne június 1. péntekén, 5-én délután 3 órára. Utána, ahogy szoktuk, szombaton délelőtt 10 órára a stúdióba. Szatmárnémetibe várjuk majd az önkénteseket és az érdeklődőket. Aztán június 8-ára gondoltam, hogy legyen a nagyváradi önkéntes találkozó. Kérték többen, hogy hétfői napon legyen, úgyhogy igen, ez egy hétfő, június 8-a Nagyváradon. 16:30-ra gondoltam, hogy aki akar még a délutáni esti szentmisére elérjen, akár ott helyben, vagy a saját templomába is vissza ér, aki akar. És gondoltam, akkor Temesvárra és Aradra is elmennék 9-én kedden. Valószínű, hogy délben lenne a találkozó Temesváron, aztán délután Aradon. Szóval ezek a terveim a következő időszakra vonatkozóan.
0: Köszönjük szépen, kedves Laci, a sok utat, a sok munkát, a promóciós munkát. Ugye neked a legnehezebb, mert hétvégeken ugye nem vagy a családdal, de gondolom, hogy a diakónusi státusod is az egy kicsit pótolja, hogy tudod gyakorolni és az igét hirdetni. Köszönjük szépen a munkádat, a jelenlétedet, ahol vagy. Isten áldása legyen rajtad és családodon.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársunkat hallották. Egy dal után visszajövünk. Csíksom, jóra maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatóinkat. A jelenünk és jövünk információs műsort hallják, és ahogyan beharangoztuk, a csíksomlyói kollégáink, a fiúk várnak már. Mi is köszöntjük őket nagy-nagy szeretettel. Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi volt ez a nagy késés? Közel ez vagyunk.
1: Annyi történt, hogy mi itt beszélgettünk, meg köszöntünk, meg minden, csak a mikrofont azt lennénk adottuk. Úgyhogy semmi nagy nem történt, csak hogy nem jött válasz, semmi, akkor így most mondottuk, hogy akkor utána nézünk, hogy mi is történt.
0: Úgyhogy mindig a dolgoknak utána kell nézni, ha valami kétel.
1: Az a 3-4 másodperc alatt egyből jöttünk, hogy nem vagyunk adásban.
0: Na de most adásban vagytok, és hát is adom a szót.
1: Köszönjük szépen, meg szeretnénk köszönni a kedves hallgatóknak az adományokat, hiszen a jelenünk és jövünk műsorunk erről is szól, amit nagyon szépen köszönünk minden kedves adományozónak, támogatónak, hogy nekünk lehetőséget adnak, hogy megköszönjük ezeket az adományokat, önkénteseinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elmennek falvakba, városokba, házról házra járnak, hogy akik szeretnének adományozni, az az adomány tényleg ide eljusson a Mária Rádióhoz, és ezáltal szólhasson a szűzanya üzenete az otthonainkban. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját, amivel segíti a Mária Rádió működését, akár anyagilag, akár egy imával, hiszen az imának is nagy-nagy ereje van, amit külön köszönünk mindenkinek, aki értünk a Mária Rádióért végeznek. Egy listával szeretném kezdeni. Hálával és szeretettel küldjük a Csíkszent Imrei kedves hallgatók részéről összegyűjt adományokat március-április hónapokra, mert György Apollónia, Fülöp Gizella, Kovács Veronika és Vitális Mária adtak át. Tagságdíja 240 lei, és külön adomány is érkezett 825 lei, tehát így jön ki az 1085 lei. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse! Átmegyünk Csíkszentdomokosra, hiszen több önkéntesünk is átadta az adományt. 450 lej Kicsikút és Pálosztaga részről Csíkszentdomokosról, amelyet kedves Ibolya önkéntesünk gyűjtött össze és jutatott el hozzánk. Nagyon szépen köszönjük, tehát a 450 lej. Még vannak önkénteseink, Fodor Erzsébet önkéntesünk 710 lejt gyűjtött össze, Zsók Ilona önkéntesünk 420 lejt, Ferenc Margit önkéntesünk 372-t, Szecsete Rózália önkéntesünk 250 lejt, és külön adományok is vannak, még 250 lej, tehát így jön ki a 2002 lej, amelyet Csíkszentdomokosról gyűjtöttek önkénteseink. Isten fizesse a csíkszentdomokosi kedves hallgatóinknak, támogatóinknak és önkénteseinknek a szolgálatot. Átmegyünk Csíkszeredába, bejövünk a városba. Kelemen Anikó önkéntesünk járt itt a délelőtt folyamán, és behozta az adományokat több személy részéről, összesen 1440 lej értékben. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse az adományokat, aki neki adja át, és így ezáltal eljut hozzánk. Köszönjük szépen ismételte. Csíktaplocáról adományokat gyűjtött Puskás Erzsébet önkéntesünk, 425 lej értékben van. Nagyon szépen köszönjük neki is, és Erzsikenének is kívánunk sok erőt, egészséget, és köszönjük a szolgálatot. Csíkmincentre megyünk tovább. Márton Enikő önkéntesünk hozta be az adományokat, szintén több személy részéről, április, május, június hónapokra, összesen 900 lej gyűlt össze. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse! Elmegyünk Karcfalvára és Jenőfalvára, arra a vidékre, Felcsíkra, hiszen gyűjtöttek adományokat március hónapra 1695 lejt, és április hónapra 1620 lejt. Isten áldását, kegyelmét kívánjuk minden munkatársnak, segítő munkatársnak, rádió születésnapjára. Isten értesse a Mária Rádiót. Nagyon szépen köszönjük az áldozatos munkájukat, szeretettel Mariska és segítő társai gyűjtötték össze az adományokat. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segít Marikának az összegyűjtésben. Minden betegért imádkozunk, nem csak Karcfalván és Jenőfalván, hanem akik velünk együtt akik velünk együtt tartanak nap mint nap az imában, tehát így jön ki összesen a március-április hónapokra 3315 lej. Isten fizesse a csíkharcfalvi, jenőfalvi hallgatóinknak a támogatást. Visszajövünk Csíkszeredába, majd elmegyünk Gyepecére és Kóstelekbe is, hiszen Gergelyté Piroska önkéntesünk Gyepecéről is gyűjtött adományt, és Kóstelekből is összesen 370 lej értékben, 390 lej értékben, bocsánat, és külön még Bilibok Lenke önkéntesünk és Csíkszeredából gyűjtött adományokat. Így jön ki a 820 lej, amit nagyon szépen köszönünk minden kedves adakozónak, aki Bilibok Lenke önkéntesünknek jutatják el az adományt, és Kósteleken, illetve Gyepecén Gergelyté Piroskának is Isten fizesse a szolgálatot.
2: Folytatom a kezemben lévő

0: 600 lej adomány, amelyet Emszila Teréz önkéntesünk gyűjtött össze. Hálásan köszönjük, hogy eljuttatták ezen adományokat, és külön köszöntjük a brassói hallgatóinkat, és a környékbelieket is. Sipos Anna Mária önkéntesünk Csíkszentkirályról juttatta el az adományokat, melyben 15 darab naptár adományjára is benne van. Összesen 360 lej adomány érkezett, hálásan köszönjük neki is a szolgálatot, és a csíkszentkirályi hallgatóinknak is az adományokat. A csíksomjai egytemplom persejében elhelyezett adományokat szeretném ismertetni a következőkben. Április 27-én hozták be a ferences atyák, 1500 lej adomány volt elhelyezve az ottani persejében. Május 11-én 1521 lej adomány gyűlt a Mária Rádió fenntartására, míg a tegnapi napon is behozta Asztrik atya a persejbe összegyűlt adományokat. 1926 lej adomány volt elhelyezve a Mária Rádió persejében, a kegytemplomban. Hálásan köszönjük a ferences atyáknak a lehetőséget, hogy ilyen formában is támogathatják hallgatóink a Mária Rádiónak a működését, és köszönjük hallgatóinknak, hogy felkeresik ezt a persejt, és oda elhelyezik adományaikat. Isten fizesse! Dániel Sándor önkéntesünk Csíkszeredából gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 600 lej érkezett. Isten áldja és óvja a támogatókat és a munkatársakat. Dániel Sándor önkéntesünk szavakkal fejezi be levelét. Hálásan köszönjük a szépen felvezetett levélkét. Isten fizesse a szolgálatot. Tankó Anna Mária önkéntesünk Bükkhavasról juttatta el az által összegyűjtött adományokat március és április hónapokra. Márciusra 285 lej, míg áprilisra 235 lej adomány érkezett, ez így összesen 520 lej. Isten fizesse minden bükkhavasi hallgatónknak is az adományát, és természetesen Tankó Anna Máriának is a szolgálatot. Szent Kereszt bányáról érkezett a következő adomány, Kémenes Edit önkéntesünk gyűjtése révén. Április hónapra jutatta el az által összegyűjtött adományokat 330 lej, míg állandó támogatóktól 210 lej adomány érkezett, ez így összesen 540 lej. Hálásan köszönjük neki is, és a Szentkereszt bányaiaknak is a támogatást. És két üzleti persejt is kibontottam. Sajnos mindkét üzletet bezárták, így ezek a persejek felszabadultak, úgyhogy azok, akik úgy gondolják, hogy a környezetükben van olyan üzlet, ahol még nincsen üzleti persej, de szívesen fogadnák, nagyon nagy szeretettel várjuk a felajánlást, és akkor majd fogunk oda tudni elhelyezni persejt. Tehát Gyergyó Szárhegyen Kozma Attila üzletében 263 lej adomány volt elhelyezve az üzleti persejben, Isten fizesse neki is, és az Nyárád Remetei Bettina.com üzletet is sajnos bezárták, de hát hál' Istennek ott nagyon szépen gyűltek az adományok ez idáig, hálásak vagyunk érte, 780 lej adományt vehettem ki ezen persejből, Isten fizesse mindenkinek az adományát, azoknak is, akik az üzleti persejeket kihasználva is elhelyezik a Mária Rádió számára a támogatásukat, Isten fizesse mindannyiuknak, és hát mit mondhatnánk így pünkösdre hangolódva, nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit, akár ide a csíksomjai stúdió elé, akár pedig fent a nyerekben. Reméljük, hogy nagyon sokan fogunk találkozni újra hosszú-hosszú idő után, úgyhogy várjuk szeretettel mindannyiukat, és aki teheti a csángomisére is, bekapcsolódhat akár a rádiónak a közvetítése alkalmával, akár pedig a helyszínen Csobotfal, Várna Péter és Pál templomban. Ennyi lett volna itt a reklám helye. Búcsúzunk a csíksomjai stúdióból, a mikrofonoknál
1: Pál Gellért
0: és Fülöp Lórándot hallották. Áldott készülődést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, mi is köszönjük a munkátokat, és így, ahogy mondtad, Lóri, hétvégén, illetve péntek, szombat, vasárnap találkozunk, nem csak együtt, hanem a hallgatókkal is, akik odajönnek és felkeresnek. Isten áldása legyen további munkátokat,

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók! Az elmúlt percekben a csíksomlói munkatársainkat, Lórit és Gellértet hallották. Mi is elbúcsúzunk innen a Sebezen Győri stúdióból, de még egyszer elmondanám, összefoglalnám röviden a programjainkat, tehát hétvégén a csíksomlói pünkösdi búcson találkozunk a kedves hallgatókkal, önkéntesekkel. A következő programunk pedig május 28-31-e között a Mariaton, a magyar nyelvű Mária Rádiók fennmaradásáért, és június 13-án pedig a kolozsvári stúdió születésnapját ünnepeljük a Szent Mihály templomban. Oda is várjuk a kedves hallgatókat, akik szeretnének akár Székelyföldről is eljönni, fogjanak össze, szervezzenek egy autóbuszt, és várjuk nagy-nagy szeretettel. Akik önökkel voltak a mai műsorban,
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde, Kovács Katalin nevében is egy áldott szép napot, maradjanak velünk, imádkozzunk ma is együtt egymásért, és értessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tette a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.

0: Leópápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szentszékhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
1: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
0: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik Pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát, és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappa érsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
2: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot. Az értékelés, a szintézis és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.sinod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
3: Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő földéletébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány, az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a földi életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálot, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik. Nem elég csak turistának lenni, mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzá válhat, ha van bátorsága mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehérruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus szent lelke által megelevenedésre szólít fel, fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újra kezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybe hívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.

Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsora lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallása, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket.

0: mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Az Egyház Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Teremtőnknek Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Üdvözítőnknek Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmasságnak Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Reménység Anya,
1: könyörög érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Nagy hatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Áltatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefántcsontorony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Menekültek menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög érettünk.
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörög érettünk.
0: Szentolvasó királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Család királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Világ királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Oltalmad alá menekülünk,
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a Te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának közben járására, a jelen élet szomorúságaitól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus, szentséges anyád jegyesének érdemeire kérünk, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Emlékezzél meg, ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak végasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre,
1: szűszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Adjatok hálát mindig mindenért. Néhány évtizeddel ezelőtt történt, hogy szellemileg másként képes fiatalokat készítettünk fel a keresztségre, olyanokat, akikkel tulajdonképpen nem törődít senki. Azt gondolnánk, hogy ezek a fiatalok, és szándékosan mondtam másként képeseknek őket, nem szeretem ezt a fogyatékos, meg sérült, meg egyéb ilyen negatív oldalról közelítő jelzőket, hanem ők másként képesek. A felkészítés után megkérdeztük tőlük, hogy mi az, ami a leginkább megfogott benneteket. És az egyik fiú azt mondta, azt tudja, hogy most valami nagy dolog fog történni vele, azt azonban nem tudja, hogy hogyan köszönje meg. Ez a hála, amit ő kifejezett egyszerű szavaival, tulajdonképpen többet mondott nekem, mint sok év teológiai tanulmány és sok-sok év elmélkedés. Megdöbbentett igazán, hogy egy ilyen egyszerű lélekben ilyen mélységesen megjelent a hála. A hálát nem kell tanítani, az ott van a lelkünk mélyén, csak észre kell vennünk. A hála bennünk, az Isten ajándéka.

Csiba Tibor atyának, az isaszegi Szent István király templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál. Hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél. Hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál. Hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet. Hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

Kedves Máre Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a verset, mert a mai tematikus napunk témája a Zsoltárok, 105. Zsoltár kezdete a háláról szól. Erről lesz egy pár gondolat. Fogadják nagy szeretettel. Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, mai katekézisünkben a mai gyönyörű szép tematikus nap alkalmával a 105. Zsoltárról beszélünk, az első versről, amely így szól: adjatok hálát az Úrnak,

hit alapja a hála. Tehát a Zsoltár első szava a hála. Nem a félelem, nem a kötelesség, hanem a hála. A Biblia szemléletében a hívő ember nem azért fordul Istenhez, mert minden tökéletes az életében, hanem mert felismeri, mindent ajándékba kapott. Az élet, a szeretet, a megbocsátás, a remény, mind kegyelem. A hála különleges lelki erő. Megtanít észrevenni a jót, megóva a keserűségtől, alázatra vezet, és közelebb visz Istenhez. A hálátlan szív könnyen bezárul. A hálás ember viszont nyitottá válik Isten működésére. A keresztény élet egyik legmélyebb kérdése nem az, hogy mit nem kaptam meg, hanem az, mit kaptam már Istentől, amit talán észre sem vettem. Tovább nézzük a Zsoltárt, azt olvassuk, hogy hívjátok segítségül nevét. Tehát az ima bizalom. A bibliai ember számára Isten neve nem egyszerű megszólítás volt. A név az jelenlétet jelentett. Amikor a Zsoltáros azt mondja, hívjátok segítségül nevét, akkor arra hív, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Istennel. Az ima nem csupán szavak ismétlése. Az ima odafordulás, kapcsolat, bizalom, sokszor kiáltás a mélyből. Az ember gyakran akkor kezd igazán imádkozni, amikor rádöbben saját korlátaira. A modern világ önállóságot hirdet. Mégis rengeteg a szorongás, a bizonytalanság és a magány. A Zsoltár emlékeztet, nem kell egyedül hordoznunk az élet terheit. Szent Ágoston írta, nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Ez az emberi szív mély igazsága. Továbbá hirdessük a népek között tetteit, tehát az azt jelenti, hogy a hit, de ez nem magánügy. Tehát ez a felszólítás egy missziós küldetés. Amit Istentől kaptunk, azt nem tarthatjuk meg csak magunknak. A hit személyes, de nem elszigetelt. A keresztény ember meghívást kap arra, hogy reményt vigyen, tanúságot tegyen, bátorítson, jelen legyen a világban. Tehát a hirdetés nem feltétlenül hangos prédikálást jelent, sokszor a legerősebb tanúságtétel. Egy irgalmas tett, egy őszinte beszélgetés, egy megbocsátás, egy kitartó szeretet. A mai ember kevésbé az elméletekre kíváncsi, inkább arra, hogy látható-e Isten szeretete a hívő ember életében. És ez a Zsoltár igen különösen aktuális ma. Sok ember fáradt, bizalmatlan, kiégett, reményvesztett. És a mai közösségi médiában ugye rengeteg információ vesz körül bennünket, mégis kevés az igazi örömhír. A Zsoltár arra hív, hogy a hívő ember ne a félelmet, gyűlöletet vagy reménytelenséget terjessze, hanem Isten tetteit. Mit jelent ez ma? Hálát tanulni a panaszkodás helyett, imádkozni a teljes önelégültség helyett, reményt adni a cinizmus helyett. Nem véletlen, hogy a keresztény liturgia középpontjában az oltári szentség áll. Az oltári szentség, az eukarisztia szó maga is hálaadást jelent. És a szentmise lényege emlékezni Isten tetteire, hálát adni, és új erőt kapni a tanúságtételre. A Zsoltár szavai ezért nem csak imádságként hangzanak el, hanem az egyház egész küldetését összefoglalják. Mit üzen személyesen nekünk? Három egyszerű, de életformáló kérdést tesz fel nekünk. Tudok-e hálás lenni? Van-e élő ima kapcsolatom Istennel? Látható-e hitem az életemben? Tehát ez a Zsoltár arra hív, hogy a hit ne csupán hagyomány vagy szokás legyen, hanem élő kapcsolat Istennel, amely átformálja a gondolkodásunkat, kapcsolatainkat és mindennapi életünket. A Zsoltáros nem parancsot ad csupán, hanem örömre hív. Aki felismeri Isten jelenlétét, annak a szívében megszületik a hála, a bizalom és a vágy, hogy ezt az örömet másokkal is megossza. Ezért ez a Zsoltár nem csak egy ősi ima,

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz. Amen.

Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad. Mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát! Hálaadás helyett add Istennek a hangszeret. Ha az ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt. Köszönöm, hogy dolgozhatok. Köszönöm a jó egészséget. Tőled csak jót kaphatok. A betegség is, légy áldott érte, mert tőled jő a gyógyulás. A gondjait kezedbe tettem. Te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm az őszi erdőt. Köszönöm, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, és azt, hogy az én megváltóm él. Sporom felett meglátom őt, az üdvözítőt.

hálát adok azokért, a titkon mondott imádságokért, amiket az ige diadaláért küldtek. Hálát adok azokért, a titkon épült oltárokért, amik viharok fergetegében le nem dőltek. Hálát adok azokért, akik megtartották a hitet, a népért, amely érettet küzdelemre ment, a békéért, amiben könnyű lett a kereszt. A háláért, aminek hangja, szava nincs, az igáért, amely könnyű és jó bilincs. Hálát adok, mert szépség van a szavak mögött, mert szép a lélek, amikor megnyugszik két kezed között. Hálát adok, bár erre nem vagyok érdemes, hálát adok,

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Aki a mennyországot nem magában hordja, hiába keresi azt az egész világ mindenségben, mondta Carl Sonnenschein.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővért.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjük Isten áldását erre a beszélgetésre, hívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk, és amiket elmondunk, azokat a hallgatók is jól megértsék, és a szívükbe tudják vésni. Szent domonkos, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Kedves Alberta nővér, kérlek, mesélj nekünk a kezdetekről, a hivatásodról, hogyan alakult, kik voltak a legnagyobb hatással rád.
2: Amikor elkezdtem gondolkozni ezen a beszélgetésben, illetve elkezdtem hordozni, akkor nem a régmúlt jutott először eszembe, hanem a tavalyi év, amikor az az ajándék lehetett számomra, hogy tavaly ünnepelhettem azt, hogy 25 éve tettem fogadalmat, első fogadalmat, és akkor így ez is fogadalmas lettem. És nem azért, mert ez olyan kiemelkedő ünnep, nem azért említem meg, hanem igazából a készület miatt, és a készületben szeretnék így egy történetet elmesélni, ami így fontossá vált számomra, hogy még évekkel ezelőtt egy ezüst misés atya mesélt arról, hogy az ő plébános, amikor készültek erre az ezüst misére, akkor feldíszítette a templomot, a kaput virágokkal, az oltárt is, és akkor ment oda ez az ezüst misés atya, és kérdezte, hogy hát, illetve mondta az atyának, hogy hát nem kellett volna ezt a díszítést így miatta meg. És akkor mondta neki a plébános atya, hogy hát nem is miatta történik, hanem az Istennek készült ez a díszítés. És akkor ugye az atyában így elrendeződött, és úgy milyen megmaradt bennem, hogy minden ilyen jubileum, minden ilyen ünnepség az tényleg neki szól. Tényleg egy nagyon szép hálaadás lehet, és hónapokkal azelőtt az ünnepség előtt elkezdtem így végig gondolni mindazt, amiért így hálás vagyok a hivatásomba, és ez tette így különösen szépé ezt az ünnepet. Úgyhogy azért említem meg, mert így maga a készület volt számomra különösen szép út. És akkor, hogyha így visszaugrunk az időbe, akkor már elhangzott ez a 25-ös év. Nem 25 éve, hanem 28 éve léptem be a domonkos rendbe, a domonkos nővérekhez, de a hitem az hát előbb indult el, de nem sokkal-sokkal előbb, mert nem vallásos családban nőttem fel.
1: Nem vallásos környezetben indultál.
2: Igen. Tehát, hogy egy elvált szülők gyermekeként nőttem fel, egy lakótelepi környezetben, és 14 éves koromra szeretnék egy kicsit ránézni először, amikor így nem feltétlenül egy vallásos élményhez kötődik, de mégis fontos azt hiszem, hogy a hitem szempontjából. Anyukám egy művedési házban volt a portán, a recepción, és odaérkezett egyszer egy természetvédő kis egyetemista csapat, akik meghirdettek egy nomád tábort. És az osztálytársaimmal így lelkesen jelentkeztünk erre a nomád táborba. Ez a tábor, ez azért volt számomra fontos, mert egy lakótelepi gyereknek így kiszakadni teljesen ebből a modern környezetből egy abszolút nomád táborba, ahol sátorba laktunk, egy hétig nem is mentünk szinte lakott hely közelébe, ott főztünk, ott volt a mosakodási lehetőség lajtos kocsiból, tehát minden teljesen nomád körülmények között volt, és ahogy ezek a fiatalok, egyetemisták megmutatták, hogy közel hozták hozzánk a természetet, az nekem nagyon sokat jelentett. Egy hétig voltunk ott kint a Bakonyba, és nagyon, nagyon mély élményként maradt meg bennem. És ami ehhez a táborhoz kapcsolódik, az meg konkrétan egy olyan beszélgetés, hogy a csoportvezetőnk az utolsó este mindenkivel külön-külön 15-20 percet beszélgetett. És az rám nagyon nagy hatással volt, hogy külön tényleg személyesen valakinek így fontos vagyok. Pluszba így a anyukámon kívül, meg az otthoniakon kívül, akik azért nagyon szerettek engem, de mégis valahogy egy másfajta figyelmet kaptam. Valahogy kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ezek a beszélgetések folytatódhatnak évközben is, mert meghívott ez a csoportvezetőm, ez az egyetemista lány, hogy nyugodtan menjek el hozzá, és beszélgethetek vele. És tulajdonképpen ez volt az ilyen első lelkivezetés, de nem mondhatjuk konkrétan annak, mert nem az Istenről szóltak ezek a beszélgetések, de sokat jelentett abból a szempontból, hogy megismertem magam, elkezdtem kinyílni, és a későbbi magammal akkor kezdtem el megismerkedni. Úgyhogy ez volt az első nagyon fontos lépés, úgy érzem. És akkor ezzel párhuzamosan bekerültem pont abba az időszakba egy középiskolába, ahol volt egy tanárom, aki máshogy viszonyult hozzánk, mint a többi tanár. Ha nem tanultunk, vagy ha többiek puskáztak, vagy hogyha valami olyat csináltunk, akkor nem csak egyszerűen elmondta, nagyon szigorú és következetes volt, hanem egy történettel, vagy valami más, hogy nem elkezdett minket nevelni, minket nagyobb kamaszokat, és nekem nagyon szimpatikus volt ez. És elkezdtem vágyni arra, hogy beszélgethessek ezzel a tanárnővel.
1: Véletlenül nem Rauscher Dórának hívta?
2: De. Igen. Ő volt a fizika, a kémia tanárom, és hát erre a beszélgetésre várni kellett, vagy 2 évet, amire így megmertem szólítani, de a csoportvezetőmtől, ebből a természetvédő táboros csoportvezetőmtől kaptam egy könyvet ajándékba, Endem Michelnek a Momó című könyvét, ami nagy hatással volt rám, és akkor azt felhasználtam, és azzal együtt léptem oda ehhez a tanárnőhöz, és mondtam, hogy hát most kaptam ezt a könyvet, és hogyha van ideje, akkor olvassa el, szívesen kölcsönadom, és akkor szívesen beszélgetek is erről a könyvről. Aztán kiderült később, hogy ő egy picit bizonytalan volt abban, hogy mikor fogja tudni elolvasni, mert nagyon sok dolga volt, de egy influenzás lett, lebetegedett, és így pár napig ágyhoz volt kötve. És hát így sajnos hál' Istennek el tudta olvasni, ami azért volt számomra fontos, mert rájött arra, vagy így megérezte, hogy én komolyabban szeretnék vele beszélgetni. És akkor itt is elindult egy komolyabb beszélgetés, hogy szintén meghívott a lakására, és akkor 2 hetente, ahogy tudtunk, beszélgettünk. És akkor pár hónap után rákérdezett arra, hogy nem szeretnék kicsit többet tudni a kereszténységről, mert hogy ő úgy érzi, hogy keresztény értékrend szerint élek, csak nem nagyon tudom, hogy ez mit jelent. És akkor mondtam, hogy de szívesen megismerem Jézust is, meg az egyházat is, csak nem tudom, hogy merre induljak el. És akkor az ő vezetésével így elindultunk, és akkor az ő pártfogása alatt bekerültem a budapesti Domonkos templom közösségébe, elhívott oda vasárnap esti 6-os gitáros szentmisékre.
1: 90-es évek elején járunk, ugye?
2: Igen, akkor körülbelül, és aztán megkérdezte azt is, amikor 12-es lettem, hogy nem szeretnék-e első áldozó lenni, és mondtam, hogy de szívesen, és akkor bekerültem egy ilyen katekumen csoportba, ami ott volt a plébánián, fiatalokból állt, felnőttekből, és készültünk a húsvét vigiliáján tartandó keresztelésre, illetve első áldozás, ez egy nagyon mély élmény volt számomra. Az igentmondás az, hogy ott akkor kimondhattam azt, hogy én szeretném még jobban megismerni Jézust, és még közelebb kerülni hozzá.
1: Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy ki is ez a Rauscher Dóra, aki a tanárod volt.
2: Igen, hát ő most a Domonkos Nővérek közösségében él, és a 90-es évek közepén ő is a tagja lett, tehát miután én birmálkoztam, és ő lett a birmaszülőm, akkor utána ő is belépett a Domonkos Nővérekhez, és ott a egy pár év után ő volt a közösségnek az előjárója sokáig, és hát most is ott él Budakeszin, a budakeszi közösségben, és ezen az ezüst jubileumon így külön meg is köszöntem neki ezt az elmúlt hát közel 30 évet, amíg ő így terelgetette, és hogy ahogy ő engem így kísért, hol közvetlenül, hol közvetve.
1: És ha visszakanyarodunk most oda, bocsánat a kitérőért, a 90-es években, akkor Rauscher Aliz, aki most már Dóra nővér, akkor Rauscher Aliz, ő matematika-fizika.
2: Fizika-kémia szakos.
1: Fizika-kémia szakos tanár volt, és hitoktatott is?
2: Nem. Engem csak fizika.
1: Csak elhívott téged oda, igen, a Tökölőti templomba.
2: Igen. Ott abban az iskolában, ahol jártam, ott igazgató helyettes volt. Uh-huh. Számomra meg fizikát és kémiát tanított. És akkor 2 év múlva, tehát 18 éves koromban voltam elsáldozó, 20 éves koromban birmálkozó, és akkor őt kértem meg Birma szülőnek, és akkor ő elvállalta, bár akkor már tudta, hogy a birmálkozás után ő be fog lépni, vagy beköltözik a domonkos nővérek közösségébe. És hát akkor elfogadtam azt, hogy nem baj, attól még én szeretném, ha ő lenne a Birma szülőm, és akkor így készültünk akkor a pünkösd ünnepére, akkor volt azon a tájékon. Aztán úgy beköltözött Szombathelyre a domonkos nővérekhez, tehát ott lehetett csak vele beszélgetni, úgyhogy én sokat utaztam le, és akkor így a lelki vezetés az ott folytatódott, de én mindig csak hozzá mentem. Tehát én sokáig csak azért mentem oda, hogy tudjak vele beszélgetni. Még szeretném így megemlíteni, hogy a 12-es, 11-es korom körül volt egy ilyen nagyon szép, tiszta szerelmi kapcsolatom, ami így az egyetemisták ebből a táboros közösségből alakult ki, és ez egy nagyon tiszta volt, nagyon szép, és nagyon egyszerűen kezdődött, és egyszerűen fejeződött be, de nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megtapasztalhattam azt, hogy van valaki, aki feltétlenül elfogad, szeret, és hogy ezt a szeretetet így megtapasztalhatom. És hát amikor ennek a kapcsolatnak vége lett, akkor én még mélyebben vágytam egy ilyen nagyon mély szeretetre, és hát kerestem a páromat, és ezért mondom azt, hogy szigorúan csak beszélgetni mentem Szombathelyre, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ő oda került, és akkor én automatikusan utána beléptem. Teltek az évek, én jártam a főiskolára, a tanárképző főiskolára, matematika-fizika szakra, a fizikát azt így szintén neki köszönhetem, hogy azt a szakot választottam, mert így ő élte elém ezt a tanári hivatást, amire én igen mondtam. És amikor a főiskolán párhuzamosan a domonkos templom közösségébe is bekerültem mélyebben, akkor elkezdtem járni nagymarosi ifjúsági találkozókra, Márianosztrai zarándoklatokra, és itt ismertem meg sok-sok olyan embert, hiteles papot és szerzetest, akiknek úgy nagyon vonzott a személyisége, vagy az elköteleződése. Nagyon sokat jelentett az, hogy így láttam, hogy együtt zarándokoltak velünk, együtt imádkoztak, ott vitték a hátizsákot, együtt éltek velünk. Azt vettem észre a főiskolás időmben, hogy egyre többször kerül a házasság gondolata mellé, így a szerzetesség gondolata is, és nem csak egymás mellett, hanem egy idő után már egyre többször foglalkoztatott a szerzetesség gondolata. És akkor ezt elmondtam Dóra nővérnek is, és ő megmondta, hogy hát akkor kezdjek el ezért imádkozni, fogalmazzak meg egy imát. Elkezdtem imádkozni, és amikor már egyre komolyabban éreztem a hívást, akkor ő tudatosan elküldött közösségekbe, Domboszkó nővéreihez, iskola nővérekhez, más közösségekbe, hogy nézzem meg, hogy hol érint, mi érint meg. De úgy igazából vonzott, a Domboszkó nővérek közössége vonzott a legjobban, de mégse tudtam most, hogy pontosan merre kell mennem. És akkor a másik ilyen nagyon fontos momentum volt az, hogy akkor ott volt a Domiban, a domonkos templomban Mészáros József domonkos atya is, és ő valamit megérezhetett, mert egy gyónás után azt kérdezte tőlem, hogy nem akarok-e a harmadrendiekhez belépni. És mondtam, hogy nem, mert én igazából azon gondolkozom, hogy szerzetesként vár engem az Isten. És akkor ő mondta, hogy akkor most menjek el Szombathelyre úgy, hogy ne csak beszélgetni, hanem sőt, hogyha nincs ott Dóra nővér, az lenne legjobb, hanem menjek egy nyíltapra, és nézzem meg, hogy mint domonkos nővér el tudnám megképzelni így az életemet. És úgy az nagyon meglepett, hogy miért pont oda küld. És akkor elmentem, és akkor úgy tényleg megérintett az, hogy lehet, hogy ez az. De még mindig nagyon bizonytalan voltam, mert nagy volt bennem a vágy a radikalitásra, és a Teréz anya nővére, illetve a domonkos nővérek így egymás mellett voltak bennem. És akkor a domonkos atya segítségével egy pünkösd előtti szombaton csöndbe lehettem, imádkoztam rajta, és a nap végére így kitisztult, hogy nem véletlenül lehetek tanár, és akkor a tanárként inkább jobban fogom tudni szolgálni őt a Domonkos nővéreknél, mint a Teréz anya nővéreinél, és ugyan a nyugodtság, meg a béke volt a nap végére, és akkor ennek a lelki napnak a végén felhívtam telefonon Dóra nővért, és mondtam, hogy igen, azt hiszem, hogy Domonkos nővérekhez fogok jelentkezni, és akkor nem sokára be is haladtam hivatalosan a jelentkezésemet. Ez kezdődött el 28 évvel ezelőtt ez az életem.
1: Nagyon jó, és azóta is ott vagy hűségesen a Domonkos nővérek kongregációjában.
2: Igen, igen, hát először Szombathelyen voltam 2 évig, aztán egészen korán már Kőszegre helyeztek, és gyakorlatilag 2000 óta vagyok Kőszegen 1 év kivételével, és 2000 óta tanítok ott az iskolánkban.
1: Melyik iskolában tanítasz?
2: Az Árpádházi Szent Margit óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium a becsületes neve. Ez egy nagy intézményünk, hál' Istennek.
1: Hittant is tanítasz?
2: Hát most éppen tanítok hittan, de elsősorban matematikát szoktam tanítani, matematikát, illetve fizikát.
1: Melyik a kedvenced?
2: Hát most a matematika.
1: Matematika?
2: Igen, igen. Illetve hát a hittant is szeretem nagyon, de úgy a matematikán keresztül is próbálom így a gyerekeket így meghívni a közös gondolkodásra, meg rácsodálkozásra.
1: Vajon éppen ezt akarom kérdezni, hogy vajon mennyire másként tanít egy szerzetes nővér, mint egy világi ember, vagy mint egy nem hívő? Hogy tudod a matematikát úgy megközelíteni, hogy a gyerekeknek átjöjjön a te hitedből valami?
2: Ezen is gondolkoztam, és nyilván nem minden órán lehet ezt így átadni, de vannak azért témakörök, amikor jobban, és megemlítek egyet, ami így különösen is szépben megmaradt bennem. A 6. geometria témakörben van a tengelyes szimetria, aminek a bevezetésképpen én nagyon sokszor elmesélem a hópelyheknek a szimetriáját, és azt, hogy egy amerikai fényképész rengeteg hópelyhet lefényképezett még a kezdetek kezdetén, és arra jött rá, hogy minden hópely teljesen más. Mindegyiknek 6 szimmetriája van, de teljesen más, hogy épül fel a kristály szerkezete, és számomra az ön Isten bizonyíték, ami róla szól, hogy minden hópely tényleg egy csodaszép és más teremtmény. És akkor így ezt el szoktam mesélni a gyerekeknek, ezen keresztül így beszélgetünk még egy csomó természeti jelenségről, ami szintén szimmetrikus. Volt egyszer egy 8. visszajelzésben, hogy ő neki nagyon mélyen megmaradt ez a 6. óra, és neki nagyon fontos volt a hitében, hogy én azt akkor elmeséltem. És így próbálok, ha lehet, akkor próbálok megállni, és nyilván nem minden órán lehetséges ez, de oda viszem, szóval szívesen meg bátran oda viszem a hitemet az órára.
1: Szóval úgy érzed, megtaláltad a helyedet?
2: Igen, igen, abszolút, tehát én teljesen.
1: Ez nagyon jó. De hitoktattál a Domiban
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, igen.
1: Ugye?
2: Igen, igen, igen.
1: Amikor megismerkedtünk, akkor a kislányom óvodás volt, és ovis hittan tartottál együtt Kubányi Anna Máriával, aki szintén azóta
2: igen,
1: a Domonkos nővérek között van. Ez sem lehet teljesen véletlen, már ott foglalkoztál a gyerekekkel egész fiatalon.
2: Igen, igen. Hát elsősorban ő mellette voltam, mert ő volt az, aki vezette ezeket a hittanokat, de szívesen voltam vele, és szívesen segítettem neki ott a kicsikkel.
1: Igen, igen, ez is ott a Tököli úti.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Akkoriban Domonkos templomban.
2: Igen, igen.
1: Volt.
2: Igen.
1: Mi van olyan fontos momentum a hitéletedben, amit szívesen megosztasz még a hallgatókkal?
2: Nagyon szeretem a búcsú beszédet, és onnan 3-4 mondatot hoztam. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ez a rész akkor jött hozzám nagyon közel, amikor a nagymamám nagyon beteg lett. Én már akkor a rendben voltam, de az egyik hétvégén kérte anyukám, hogy jöjjek fel, és ha lehet, akkor szombat-vasárnap legyek én vele, mert nem tudtam megoldani más, hogy otthon legyen. És akkor tényleg már sokat feküdt, szinte csak feküdt. Elhoztam ezt a szentírási részt, hogy elolvassam neki. Ezt megelőzte azért az, hogy pár hónappal előtte el tudtam hívni hozzá egy atyát. Ő nem volt hívő, tehát nem úgy hívő, nagymamaként van bennem, de mégis azt éreztem, hogy azért ő nyitott. Szerettem volna elolvasni neki, de nem mertem. Tehát nem mertem felolvasni. Féltem attól, hogy ő megijedt, hogy akkor így nagyon közel van a halál. Tehát az egész helyzetben azt hiszem, hogy egy nagyon nagy félelem volt. És aztán visszautaztam Kőszegre, és akkor egy-két hónap után ő meghalt. Amikor itt intéztem a szentmisét, meg a temetést, akkor így beszéltem az ottani plébános atyával, de csak így az adatokat adtam meg hogy szeretnék szentmisét mondatni, meg hogy akkor katolikus temetésben részesítse, de nem beszéltünk semmi részletet. És amikor eljött a temetés, a szertartás, akkor az evangéliumi részek közül az atya ezt olvasta fel. És akkor ott azt éreztem, hogy ott a föld és az ég összeér, és hogy minthogyha így a nagymamám mondta volna, hogy már ott vagyok, meg hogy nem baj, meg hogy szeret, meg... Szóval, hogy nagyon sok minden így akkor ott közel jött, és azért is volt ez így különösen fontos, mert se kresztényként tudom, hogy ott több szentírási rész van megadva, és hogy pont ezt olvasta az atya, az nekem... Hát ilyen nagyon mély találkozás volt az Istennel, meg a transzcendentessel, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért ez a szentírási rész úgy különösen közel van hozzám.
1: Ez nagyon jó. Aha. Ezek döbbenetesen megerősítőek az ilyenek.
2: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Cserháti Ildikó Albert a domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas oltyánemese.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, oltyánemese vagyok. Micsoda hazugság? Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek. Drága gyermekek, végezzetek kilencedeket, áldozatot hozva abban, amiben a leginkább megkötve érzitek magatokat. Szeretném, ha az életetek hozzám kötődne. Édesanyátok vagyok, és azt szeretném, gyermekeim, ha nem vezetne félre benneteket a sátán. Ő tévútra akar vinni benneteket, de nem teheti meg, ha nem engeditek neki. Ezért, gyermekeim, újítsátok meg az imádságot a szívetekben, és akkor megértitek hívásomat, és mély vágyamat arra, hogy segítsek nektek. Louis szép karriert futott be. Szabad kőműves tagsága jóvoltából nagy előnyökre tett szert. Tudott titkot tartani, márpedig sok titka volt. Megjelenésre olyan volt, mint bárki más, azonban Louis egy előkelő szabad kőműves páholy tagja volt. Gyermekkorában keresztény neveltetés kapott, de később nem egyszer sárba tiporta kerességi fogadalmait, hogy mást ne is említsünk. 60. életévéhez közeledve megbetegedett. Betegsége, ha csak nem történik valami csoda, megalázó szenvedésekhez és halálhoz vezetett. A betegséggel együtt félelmek is gyötörték, és Louis úgy érezte, lénye mélyén egyre sötétedő felhő gomolyog. Hideg verejték verte ki. Gyötrelmét semmilyen nyugtatószer nem enyhítette. Egy nap hajóra szállt. Mivel a hosszú út során semmi különösebb teendője nem akadt, egy másik magányos utassal, Martinnal elegyedett szóba az ebéd mellett. Martin pszichológus volt, és később ő mesélte el nekem beszélgetésüket. Louisnak hamar feltűnt, hogy kiemelkedően művelt emberrel van dolga, aki egyben nagyon emberséges és barátságos. Jelenléte, mosolya, mély vigasztalást árasztott Louisra, aki azonnal beszélni kezdett életéről, címeiről, dicsőségéről és csalódásáról. Martin hamar ráérzett társa reménytelenségére, és finoman odáig vezette őt, hogy sikerült kimondania azt, amit azelőtt még senkinek nem mondott ki. Végem van, egész életemben rosszat rosszra halmoztam, most pedig rettegek a haláltól, különösen attól, ami azután vár rám. Majd elmesélte, hogy szerződést kötött a sátánnal, amit vérével írt alá. Néhány múló sikerért cserébe neki adta a lelkét. Én katolikus pap vagyok, mondta neki Martin. Nem viselek keresztet, de misszionárius vagyok. Ó, én ezt az egészet már régen elhanyagoltam. Nagyon-nagyon távol van tőlem. Isten soha nincs távol. Mindig visszavárja az ő gyermekét. Önt is várja, visszatérhet hozzá. Nem, a lelkem már nem az enyém, a sátán kezében van. Így volt a szerződésben. A szerződést felbonthatja, engesztelődjön ki Istennel. Szívesen meghallgatom a gyónását. De én nem gyónhatok. Miért? Mert a sátán előre megmondta, hogy ha megkötöm a szerződést, soha többet nem gyónhatok. Micsoda hazugság, és maga elhitte. Talán nem tudja, hogy a sátán hazug, és a hazugság atya. A férfi valóságos sokkot kapott. Hazugság? Kisemmizve érezte magát. Gondolatai szédítő sebességgel suhantak át a fején. Hogy lehetett ennyire ostoba? Apránként egy parányi lángocska kezdett fényleni, fagyottnak vélt szíve mélyén. Parányi lángocska, amit legjobb szóval reménynek nevezhetnénk. Halk hangon megszólalt. Igen, kérem, hallgassa meg agyónásomat. Órákkal később, mikor a hajó partot ért, Louis egész összetört életét Isten irgalmas kezébe tudhatta. A mólón elváltak útjaik. Louis tovább folytatta útját, Martin pedig újongó szívvel folytatta misszióját. Lelkében Jézus szavai visszhangoztak. Ez a testvéred meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott. Egy kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hányan jönnek-mennek körülöttünk, akik ugyanebben a szennyes csapdában vannak? És misszionárosi szíve lángolni kezdett. A goszpa már a jelenések legelső évében maga képezte ki a látnokokat ezen a területen. Tudta, hogy tömegek érkeznek majd hozzájuk, és tudniuk kell, mi minden zajlik a világban. Ha nem ő maga mondta volna nekik, a látnokok el sem hitték volna, annyira meglepte őket a dolog. Ők, akik a kommunista elnyomás alatt szenvedtek, és napi szinten meg kellett küzdeniük belső szabadságukért, el sem tudták képzelni, hogy a gazdag és szabad országokban a fiatalok önként a sátánnak adják magukat, és a rabságot választják. A goszpa eloszlatta naív hozzáállásukat, és buzgó imádsággá alakította. Mert ahogy ő mondta, azok az emberek, akik leszerződtek a sátánnal, amíg élnek, még ellene mondhatnak és visszatérhetnek Istenhez. Imádkoznotok kell értük, hogy legyen erejük Isten mellett dönteni. Alig, hogy értesítette a látnokokat, megkezdődött a számukra a munkagyakorlati része. Több sátánnal leszerződött ember jött Medjugorjéba és csöngetett be a látnokokhoz, hogy segítségüket kérje. Hogy ez hogyan történt, az a király titka marad. De a lényeg egyszerű. A béke királynője itt megmutatta, hogy méltó a bűnösök menedéke címre. A gonosz támadásai ellen való védelemre és a tőle való szabadulásra a keresztségi fogadalmak megújítását ajánljuk, a hívek egyik leghatásosabb imádságát. Érdemes gyakran megújítanunk őket, ha a gonosz és vele együtt a bűnre vezető alkalmak körülvesznek bennünket. A legfontosabb, hogy ne időzzünk a bizonytalanság homályában. A goszpa arra hív minket, hogy határozottan döntsünk Isten mellett a sátán ellen. A keresztségi fogadalom megújítása. Ellene mondottok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságába élhessetek? Ellene mondunk. Ellene mondottok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondunk. Ellene mondottok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Ellene mondunk. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az atyának jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk. A mindenható Atyaisten, a mi urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Amen. Kedves hallgatók, ha tetszett történetünk, tartsanak velünk jövő héten is. Áldott, szép napot kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint.

eltérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik, az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnövetkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus